0: Ennyien írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 4-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel beszélgettem a gyermekkoráról, az életéről, és a 100 tagú cigány zenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
4: Már régóta ismerjük egymást, hiszen a 100 tagú koncertjein keresztül már sokszor találkoztunk.
5: Hogyne, igen.
4: Most, amit viszont szeretnék bevezetésként egy picit megemlíteni, az egy olyan történet, amit az imént meséltél nekem, hogy te szerelem gyerek vagy.
5: Ennek, amikor először meghallottam, nagyon örültem, már felnőtt koromban tudtam meg a drága jó anyámtól, beszélgettünk rólam, és akkor mondta anyám, hogy drága gyermekem, te szerelem gyerek vagy. És akkor megkérdeztem, hogy hogy szerelem gyerek, hiszen ötödik gyerek vagyok, heten vagyunk testvérek, ötödik gyerek vagyok, ez hogy létezik? Drága gyermekem, apáddal egy kicsit külön voltunk, és újra összejöttünk, pici szoba konyhába éltünk, sokan voltunk, és ugye a szerelem, a testi kapcsolat télen nagyon ritkán esett meg, és anyám és apám alig várta a márciust, hogy kimenjenek fát szedni a tavaszt, ugye, mert tavasszal már lehet fát szedni, ibolyák között, így mondta az anyám, és drága jányom, te, mint szerelem gyerek, ott jöttél létre, az erdőbe, az ibolyák között.
4: Békés megyében, ezt tegyük hozzá.
5: Békés megyében, Geszten, a cigánytelep meg, mögött volt egy, meg van is még mindig az az erdő, ahova én is emlékszem, mert én is jártam fát szedni, és én ott alkotott meg apám és anyám. Aminek nagyon örülök, mert ugye mint heten, hogy vagyunk testvérek, és azt gondolná az ember, hogy jó, már első gyerek, szerelem gyerek. Igen, igen, de az ötödik.
4: Igen.
5: Úgyhogy ezt én nagyon boldog voltam, amikor anyámtól megtudtam. És érdekes módon a születésem is nagyon, nagyon érdekes volt, mert ugye akkoriban, meg hát a régi cigányasszonyok azok szégyenlősek voltak, hát eljött a szülés, és hát hívták a mentőt, ugye le a sárba, mert ugye a cigánytelepen sár van, volt, és anyám nem vetkőzött le a mentősöknek. És akkor felnőtt koromban tudtam meg egy szemésztől, hogy nekem a magzatvíz a szemembe ment. És akkor hazamentem, újra megkérdeztem anyát vidéken, hogy anya, hogy mehetett nekem a szemembe a magzatvíz? Drága gyermekem, te a mentőbe születtél, mackóba. De anya, micsoda? Hát mackó volt rajtam, jányom, és abba te bele budjantál, beleestél, mert ugye nem szóltam a mentősöknek, hogy te jössz. Tehát ennyit arról, hogy annyira szégyelt anyám, hogy esetleg bocsánat, hogy széttegy a lábát a mentősöknek. És én beleestem az anyámnak a mackójába, és így sikerült belemenni sajnos a magzatvíznek a szemembe. És hát ez is ebből is adódik, hogy igenis akkor még teljesen más világot éltek az emberek, amire én emlékszem és soha nem is felejtem el.
4: Igen, ez a szemérmesség azért nagyon jellemző volt.
5: Hogyne, a nagyon prűdség. Nagyon. Nem lehetett beszélni a szerelemről. Nem tudtuk mi az, hogy nem készítettek fel arra, hogy olyannyira, hogyha ment mondjuk a Benyovszky Móricz gyerekkori nagy szerelmem, fekete-fehér tévén néztük, nagy szerelmem volt, hát így, mint kislány, és ha csak megpuszilták egymást, mert akkor még nem volt csókolózás a filmekben, már anyám, apám azt mondta, hogy dugd le a fejed a dunyhába. Tehát le kell mindannyiunknak persze, takard le a fejed. Úgyhogy ennyire, nem is tudom, én nem is bánom egyébként, hogy így neveltek anyámék bennünket, bár volt nagyon sok hátránya, jobban mondva anyám, mert apám korán meghalt sajnos betegségben, de így akkor nagyon-nagyon bántott, hogy más cigány gyerekeknek annyi minden meg van engedve, kiengedve a haja, a farmer nadrág, nem kell mindig dolgozniuk, olyan, hogy mások, majd ha erre rátérünk, akkor én nagyon sok, meg mi a mi családunk, sok munkát végeztünk, akár házilag otthon, vagy mezőn, meg egyebek, és akkor irigyeltem ott a cigánytelepen, különösen a lányokat, hogy azok nem voltak ennyire befoglalva, nem voltak ilyen szigorúan fogva, mint mi. Persze ennek megvan a haszna, mert ugye a testvéreim, meg mi nem ismerjük úgy a rendőrséget, hogy mint kártevő, vagy bűnöző. Az anyám nagyon megnevelt minket.
4: Zenés családban nőttél fel. Ez mit jelentett számodra?
5: Akkor még igazából annyit, hogy jól éreztem magam, ha zenéltek. De mint kisgyerek, 4-5 éves, hogy hallgattam őket, még akkor nagyapámat is, ugye, mert vidéki viszonylatban ugye csináltak egy falusi zenekart. A nagyapám, ugye apámék nagyon sokan voltak testvérek, 9-en, és hát ugye nagyapám Nagyváradról származott, szerelmes lett nagyanyámba, Gyulán ismerkedtek össze, akkor még nem voltak határok, tudod, akkor még jöhettek, mehettek, és Trianonról előttről beszélek, és megismerte nagyanyámat, és hát ugye szerelmes lett, és átjött, és itt született 9 gyerekük, abból az egyik az édesapám, tehát mind zenész volt, a lányok is zenészek voltak, cimbalmozni tudtak, bőgözni tudtak, mindent. Na most így adódott az, hogy Békés megyében, mint említettük, hogy Békés megyei vagyok, olyan néven nem száztagú, nem pannonzenekar, a 9 banda. Így volt közismert Békés megyében az én őseim nagyapám által vezetett cigányzenekar. És ebben minden hangszert elképzelhetsz. Tehát ugye tudjuk, a bögő, a cimbalom, a klarnéta, minden.
4: Igazi családi zenekar akkor.
5: Igen,
4: de
5: na
4: ez
5: most...
4: egy óriási élmény, nem? Tehát, hogy mondjuk, amikor összejön a család, összejönnek a gyerekek, összejönnek az unokák, hát akkor biztos reggeltől estig zenélés van.
5: Nem volt otthon reggeltől estig. Ha voltak ilyen felkérések, mint lakodalom, vagy eljegyzés, már ugye cigányoknál ritka volt az ilyen, de viszont a magyar családoknál falun ez meg volt, ugyan nagy népes családok voltak, és így ugye van. Hívták a nagyapámat, és akkor nagyon-nagyon készültek a úgymond haknira, és akkor zenéltek leginkább, de hát úgy néztük, hogy hallgattuk, hogy hú, mi ez. Nagyapám egész elég szigorú volt egyébként. Az én apám primás volt. Uh-huh. Meg a bátyám volt primás, a többi zenekar, és még a nagynéném is cimbalmos volt.
4: Kevés nő szerepelt a cigány zenekarokban, nem volt annyira jellemző.
5: Nem, de ezt nagyon sajnálom is, hogy nincs róla archívum, sem fényképben, semmi, hogy az én őseim, hogy elég közelről az apám testvérei, nagyapám, hogy ilyen híres zenészként járták a megyét, meg talán szerintem még hiebb is, megyén kívül is. Uh-huh. Úgyhogy igen, ritka volt, meg ritka is a női zenész ilyen cigányzenekarban, de szerintem nagyapám azért csinálta, hogy ne kelljen idézőjelbe idegent behozni a zenekarba, hanem egy kalap alatt úgymond a család megkeresi azt a bizonyos összeget, amit ott nem kell szétosztogatni, hanem az nagyapám zsebre tette, gondolom, és akkor nagyapám vitte is haza a családdal együtt. Uh-huh. Persze majd otthon elosztották.
4: És akkor amilyen hangszer mondjuk hiányzott, az természetesen pótolni lehetett mondjuk az unokákkal.
5: Ez sajnálatos módon kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudok róla, hogy unokák zenélnének.
4: Ó, nem vitte tovább senki a hagyományt, legalábbis a hangszeres.
5: Legalábbis téren. Én nem tudok róla. Nagy a család, mint mondtam, nagyon-nagyon széles rokonsági köröm van Magyarország nagyon sok területén, akiket még talán, sőt, nem is ismerek. Nagynénémet ismerem, nagybátyáimat, akik sajnos már meghaltak, de hogy unokákból vitte tovább valaki a hangszeres zenélést, azt nem tudom.
4: Ez
5: nem.
4: Hogy lehet? Ez miért van?
5: Azért, mert annyira szétszóródtunk Magyarország területén, hogy külföldön vannak-e rokonaim, azt nem tudom. Nagyváradon biztos vannak az őseim által, nagyapám által, akikkel sajnos nem vagyok kapcsolatban, bár már többször az utóbbi évtizedekben gondoltam rá, hogy muszáj lesz valahogy utána járnom és megkeresni, hogy hát ha találok ottani még úgymond régi őseimet, így, hogy Puy néven.
4: Anyukád nagyon szépen énekelt, azt nyilatkoztad egy-két interjúban. Ez inspirált téged is, hogy esetleg énekes lettél?
5: Anyámnak nagyon szép hangja volt, már nincs sajnos, elköltözött ő is. Nagyon szép hangja volt, de szerintem nem ez inspirált. Nem. Elmondom neked, hogy mi inspirált. Mint mondtam, cigány gyerek. Sokan voltunk testvérek. Apám korán meghalt, anyám egyedül nevelt bennünket. Tehát először is halál előtt 6 évig fekvőbeteg volt apám, nem tudott dolgozni. És ugyebár anyám járt a magyar családokhoz takarítani. Hát ez a munkás cigányasszony volt anyám. Anyai részről munkás cigány vagyok. Apa részről vagyok zenész család. És hát mondjuk azt, hogy szerencsére. Mert anyám így el tudott bennünket tartani. Járt a magyar asszonyokhoz gyúkolat takarítani, meszelni. Akkor még meszelés volt, nem festés. Meg különböző kerti munkákra, mosásra, takarításra, meg egyebek, és akkor így el tudott bennünket tartani. Ami úgy elgondolkodtatott, A gyerekkori sikereim vittek arra, hogy én énekes legyek. Megmondom, hogy mi. Az óvodában már kitűnt, hogy az óvónéni mindig felkért, hogy énekeljek. Jó, hát énekeltem. Jól esett. Ugye, ha csoportos éneklés volt az óvodában, akkor mindig előálltam középen, ami nekem az már elismerés volt, mert a magasságomból adódóan is mindig a csoport hátulján álltam. Hátul. Ami egy kicsit szégyen volt. Aztán a másik az, hogy az iskolába hátul ültem a padban. Nem elől, nem középen, hanem hátul. Na most jött az, hogyha már iskolás vagyok, már ott tartok, hogy iskolás vagyok, és ott meg énekkarban voltam. Hol álltam? Elől, középen. És ez nekem annyira tetszett, hogy úristen, nem hátul vagyok, elől vagyok, nótafa vagyok, és az mindenki mellettem engem kellett követniük az iskolába. Úgyhogy ez motivált, hogy jó, nem is voltam jó tanuló. Anyám nem tudott írni, olvasni. Nem mindig volt meg az a felszerelés, ami kellett. Mondjuk tornaruha, amit anyám hozott a magyar asszonyoktól. Én csak az őszinteséget mondom. Mert nincs értelme annak, hogy itt futtassam magam, hogy milyen családban nőttem fel. Nem, egy nagyon szegény, és nagyon-nagyon többszörösen hátrányos helyzetű családban. És onnan eljutni Budapestig a fényig, ami majd a későbbi időpont, hogy beszélünk róla, az egy nagyon nagy dolog. És azért beszélek róla így, mert ugye nem voltam jó tanuló. Cigány gyerekekben ének, testnevelés kitűnő. De viszont a matek, ami az anyám nem értett, viszont nem tudtam követni a tanárt. Ma már nagyon könnyű, unokákat tanítom, segítek. Annyira könnyű, hogy azt mondtam, hogy úristen, én ezt miért nem értettem meg az iskolában? Amikor még általános iskolás voltam. Mikor annyira egyszerű. Vagy például a történelmet, vagy a magyar nyelvet, vagy a magyar irodalmat, ami gyönyörű. Miért nem értettem, miért voltam én ebből alig kettes? És rájöttem, nem mindegy, ki mondja el, ki magyarázza el, tehát nem mindegy, hogy ki tanít, és megértjük-e. Ennyit az iskoláról.
4: A pedagógus személye az mindig nagyon fontos. Ez csak természetes. Tehát van, aki tudja inspirálni a gyerekeket, van, aki olyan hatással van a gyerekekre, hogy felkelti az érdeklődésüket, odafigyelnek. És természetesen ez csak az egyik fele, hogy a pedagógusnak fel kell tenni az érdeklődését. Én azt gondolom, hogy a hármas egység egyébként az abból áll, hogy pedagógus, egy tehetséges gyerek, és hát természetesen a szülő.
5: Így van. Így van. Na de hát anyám ezt nem tanult, anyám ezt nem tudta. Ez csak azért mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki tanít és hogyan. Persze minden elismerésem a tanároké, a tanítóké, csak jó lenne, ha ilyen kicsi, egyszerű parasztésszel az ember sokkal jobban megértik a gyerekek, mint csak darálom, darálom, darálom, és akkor lemaradunk, mi cigány gyerekek, tisztelet a kivételnek, és persze, hogy nem tornázzuk fel magunkat, mert az alapot nem tanultuk meg. És onnan meg már nagyon nehéz. Különösen, ha nincs szülő, aki megmagyarázza, vagy nincs magántanára pénz, hogy ezt fejlesszük magunkba a többi tanuló után. Akkor persze sajnos lemaradunk. Mi, diákok.
4: Évekig voltál a 100 tagú cigányzenekarnak a szólistája.
5: Ének szólistája, 6 éve.
4: Énekes szólistája. Ez miben változtatta meg az életedet, illetve a karriered?
5: Nagyon. Uh-huh. Nagyon. 180 fokos változást hozott az életemben, de itt meg kell említenem, hogy nem tudom miért gyerek, kislány koromban néztem fekete-fehéren a tévét, vagy hallgatta apám, amíg élt a lemezen a Horváth Pistát, a Kovács Apollóniát, a Pangón Margitot, a 100 tagút, voltak kis lemezei, nagy lemezei, azokat hallgatta apám, és már nekem ezek itt feltűntek, hogy olyan jó temperamentuma van, meg a hallgatóknak, hogy annyira el lehet hallgatni, és annyira igaz minden szövege azoknak a magyar nótáknak,

0: Talált meg a Hága Mária 11 kerületű cigány önkormányzatnál dolgozott, aki felkért, hogy énekeljek egy szabadtéri színpadon, roma nap, vagy nem tudom most ennyi időtávlatámot megmondani, és felkért, és a plakátra került a nevem és a képem. És mindezek után kaptam én 2000 augusztusában egy telefonhívást, akkor még volt egy kis Motorola, vagy nem tudom milyen telefonom, mobil, és akkor hívott a száztagú elnöke, Radu József, hogy megbetegedett a Bangó Margit, és szüksége lenne helyett, hogy helyettesítsem őt Szegeden. Hogy ezt a felkérést én hogy fogadtam, milyen örömmel, amit a telefonon keresztül nem mutattam ki, de milyen ijegységgel is, hogy amikor letettem a telefont, és mondtam, hogy gondolkodnom kell rajta, nem fogadtam el azonnal, hát mert ebbe ez egy hatalmas kihívás, Bangó Margitot helyettesíteni. Hát ne vicceljünk, hát hol állok én? Hát közel se, imádom, szeretem hallgatni, de én nekem nincs akkora tehetségem. Én nem helyettesíthetem, kifütyülnek egyéb, ez így van, ez szó szerint így gondoltam. És nem tehetem meg. Na most lényeg az, ezt már telefon letevés után gondolkodtam, hogy úristen, hát ugráltam örömömben. Mert minden vágyam az volt lányként, hogy egyszer a száztagú előtt énekelhessek. És én meg se kerestem a száztagút, és onnan hívnak. Hatalmas örömöt éreztem, viszont egy hatalmas féltséget, hogy én ezt most hogy tegyem meg. És akkor volt egy harmadik gondolat, Brigi, felkértek, ez volt az álmod. Élj a lehetőséggel. Tedd meg, lesz, ami lesz. Kifügyülnek. Nem fügyülnek, nem. Mit szól a zenekar, mit nem. Neked jött egy lehetőség, tedd meg, és menj. És akkor így kerültem a száztagúhoz, ami érdekes módon végleges lett, úgymond 6 évig tartott. És hát nem kell mondom, nagyon büszke voltam, de nekem közben meghalt a férjem sajnos betegségben, ott maradtam 3 gyerekkel, nekem nem jutott arra, hogy bejárónőm legyen, dajkám legyen, hogy fogadjak, tehát úgy mindent egyszerre csinálni, gyakoroljál, főzél, mossál, hallgat a legújabb dalokat, a legrégebbi dalokat, ami neked még új, hogy mi az, amit úgy tudsz felvinni a színpadra, hogy na, ezt nagyon régen énekelték, mert imádok mai napig a régiekből kutakodni, keresni, megtalálni őket, és olyat, amit más is énekel, mindig kerültem, hogy Bangó Margit dalaiból énekeljek, mert nem akartam, hogy összekössenek, hogy utánozom. Nem akartam. Bár jó lett volna nekem azt énekelni, mert én gyerekkorom óta az a fülembe mászott, az tetszett, rózsát tűztem a hajamba, meg egyebek, de nem mertem énekelni, mert ez Bangó Margité, és akkor így volt az, hogy próbáltam olyan dalokat keresni, de viszont nagyon nehéz volt, mondom, 3 gyereket nevelni, mosni, főzni, takarítani, gyakorolni, készülni a műsorokra, utakat megtenni, külföldre elmenni, 1 hónapig kint lenni turnén, úgyhogy nagyon nehezen neveltem a gyerekeket, de sikerült.
1: Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésed, koncerted a száztagú cigány zenekarral? Sok fele jártatok, gondolom.
0: Nekem ez a szegedi, ez a legelső.
1: A legelső.
0: Ez a legelső, ez a legemlékezetesebb, úgy, mint hogy izgulásban, hogy nagyon izgultam, és élményben is, hogy úristen, száztagúval egy színpadon, és siker volt, tapsoltak, és ez volt nekem a legemlékezetesebb.
1: Ebben az időszakban csináltad az OSK-ban a vizsgádat is, ahol A kategóriás előadó művész lehettél. Mi motivált arra, hogy ezt elvégezd?
0: Hát mindig a megfelelés, hogy ha már én énekelek is ekkora zenekarral mellett, akkor minimum legyen kategóriám. Mert ugye bár régen-régen enélkül nem lehetett énekelni úgy, mint most.
1: Igen,
0: ahogy van.

0: a különböző énekesek meg egyebek, akkor még létezett, volt erre lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy nekem erre is szükségem van, ha lehetőséget kapok, és hát igen, hál' Istennek megcsináltam.
1: És mit jelentett számodra, amikor átvehetted a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjét? Gondolom ez egy óriási elismerés.
0: Hát hogyne az államtól elismerést kapni? Igen.
1: Egyfajta visszaigazolás, hogy,
0: igen,
1: jót csinálsz, hogy jó úton haladsz?
0: Igen, hogy jó úton, úgy, ahogy mondod, jó úton haladok. Úristen, ha nem is azért, mert kitűnő énekhangom van, hanem azért, mert én ezért nagyon sokat tettem így háttérmunkában. A gyerekek nevelés, a készülődés, a magántanárhoz járás. Tehát én ezért úgy mond, ami nem látszik, sokat tettem, és ezért is nagyon-nagyon boldog voltam az elismerésnek, és azt hiszem, hogy erre mindenki büszke.
1: Mit jelent számodra a cigány kultúra?
0: A cigány kultúra? Hát a cigány kultúra az egy, számomra egy olyan csodálatos dolog, hogy nem is lehetne ezt két mondatba elmondani. Amit mi cigány kultúrának nevezünk, az egy csak ott ragad, hogy cigány, szerintem. De mivel nekünk nincs anyaországunk, és mindig vándoroltunk, és ugye ezzel születtünk, mi a hangszerünket, mi énekesek megkaptuk már születésünkkor. Mert ugye itt van, csak gyakorolni kell, vagy tanárhoz járni. De vannak olyan énekesek, én tudom, mert én jártam az országot, és tudom, hogy olyan énekhangokat hallottam, akik soha nem jártak énektanárhoz, és olyan szépen énekelnek, hogy tényleg sajnálom, hogy nem lehetnek a közönség előtt. És itt most beszélek családos anyákról, lányokról, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy mondjuk szerencse kérdése is, meg lehetőség kérdése is, hogy mondjuk egy dikrádióban, vagy egy televízióban fellépjenek, és megmutassák az énekhangjukat. Ez is szerencse kérdése, nem hiába a központ Budapest, ugye, meg a város, az egy nagyon nagy lehetőség azoknak, akik akarnak valamilyen műfajban, vagy a zenei műfajban valamit elérni, nekik nagyon nagy, de vannak olyan kis faluk, falvak, ahol nagyon-nagyon-nagyon tudnak énekelni, úgy cigány fiúk, mint cigány lányok, vagy táncolni, de nincs lehetőségük erre. Na itt is azt tudom mondani, hogy kutassák fel ezeket a nagy tehetségeket, akiknek lehetőségük van erre, és mutassák be, mit jelent nekem a kultúra, a cigány kultúra. Hát, ha most csak annyit mondok, hogy megélhetés, ez csúnya dolog. Mert nem. Nekem ez az álmom volt, hogy énekeljek. De nem lehet, nem szabad, nem lehet csak magamra gondolni. Mert a cigány az nem egy cigány, az egy nép. Különböző műfajaink vannak, autentikus, akkor a kávéházi zene, meg sorolhatnám a műfajokat, akiknek van tehetségük, és ezeket ezért mondom, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogy mit jelent a cigány kultúra, mindent, mert ebből élünk, ezt tudjuk, már aki, persze vannak kivételek, és most én nem azokról beszélek, akinek nem ingerem veszi magára, azokról beszélünk, akik tényleg ebből élünk, és magas fokon végzik és végezzük ezt a művészetet, hogy enélkül nem igazán tudnám, mert ugye vannak a cigányok között ugye a rétegződések, vannak a kovácsok, vannak a teknővályok, vannak, akik már sajnos kihalnak ezek. És vannak az autentikus, vagy a lovári cigányok, akik lovakkal foglalkoznak, de azok közül is már jönnek, és halljuk. Itt csak egy nevet mondok, a idős grófó, ugye? Uh-huh. Nagyszerű abban a műfajban, egy a legnagyszerűbb, egyik nagy, legnagyszerűbb, vagy a Bódi Guszti, aki nagyon kiemelkedő, populárisan elvitte ezt, és megmutatta a magyar közönségnek, és elfogadták. Nekünk köszönetet kell mondani, ahogy nekik is köszönetet kell nekünk mondaniuk, mert ugyebár mi vittük ezt a cigányzenét a világ szem elé, a mi művészénk, a régi muzsikusok taposták ki ezt az utat, és nekünk teljes mértékben ezt el kell ismerni, követni kell, úgy zeneileg, mint külsőleg is, értem, öltözködés, stb. Tehát próbáljuk meg megtartani azt, amelyiket kitaposták nekünk ezek a nagy művészek.
1: Valahol azt gondolom egyébként, hogy a romungró cigányoknak, tehát a magyar cigányoknak a kultúráját elsősorban a cigányzene, tehát a kávéházi cigányzene adja. Na most, hogyha ez már veszélyben van, akkor valahol a kultúránk van veszélyben, a kultúránk alappillére.
0: Én most csak magunkról tudok beszélni, igen, a zenészekről, ugye, amit láttam, hallottam, és most is látom, az, hogy nagyon nagy veszélyben van ez a kávéházi zene, úgymond a hangszeres cigányok vannak bajban. Különösen azok, akik már elérték az 50-en felüli kort, akik ezt tették le az egész életükbe, és semmi más nem csináltak, mert szükség volt rá, és nem kellett más csináljanak, hanem igenis a hangszerükből megéltek, eltartották a családjukat. De most a jelen pillanatban sajnos van, természetesen vannak kivételek, akik meg tudják ebből szépen, el tudják tartani a családot, meg tudnak belőle élni. De ismerek olyan családokat, akik sajnos nem tudják ebből, amit még tanultak is, eltartani a családjukat, és rákényszerülnek arra, hogy esetleg elmenjenek egy biztonsági őrnek.
1: Igen. Vagy egyre többen vannak sajnos.
0: Pizzafutárnak. Így. Mert igenis, kell a megélhetés, és ezért díjazom az én anyám gondolatát, hogy a legfontosabb volt a megélhetés. Már amit akkor ő elmulasztott, nekem itt volt a lehetőségem, hogy felnőtt koromba bepótoljam. Értem itt a tanulást. És ugye most is mind van a hangsúly? A megélhetésen. Nem lehet azt mondani a gázosoknak, vagy a villanyosoknak, hogy bocsi, nekem egy hónap múlva lesz csak egy haknim, és addig légy szíves, tedd már félre, mert majd csak akkor tudok fizetni. Nem. Itt keményen fogják, és kemény az élet, és nagyon-nagyon nehéz a muzsikus társadalomnak, mondom, tisztelet a kivétel, megélnie, és eltartani családokból. Sajnos akinek nem így nem vegye magára. Sajnos nagyon sok válás történt már abból az okból, hogy nem tudja a férfi eltartani az asszonyt, viták keverednek, igenis, mert ugye régi jó szokás szerint ki tartja el a családot? A férj. Viszont díjazom ezeket a muzsikus programokat, ami most volt a tavaly nyáron is, azt hiszem 3 hónapig, nagyon-nagyon díjazom, és nagyon kellett a cigány muzsikusoknak, az embereknek, a családjuknak, a feleségeknek, a gyerekeknek, mert itt, ahol adnak egy muzsikusnak ezt a lehetőségét, ott egy egész családnak adják a lehetőséget a megélhetésre, esetleg a nyugodt lefekvésre és nyugodt felkelésre, és a vita elkerülésére. Mert a férfiaknak kell az önbecsülés. És ha már nem tudják a családjukat eltartani, jön a feleség, jaj, nem tudtam venni a gyereknek cipőt. Van egy lelkismeret fordulás egy embernek, önhibáján kívül. Mert ő nem tett arról, hogy most a haldoklóban van ez a cigány muzsika. És az élő, magyarul az élő zene. Arról nem tehet, és szegények olyan kétségben vannak es, hogy hogy tartsák el a családot, hogyan mondja azt a gyerekének, a fiának vagy a lányának, hogy gyere erre az útra, erre a zenei útra is tanuld, mikor ő maga is küszködve él meg ebből.
1: Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydal énekes volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekem a gyermekkoráról, az életéről és a 100 tagú cigányzenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Di-k süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a 4 alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyopáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kúsa Lajos és Németh Szilárd mellett. A demokratikus koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott, derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott. Így semmi akadálya a szabadtéri fürdőzésnek. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett szombaton Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem az EB-n. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Lebente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es 1-1 világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. Tartsanak velünk! Visszatérve akkor a gyermekkorodra, hogy érezted akkor magad?
4: Gyerekkoromban?
3: Milyen volt a gyermekkorod?
4: Hát a gyerekkoromról sajnos olyan sok jót, nagyon nagy kellemes emlékeket én nem tudok mondani. Spártai nevelést kaptunk, nem csak én, a testvéreim is, ami annyit jelent, hogy sírni sem lehetett. Tehát aki kaptunk, akkor nem sírhattunk, mert akkor még többet kaptunk. Tehát mondtam neked, hogy kemény kezek között nevelt az anyám. Most azt mondom, hogy megköszönöm neki ezt is, nagyon megköszönöm, mert tudjuk, hogy az élet az nagyon kemény. Nagyon keményen bukszol az élete az embereket, és van, aki ki tudja védeni. Vagy ha ki nem tudja kivédeni, akkor nehezen áll fel. Én ezt tudom mondani, hogy nem baj, hogy anyám ilyen nevelést adott. Azért beszélek egy személyben, mert ugye apám korán meghalt.
3: De valószínűleg erre szükség volt, hogy tovább tanulj, hogy céltudatosságot is beléd neveljék, ami tulajdonképpen elhozta neked a sikert. Hiszen azért egy elismert nótaénekesként, cigánydalénekesként ismerhettünk meg, egy kiváló művészként, és ez azért óriási sikertörténet.
4: Hát addig nagyon sok.
3: És ez egy kiugrási pont volt az életedben, gondolom.
4: Kiugrási pont, igen. De megmondom őszintén, hogy engem a sikerek, a lehetőségek kerestek meg. Én nem kerestem a lehetőségeket. Engem mindig megtalált a lehetőség valahogy. Én nem jártam utána, én nem kerestem, én csak tettem az utamat. Addig, tehát a tanulásra visszatérve, én felnőtt koromban tanultam igazán többet. Persze tisztelem, és nagyon itt van a szívemben az általános iskolai tanulmányaim, de én felső oktatásra nem tudtam menni. Ez egy másik téma. Felnőtt koromban végeztem el 1-2-3 iskolát, mert muszáj volt, éheztem a tudást. Az, hogy a fényig, úgynevezett fényig, amit most te mondasz, hogy elismert énekes, én nem mondanám magamról, hogy közismert énekes vagyok, én ismert énekes vagyok az én magam műfajában. Én így mondanám magamat, mert remélem, hogy aki ezt a műfajt kedveli, magyar nóta cigánydalt, az tud rólam. Nem kívánhatom el, hogy aki ezt a műfajt nem kedveli, tudjon rólam, vagy ismerjen. Ezért mondom, én nem közismert vagyok, én inkább ismert.
3: Térjünk vissza egy picit a családra. Igen, nehéz sorban nevelkedtél, ezt már elmesélted itt az előzőekben.
4: Visszatérve, az én anyámnak nem voltak nevelési hibájai, csak hiányosságai. Ugyanis az nem hiba, ha valaki nem tud olvasni és számolni, és nem tud a gyerekének segíteni, vagy magyar nyelvtanban, vagy történelemben, vagy egyebek. Én ezt nem hibának tartom. Akkor ez az olyan természetes volt abban a világban, hogy nem tud olvasni, nem jár iskolában. Úgyhogy nem hiba. Hiányosság, amit elfogadok.
3: De ebben akkor a korban nem is tetszett. Volt hiányosság. Ez később vált, én azt gondolom, fontossá, hogy mindenkinek legyen érettségie legalább. Vagy...
4: Nem, voltak anyámnak hiányosságai, ez is. Többek között az is, hogy nem, szerintem nem tudta, hogy egy gyereknek ki kell ahhoz aludnia magát, hogy az iskolába fogjon az agya. Ugyanis nem feküdtünk le időre, nem volt ez a megszokott esti 7-8 óra lefekvés, mert akkor úgy mondták nálunk, hogy tanyáztak egymásnál a cigányok, ugye hétfőn szünnap volt, nem volt a tévében adás esténként, akkor összeültek, kukoricát fejtettek, beszélgettek, vagy lehet, hogy még egy bor is jött, ilyen magyar asszonytól, mert nem boltból, meg nem közértből, este becsöngettek, vagy bekopogtak, bekiapáltak egy magyar asszonyhoz. Juliska néni, anyám küldött 2 liter borért, és akkor ott elbeszélgettek a bor mellett, és tehát nem volt az a pontos lefekvés, mint amit mondjuk látok a most a gyerekeimtől, amit nagyon díjazok. Nem tudta anyám, hogy ki kell egy gyereknek aludni magát. Korán keltünk, mezei munkára mentünk dolgozni. Volt úgy, hogy már 3-kor keltünk, és ki kellett menni a mezőre dolgozni. Paradicsomot szedni, zöld babot, akkor még TS volt.
3: Termelő szövetkezet, igen.
4: Igen, igen. És akkor nagyanyám is ott dolgozott, anyám is ott dolgozott, és nekünk azért, hogy a termelés több legyen, mert iskolába mentünk, anyám, hát nézzük, hogy onokos volt, hogy kivitt bennünket, hogy minél több termés legyen. Egyébként annyi termés volt, hogy újságba kerültünk, hogy olyan sokat termelt a Puy család. Újságba voltunk. Mi termeltünk a legtöbbet. Tehát ennyire kemény volt, anyám? Na most ebből az adódott, hogy kivitt bennünket hajnalkor, 3-kor már mentünk, nem kell mondanom, nyár volt, ugye mikor van paradicsom nyáron, meg zöldbab, és kiverte a lábszárunkat az a vizes fű, ahogy mentünk mezítláb. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt, és akkor reggel 7-re vissza az iskolába, nem, haza, ott készülj el, de anyám nem jött velünk haza. Ő maradt tovább. Azokkal a nagyobb gyerekekkel, akik már nem voltak iskolások, mert ott már 12 éves korban már lehetett felmenteni a gyerekeket, különböző okokra hivatkozva a szülői nem tudom mire, és akkor felmentették őket, de mi, akik iskolások voltunk, egyébként a családból, heten vagyunk testvérek, a húgom és én végeztük el a 8 osztályt. Ennyire kemény volt ott ez a megélhetés, mert nem más, a megélhetés tette ezt, azért nevelt így bennünket anyám, mert a legfontosabb volt az étel. Ugye? És anyám nem tudta, hogy nem aludták ki magukat, nem készültek az iskolába, nem tanultak este semmit, mert sokáig beszélgettek nálunk. Reggel nem volt idejük tanulni, mert kivittem őket a határa dolgozni, csak menj az iskolába. De hogy van-e hegyező, vagy ceruza, vagy egyebek, tehát ebből adódóan nagyon sokat elaludtam az iskolában, a padon. Aztán talán ebből adódóan is, hogy hazamentem a munkából, nem fürödtem le, de a többiek sem persze. Akkor jött be a tanár, és akkor na, ki nem fürdött este, nyitni kell ablakot szellőztetni. Én meg szégyeltem magam, mert nem fürödtem. Én bocsánat, de ez az igazság. Ez az igazság. Nekünk nagyon sokáig nem volt fürdőszobánk. Úgyhogy ilyen nevelést kaptunk, hogy mit... Visszatérve a kérdésedre, mit csináltam másképp a gyerekeimmel? Figyeltem arra, hogy aludják ki magukat. Mert én mindig álmodtam arról, hogy ha én egyszer felnőtt leszek, én úgy kialszom magam, mert gyerekkoromban soha nem tudtam kialudni magam, még hétvégén se, mert jött a hétvége, alig vártuk, jöjjön a hétvége, hogy ne kelljen felkelni az iskolába korán, mert nagyon fáradtak voltunk már, de fel kellett akkor is kelni 6-kor az ágyból, mert anyám nekiállt mosni, és nem volt több ágynemű húzatunk, csak egy, nem volt váltó, és le kellett húzni az ágyneműt, és ki kellett mosnia. Tehát a hétvégén meg ezért nem tudtunk sokáig aludni. Úgyhogy ezért én igyekeztem ezt másképp csinálni az én gyerekeimmel. Persze a lehetőség is más volt, de minden áron igyekeztem arra, hogy aludják ki magukat, ha nem volt muszáj, nem keltettem fel őket, azért, mert nem úgy kell mosni, hát majd kimosom, amikor elmennek iskolába, vagy hál' Istennek nekünk már volt váltó ágynemű húzatunk, és nem volt erre szükség, vagy a munka, hogy megdolgoztatni a gyerekeimet, mindig azt mondtam, hogy nektek az a dolgotok, hogy tanuljatok. Minél tovább büntessetek meg, 25 éves korotokig tanuljatok. Ne menjetek sehova a háztól. És akkor hát én megpróbáltam ezeket úgymond kiküszöbölni, amiket úgy éreztem, hogy nekem a gyerekkoromban ez nekem nagyon sérelmeztem, hogy ez így van, és nem úgy. Igen, visszatérve a fiamra, hát a fiam, igen, a Rajkóba beadtam a Rokkót, a fiamat, beadtam a lányomat is, aztán Pécsen kötött ki a Gandhi gimnáziumban lányom, a Stella. A nagy lányom akkor már befejezte az iskolát. Úgyhogy hogy miért is csináltam ezt, mert ugye, mint tudod, sokat mentünk turnéra a 100 tagúval, és nem akartam, anyám még él, de nem szeretett nagyon sokáig Budapesten lenni. Így viszont iskolába kellett a gyerekeim járni. Mondta anyám, hogy vigyem le őket, vigyázz rájuk, tehát az iskolából meg nem hiányozhattak. Ezért úgy oldottam meg, hogy beadtam a ugye, heti iskola a Rajkó, a Gandhi gimnázium szintén, és akkor tudtam, ha én elmegyek külföldre, akkor a gyerekeim biztonságban vannak, megvan az étkezésük, megvan minden olyan dolog, ami nekik szükséges. És akkor így került Rokko a Rajkóba, mint cimbalmozni tanult. A lányom szintén a Rajkóba táncolt később, ugye, de visszakerült a Rajkóba tanulni, már nagyobb korában, 12 éves korában, azt hiszem. És akkor így, de Rokko nem, mégiscsak elkerült ettől a igazi cigány zenei mi műfajunktól egy teljesen más, nem teljesen más, mert ez is cigány, csak ez a másabb zenei műfaj, ami ugyanúgy értékes. És
5: ő inkább a folklor irányába ment, a cigány folklor irányába.
4: Igen. Mert ugye ő megtanult cigányul ott a hitkerületben, a Péterfi utcában voltak barátai, megtanult cigányul beszélni, vagyis olyan barátai voltak, akiktől ragadt rá, aztán mai nap meg már tényleg perfektú cigány. Uh-huh. Én nem tudok, sajnos.
5: Hát a romokrok többsége nem tud cigányul, tehát általában ez a jellemző.
4: Hát igen, csak voltak már igen olyan megjegyzések, hogy aki nem tud cigányul, az nem cigány. Nem értek ezzel egyet, ugyanis valamikor nekünk az 1700-as években, ne mondjam, Mária Terézia, ugye, megtiltotta, hogy cigányul beszéljünk. Tehát mi rá voltunk kötelezve arra, hogy nem beszélhettünk cigányul. Ezt meg kellett tegyük, mert ha nem, akkor különböző büntetéseket kaptunk, aki nem tartotta be azt a bizonyos törvényt. És akkor 500 év múlva jöttek azok, akik tudnak mai nap is cigányul, bocsánat, az olá cigányok, mondjuk így, aki nem kevesebb és nem több, mint a magyar cigány, csak más. Ők tudnak cigányul. Akkor már nem volt törvényben, hogy nem beszélhetnek cigányul. Tehát meghagyhatták a időzelve az anyanyelvüket, mert ugye a személyigazolványban nekik is magyar nyelv az anyanyelvük, de tudnak cigányul. Bár én is tudnék, de nem tudok. Ezért. Mert nekünk nem lehetett, a mi őseink nem beszélhettek cigányul. És akkor ezért nem tudunk. Hát én magam részéről beszélek, magam nevében beszélek, hogy én nagyon szívesen, ha elindítanak ilyet több helyen, hogy lehetőséget kapjon az a magyar cigány, aki nem tud cigányul, továbbképzésen megtanulja ezt a nyelvet, én biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyok, aki szívesen megtanulná ezt.
5: Egy nóta énekesnek, cigánydal énekesnek milyen lehetőségei vannak manapság, hogy ezt a hivatást úgy tudja művelni, hogy igazán megélhessen belőle? Én azt látom, hogy egyre kevesebb lehetőség van az énekesek számára is, hogy kapcsolatba kerüljenek a közönségükkel. Hiszen nem csak a cigányzenének a rock száma csökkent le, hanem a nóta énekesek iránti igény is talán egy picit megcsapant az utóbbi időben, főleg a Covid óta.
4: Igen, hát itt kapcsolódik hozzá, hogy ahogy a cigányzene, az élő cigányzene ugyebár kevesebb lehetőséget kap, így mi magyar nóta cigánydal énekesek is kevesebb lehetőséget kapunk. És pont itt jönne az a kérdésem nekem, hogy akik tavaly megcsinálták ezt a muzsikáló Magyarországot, hogy gondoltak ha egyáltalán arra pár magyar nóta cigánydal énekesekre, akik otthon ülünk, mert nincs lehetőségünk, zenekar nélkül nem állhatunk ki egy térre, vagy nem tudom, egy étterembe énekelni. De ott áll a hátunk mögött a zenekar, és húzza azt a gyönyörű magyar nótát, vagy népdalt, vagy bármi azt a csárdásokat, cigánydalokat, nekünk mennyivel kellemesebb lenne ez is. Tehát mi ránk is gondolhatnának azok, akik ezt szervezik, hogy nem tudom hány, 300 zenekar jött tavaly létre ebben a muzsikáló Magyarország programban. Most mit tartana, hogy odállítanak egy énekest? Most nem az én személyemről beszélek, én úgy gondolom, hogy minden magyar nóta és cigánydal énekes nevében beszélhetek, hogy legalább ők is kereshessenek, és tényleg azt csinálják, amit évtizedeken keresztül csináltak. És mondjuk ne kelljen arra rászorulniuk, hogy mit tudom, egy takarítónői állást keresenek, mert nekünk is csenget a postás azzal a bizonyos csekkel, vagy csekkekkel, és mi is eszünk, tehát nem vagyunk befőttek, nem tudjuk magunkat eltenni, úgyhogy de ne reménykedem benne, mert most már látom, egyre jobban látom a lehetőségeket, hogy olyan emberek kerültek ki abba időzelve főnökszékekbe, hogy lehetőséget látok arra, hogy igenis fel fog lendülni ez a cigány muzsika, ennek a műfajnak az egész érdeklődési köre ki lesz tágítva, és akkor sokkal jobb lesz mindenkinek.
5: Milyen terveid vannak a jövőre nézve, akár szakmailag, akár a család tekintetében?
4: Család tekintetében nekem tervem már nincs. A gyerekeim tervezik az ők jövőjüket, és én ahhoz alkalmazkodom. Ha a családról beszélünk.
5: Unokáid?
4: Unokáim, igen. Drága teremtőm megadott már nekem 8 unokát, egy dédunokát, úgyhogy én hála jó Istennek, tehát a mi szűk családi körünk már olyan létszáma létezik, hogy ha már összejövünk, persze nagyon szeretjük a barátokat, a rokonokat, de úgy, ha összejövünk, már egy egész lakással vagyunk, unokákkal, gyerekek, menyem, vejeim, akiket nagyon imádok, szeretek, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy hál' Istennek vagyunk annyian, és persze, hát szeretünk összülni, szeretünk jókat főzni, enni, nem mindig, az ünnepekkor, vagy egy bizonyos csak úgy leülünk, hogy most már tényleg rég találkoztunk, mert hát dolgoznak, meg egyebek, és akkor úgy összejövünk, és akkor persze én mindegyikhez eljárok úgy, ahogy amikor tudok egyikhez, a másikhoz, amikor úgy tudok.
5: Unokáidnak tudsz segíteni esetleg? Akár igen, a tanulásban?
4: Igen, főként is nagyon örülök neki, hogy a tanulásba kérik a segítségemet.
5: Aha.
4: Hogy mami, én veled akarom megtanulni, mert veled olyan könnyű megtanulni mondjuk a verset, vagy a matekot, vagy a történelmet, vagy a... Tényleg úgy rávezetem őket, hogy még én sem tudom, de elolvasom, és akkor mondom nekik, hogy na most képzeld el, hogy ez is a történelmet például, vagy a földrajzot. Tehát nagyon szeretnek velem tanulni, tényleg nagyon szeretnek, és imádnak velem. Mami, mikor jössz, és hogy tanuljunk együtt? Most képzeld, a Toldit kell megtanulnom, vagy ezt kell megtanulnom. Édesem, megyek, megtanuljuk. És akkor megkérdezem 2 nap múlva, na, hogy sikerült, milyen jegyet kaptál? Jaj, drága mamikám, képzeld 4-est vagy 5-ös, tehát mindig jó jegyet kapnak. Aha. Neked köszönhetem, hogy segítettél, mama, de hogy is nekem, magadnak, mert tehetséges vagy.
5: Tehát számodra fontos, hogy ne csak a gyerekeid, hanem az unokáid is jól teljesítsenek az iskolában.
4: Hogyne. Hát, ha minden igaz, akkor ez nekik a jövőjük. Mert van, aki elvégzi az érettségit, megtanulja egy szakmát, vagy nem tudom, minek tanul, és akkor végül nem azt csinálja. De viszont örülök, hogy valamit elkezdenek, a kezükbe lesz 30-40 éves korukban is, mondjuk egy végzettség, és nem tudna az élet mit hoz. De én azt támogatom, hogy álljanak több lábon. Uh-huh. Tudod?

0: minimum 2-3 olyan videoklippet kiadni, persze olyan új dalokkal, amit én magam csinálok, olyan dalokkal, amivel az egész családom, unokám, esetleg rokonok benne vannak. Hogy ez arról szóljon, mert mi másról szól a cigányzene, vagy bármi, a magyar nótában is. A szerelemről szól, a családról, az anyámról énekelnek a magyar nótákban. Most mi másról szólhat egy videóklip is? Vagy a szerelem, vagy a anya, apa, vagy a család. Amitől a legszebb. Na most nekem vannak ilyen terveim, hogy ezt megcsináljam a gyerekeimmel, azért, mert már megszülettek ezek a dalok, csak ott vannak a szekrényben. Tehát már megvan, már úgy lett megírva, hogy szándékosan a klipre, hogy mikor, milyen kép fog bevágódni, meg egyebek. Tehát ez a tervem van, úgy különösen, pedig hát rendezvényszervező is vagyok, de úgy különösebben ehhez meg anyagi hátterem nincs, hogy ezt én rendezzek, szervezzek saját magamnak, amit nagyon szeretnék, az élő cigányzenekart, és visszahozni. Ugye voltak régen ez a repőpáva, meg a Nyílik a rózsa műsorok, amiket most már örömmel nézünk vissza az archívumokban, hogy nézők élő zenekarral, magyar nóta énekesekkel, mint valamikor a Kovács Apolnő, a Horváth Pista, meg különböző magyar nóta énekesek, és hogy ez nem mondom, hogy tervem, álmom, hogy ezeket megvalósítsam, hogy éltessem a magyar élő cigányzenét. És hát ezeket a énekeseket, mert ugye vannak ezek a mai fiatalok, és az a tapasztalatom, hogy most az én gyerekeim fiatalkorukban már nem annyira unták, hogy otthon gyakorlok. Gyakorlom ezeket a magyar nótákat, csárdásokat. Még a cigányt azt hagyjam, azt szerették. Azt szerették. Rokó volt az én hangbeállítom, aki beállította a gitárral a hangnemet, hogy miért, hogy fogok. Már 12 évesen. Aha. Így van. Rokó fiam volt az, aki segített a hangnemeket beállítani. Szép fiam, gyere, állítsuk be, milyen hangnem. Biztos, Rokó, hogy ez a hangnem? Jó lesz? Anyu, jó, ebbe. Fiam, magas, nem? Ki tudod énekelni? Ott ki tudod énekelni. Tehát nagyon sokat segített. Nem fogod elhinni, a kisebbik lányom, a Stella, ő pedig a szövegben. Mert ahogy én otthon gyakoroltam, én nem is tudtam, hogy ő az annyira megjegyezte otthon. Tetvet vagy egyebek. És ha hallgatta, hogy gyakorlom, már élesben gyakorlom a Rokkóval ezt, akkor ránéztem, és mondta a szöveget, hogy 12 évesen, hogy mi következik. És ettől el volt a májú. Tehát zeneileg Rokkó volt a segítő, kisebbik lányom pedig szövegileg minden. Én nótámat szövegileg mindet tudja. Pontosan ezért, mert gyerekként én a tanulásommal ott, ha akarta, ha nem szegény, beleragadt az agyába, és minden nótámat tud kívülről. A nagylányomról azért nem beszélek, mert akkor ő már férjhez ment.
1: Ezek a saját dalaid?
0: Hát voltak a saját dalaim, aha, igen, nagyon sok saját dalt írtam, ami még mindig, volt olyan is, amit felvettünk stúdióba, de most is ott fekszik a szekrényben, mert végül nem tetszett, vagy Rokko mondta, anyu, ez nem jó, ezt hagyja, de ezzel nem ér sikert, vagy van olyan mai napig is, mondom, ami készül, hogy megyek és csinálom, és stúdióba fel lesz énekelve, aztán majd a klip, meg egyebek. Tehát ilyen, vannak saját dalaim.
1: Mi kell egy jó dalhoz? Harmóniák természetesen, egy jó szöveg, egy jó dallam, de melyik a legfontosabb vajon, vagy mindegyik egyformán fontos?
0: A dallam. Szerintem, hogy a fülbe megragadja, hogy tetszen, és aztán jön a szöveg. Legalábbis én így gondolom. Mert van olyan, hogy nem is ismerem azt a dalt, de a zenéje megtetszik. És akkor jön az, hogy mi ennek a szövege? Hallgassak már bele, mi a szövege, mert a zené annyira megtetszett. Én szerintem elsősorban a zene, hogy fülbemászó legyen, és hogy ott megragadjon, maradjon ott a fülébe, és hódébb megy 5 méter múlva, és énekli. Na, ez a legfontosabb. Legalábbis én szerintem.
1: Nyilván nekem is, hiszen én hangszeres vagyok. Nekem mindig problémát jelentett a szövegeknek a megjegyzése, a tanulása. Én mindent csak laláztam tulajdonképpen. Tehát én egy ilyen típus vagyok, hogy a dallamot tudom, de hogyha ezt mondja egy énekes is,

0: akkor ez megerősítés, hogy tényleg a dallam a legfontosabb, és azok mindenek felett, és akkor gondolom a harmónia ezek alá.
1: Pontosan így van. Uh-huh. Én legalábbis az én magamról beszélek, hogy így gondolom, mert igen, a szöveg az is nagyon fontos. De hiába van nagyon jó szöveg egy dalnak, ha zeneileg nem fogadja be a közönség. És nem, olyan idegennek találja. A szöveg ott már akkor felesleges.
0: Milyen kapcsolatod van Istennel, a Teremtővel? Fontos számodra? Fontos az életedben?
1: Hát egy nagyon fontos kérdést tettél fele. Mert ez az életemben nagyon fontos a Teremtő. Nagyon fontos a Teremtő. Hát gyerekkoromban is hallottam, hogy anyámtól, hogy van Isten, de nem volt otthon nálunk Biblia. Tehát nem voltak hívők, istenfélő emberek voltak, mondták, hogy ezt Isten megbüntet, meg Isten így, meg úgy, de úgy konkrétan nem ismertem a Bibliának a tartalmát. De egyébként annyit tudtam anyámtól is, hogy ez bűn, nem szabad lopni, nem szabad ezt, nem szabad azt, de hát azt nem tudtam, hogy a Bibliában ez benne van. Uh-huh. Aztán, amikor felnőttem, és szertettem egy Bibliára, mert szert kellett tennem, nagyon sokat szenvedtem az életemben, attól függetlenül, hogy igenis elértem a munkámmal, a hangommal egy bizonyos szintet, de ezek mellett én nekem is ugyanúgy egy nap sütött és egy hold ragyogott. Nekem se kettő, nem három. Nekem is megvolt ugyanúgy a problémáim, a napi teendőim. Ugyanúgy voltak örömeim, gyászaim. Tehát most nem sajnáltatni, távol áll tőlem. Nem, csak hát Isten. Én azt hiszem, hogy én nekem Isten nélkül semmi sem sikerült volna. Nekem nagyon nagy volt benne a hitem mindig is, már felnőtt korom óta, amikor felnőtt koromban csalódások értek, mondjuk nem csak halál, hanem mondjuk elhagyott a férjem, vagy nem tudom, mert ilyen is történt. Igenis, nekem ő volt a támaszom, Isten. A gyerekeim is, mert ők adták az életet, az értelmét az életemnek, mikor ilyen csalódások értek, vagy bármi, ők adták, de ehhez nagykám sokkal több erő, lélekben több erő kellett. Mert itt a szívemben ott volt a gyerekem, és az agyamban. De viszont lehettem volna olyan, hogy nem érdekel ez az éneklés, ezért nagyon sokat kell szenvedni, nagyon sokat kell tanulni. Nekem nehéz volt, ugye, mert gyerekek, vannak olyan énekesek, akiknek nincs gyerekük, és akkor csak erre koncentráltak, és akkor volt lehetőségük, hogy csak ezt csinálták. Én nekem minden elismerésem. De úgy, hogy három gyereket egyedül nevelsz, és egyedül kell biztosítanod az anyagiakat, és nincs lehetőséged arra, hogy most hívok egy, jó, sokszor átjött a barátnőm, segített, vagy nem tudom, a gyerekekre vigyázott, de nincs egy olyan biztos anyagi hátteret, hogy na, én most annyit keresek, hogy én most ezt a gyerekeknek mind biztosítom, hogy nyugodtan oda lehetek, nem kell mosogatnom, én csak félrevonulok és tanulok. Tehát kemény cigányasszony életet éltem, így mondom, mind a mellett, hogy nekem gyakorolnom és mennem kellett, és utaznom a különböző helyekre énekelni, és akkor hullafáradtan éjjel beesni hajnalban a otthonodba a gyerekeidhez, akik már akkor aludtak, vagy például amikor stabilban voltam, mert így kezdődött, ezért mondtam, hogy engem kerestek a lehetőségek. Egy szülénap alkalmával a barátaimmal elmentünk egy 9 kerületi szórakozóhelyre, és ott csak szülénapoztunk, és a főnök felkért, hogy hétfőn kezdjél énekelni. Hát jött egy olyan pillanat, hogy énekelték a Máté Pétertől az Elmegyek, és akkor én azt nagyon szerettem, azt a dalt mai napig is, és énekeltem ott az asztalnál. És akkor, ahogy énekelt ott a zenész, egy szint is volt, én vele együtt énekeltem. És egyszer csak odajön a főnök, és azt mondja, hogy hétfőtől alkalmaználak, legyél az stabilban énekes. Hát itt is, hát ugye bár? Hát itt is, ugye férjem volt, gyerekeim voltak, hát én hogy? Hogy járjak én az éjszakába énekelni? És akkor megkérdeztem a férjemet, közöltem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és hát nem nagyon tetszett neki, egyem a szívét, de azt mondta, hogy Mindig ez volt az álmod. Menj, csináld, majd én segítek a gyereknevelésbe. Úgyhogy innen is kaptam lehetőséget. Tehát azért mondtam, hogy engem a lehetőségek megkeresnek. Ahogy a Hága Mária, áldja meg a Jóisten, a 11 körületben elhívott, vagy a 100 tagú elnöke felhívott, vagy vannak ezek a fellépések. Én soha, hát nem vagyok jó menedzserem. Ezt meg kell hagyni. Nem vagyok önmagamnak jó menedzsere. Nem kopogtatok. Hogy figyelj már, vigyél meg énekelni, vagy ahova nem hívnak, nem szeretek menni. Viszont ahova meghívnak, olyan oda teljes alázattal és felkészültem, megpróbálok eleget tenni.
0: Kikkel muzsikáltál életedben, kikkel énekeltél már életedben, akik nagy benyomást tettek rád?
1: Hát sok énekessel nem egy színpadon, de hát kevéssel, de azok neves művészek. A Bokor Jancsi, a Tolnai András, a Rupa Ilona, vagy például amikor volt a jubileumom, 25 éves jubileumom a Dunapalotában, ott is megpróbáltam mindent, hogy igenis, mivel a régi nagy muzsikusok mindig palotákban és olyan helyeken muzsikáltak, hogy elismerés volt, hogy oda bejuthattak. Azért próbáltam én is, hogy a nevébe benne legyen, hogy palota, hogy a jubileumomat, hogy legyen benne, hogy palota, mert ugye a régiek, a nagy múltú, kitaposták nekünk ezeket az utakat, azok mind palotákban is, olyan helyeken léptek fel, hogy fényes csillárok, egyebek, és akkor arra törekedtem, hogy én is palotába, a Dunapalotába lesz a jubileumom, és oda viszem a zenekart, ahogy régen is, ahol játszottak, és így jött az, hogy a Rajkó zenekarral volt a kísérőm, elég jó, egy 12 tagú cigányzenekar volt, aztán a Botos trió, aztán a zongorista, a Berke Artúr, és akkor ott az énekesek, a Farkas Bálint, a Bokor Jancsi, akkor a nem is tudom, ja, hát a tánckar az meg nem is hiányozhatott, a Szecső tánckar, tudod, úgyhogy meg hát az én gyerekeim, unokáim, akik már mindig igyekeztem arra, hogy olyan műsorom van, ahova betehetem őket, mert olyan tehetséges gyerekek, nagyon, a lányok nagyon szépen tudnak táncolni, és akkor a fiamat nem is beszélve róla, ő táncolni és énekelni is tud, úgyhogy mindig igyekeztem, hogy úgyhogy így volt, hogy Nova tánckar és a Szecső tánckar volt ezen a bizonyos jubileumon. Nekem elég volt az, hogy elismerés volt az, hogy egy színpadon lehetek velük. Különösen a 100 tagúval, amikor oda kerültem, utána így jött fokozatosan, hogy megismertem a budapesti nagy zenészeket, ugyebár a Lakatos Mikit, akkor a Boros Lajost, már akkor már nem volt a 100 tagúban, de ugye örökös tagja volt, akkor nem tudom felsorolni, bocsánat, inkább nem mondok neveket, hogy ki ne hagyjak olyan embereket, akik méltók erre, hogy megemlítsem, nem tudok mindenkit felsorolni, de ezek nekem hatalmas büszkeség, hogy elmondhatom, nem tudom a jövőmet, de a múltamat már tudom. És erre nagyon büszke vagyok, és nagyon értékelem, és nagyon vigyázok rá. Bár azt mondják, hogy az a boldog ember, hogy a nóta mondja, annak, aki feledni tud. Azt mondják, hogy minden sokkal szebb. Tehát a rosszakat elfelejtettem, a jókat pedig magamba tartom. Úgyhogy optimista ember vagyok, mindig is az voltam, törekedtem, sokat olvastam ilyet, hogy hogy lehet ilyen lelki dolgokat átvészelni, ha csak lehetőségem volt, akkor nyomtam, és olvastam reggelig, és akkor így sikerült verseket írnom, egy különösen a gyerekeimnek írtam egy verset, mind a háromnak, azt majd egyszer talán közszemlére teszem valamilyen úton, módon, hogy hallhassák, mert nekem egy csodálatos vers, egy nagyon szép vers a gyerekeimnek. Meg több verset is írtam, mind a mellett, hogy zenét és szöveget írtam zenére, de ezt is meg kell jegyeznem, hogy a verseket is. Nagyon szeretem a művészetet. Minden oldaláról, ami értékes, és és fogható, mint a mondjuk a szobrok, vagy a festmény, vagy egy, nem tudom, egy kerámia, vagy bármi, ami szép, ami nemes. Ezeket én mind értékelem. Egyébként nekem, én úgy gondolom, hogy nekem olyan 1920-as, 30-as években kellett volna élnem. Amikor még a jávor, a karádi, meg egyebek úgy tudtak jól mulatni, ahogy ezt most látjuk a régi archívum filmeken, és meg az a stílus, az az udvariasság, az a férfiaknál is, nem tudom, én arra vágyom. De hát már nem ezt a világot éljük.
0: Hát ez a generáció egy picit más tendenciát mutat egyelőre, és úgy néz ki, hogy más irányba halad a világ, de reméljük, hogy majd egyszer visszatalálunk az értékalapú társadalomhoz.
1: Ez is érték egyébként, ami most van, ez a gyors világ, ez a intelligens világ, vagy nem tudom, minek nevezzem, mert ugye nagyon sokat tanulunk ebből a felgyorsult, okos világból, de amennyi előnye van, annyi hátránya is. Hát én kívánom, hogy mindenki az előnyét élvezze.
0: Befejezésként nagyon kíváncsi lennék rá, hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 album, CD, amit magaddal vinnél? Esetleg tudnál hozzá előadókat is mondani?
1: Bocsellit mindenképpen. Jávort.
0: Jávor Pál, igen.
1: Bangó Margitot. A Boros Lajost. És a Buffót. A Buffó Rigó Sándort.
0: Hát ez egy nagyon szép összeállítás. De főleg akkor cigányzene lenne benne ezek szerint.
1: És igen, igen. Hát, magyar nóta, cigánydalok. Sanzonokat is nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Edith Piaf, egyik más. Tehát ezeket nagyon szeretem hallgatni, de most 5-öt mondtál. Igen, most nem tudom, én 5-öt vagy 6-ot mondtam. Nem tudom, de ezeket. Hát bocsánat, mindenképpen, mert azt nagyon szeretem. Ha úgy el akarok vonulni, vagy ilyen én időmet akarom élni, akkor azt nagyon szeretem. Nagyon jó úgy háttérből hallgatni, és akkor tudsz gondolok relaxálódni, meg egyebek. Nagyon szeretem, egy hatalmas tehetség. És mindazok, akiket felsoroltam. Lakatlan szigetre nem vágyom egyébként, pláne úgy, hogy család nélkül. Miért nem mondtad, hogy családdal hogy mennél a lakatlan szigetre? Mert ez így természetes lett volna, hogy családdal? Miért ne? De egyedül? Mondjuk soha nem lennék egyedül, mert ott a teremtő. Úgyhogy igen, de hát erre a kérdésre ezt tudtam válaszolni. Ilyen váratlan kérdésre.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem, és remélem, hogy beszélgethetünk még.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Mai vendégem ismét Nova Brigitta volt, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Atom Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 21-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti vendégem, kedves barátom, Cumó Árpád, jazzzongora művész, aki mesél nekünk az amerikai tanulmányairól, családjáról és az életéről. Tartsanak velünk ma este is! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai estére egy nagyon-nagyon különleges vendéget hívtam meg, kedves barátomat, ismerősömet, Cumó Árpádot, aki 2005-ben végzett egyébként a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában.
4: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást!
3: Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Szeretnélek egy kicsit jobban bemutatni és megismertetni a hallgatókkal, aki még esetleg nem ismert téged, az életutaddal, az életpályáddal, mert roppant izgalmas tanulmányaid voltak, hiszen te nem Magyarországon folytattad a jazzzenei tanulmányaidat, hanem többnyire Amerikában. Mesélj nekünk erről az amerikai tanulmányútról. Hogyan kerültél ki egyáltalán Amerikába?
4: Igen, én úgy kerültem ki először, hogy 1998-ban volt egy Magyar Rádió jazzongora verseny, Füsti Balogh Gábor, a Bartók Rádió által, a Malosik Robert főszerkesztő által, és az egyik díj az volt, megosztott első helyezettet értem el a Szabó Dániel, az egyik díj az volt, hogy lemezkészítés, a másik meg az, hogy 5-7-es kúzus a Berklin. És a Szakcsillagotos Béla volt a zsűri elnöke, és akkor hát rám esett az, hogy akkor én menjek 5 hétre Bostonban tanulni, a Berkeley-re, és a Dani az csinált egy lemezt Magyarországon. Ez 18 éves voltam akkor. És így kezdődött el az amerikai tanulmányom.
3: Milyen tapasztalatod volt ott kint a Berkeley-n?
4: Hát ugye először én kimentem, mert én angolul sem beszéltem nagyon, mert most nem nagyon, hogy mondjam, így beszéltem angolul, de nem igazán értem, meg tanultam egy kicsit, de ott másképp beszélnek, főleg ott az afroamerikaiak is, meg a jazzzenészeken belül is csomó slang van, azt tudtam, mit beszélnek. Hát ez nekem óriási volt, hát először kicsit ugye így félve a nagyvilágtól, tényleg így hirtelen belecsöppenni a világ egyik legnagyobb hát ilyen college, ilyen egyetemi szint is van, meg ilyen több szakos, hát egy ilyen komplexum Berklee College, ott nagyon sokan tanultak, meg nagyon híres zenész jött ki, meg szóval az egy nagyon régi suli, és hát ugye belecsöppenten is ott minden angolul volt, illetve marra nehéz volt, meg minden, aztán bele kellett szoknom, meg pár. Egy-két hét aztán így már kezdtem érdeklődni, és aztán felfigyeltek így rám a tanárok. Mondták, hogy van tehetségem erre az egészre, és hogy jó lenne, hogyha itt tanulnék. Hát én nagyon szerettem, mert nekem nagyon tetszett a Berkeley, de az nem tetszett, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem úgy nem nagyon érdekelt, de ha nagyon hasznos dolog.
3: A tanulmányok során, úgy érted?
4: A tanulmányok során, hogy minden másképp van, ami van nekik egy metódjuk, amik ezt tanítják. A Berkeley metód, ami elég bonyolult, de úgy éreztem, hogy hát inkább én csak játszani akarok, nem akarok ennyire, hogy mondjam, mindig kielemezni. Minden nagyon hasznos volt, és de inkább én azt akartam, hogy játszani az ottani emberek, és lementem egy este a jazzklubba, és akkor ott beszálltam zongorázni, és akkor ilyen 3-kor csörgött a telefonom, hát ilyen kollégiumban laktunk, hogy gyere másnap játszani. Na ez volt nekem a löket, és akkor hát ottani afroamerikai zenészekkel, lokális bosztoni zenészekkel játszani. A Deremberet, a trombitás volt ott, akivel akkor a dobos nevét, iszonyat nagy zenészek, ottani amerikai zenészek, és ezekkel, hát ez olyan energia volt, meg olyan volt, mint hogyha nem is tudom, Miles Davis-t hallottam volna ott először. Olyan hatása jött rám ez az egész, hogy ott életbe szól a zene, úgy, hogy a felvételeken hallgattam, és olyan lüktetés és olyan energia van, ezt nem tudtam leírni. És akkor azt mondtam, hogy én kész, sehova nem akarok menni, itt akarok élni, itt akarok aludni a jazzklubba, haza sem akarok menni. Olyan hatással voltam, azt sem tudtam, hol, de ez most komolyan mondom neked. Azt sem tudom, hol vagyok. Mert tudod, amikor a zene, amikor transzba vagy a zenével, akkor kész, megszűnik a külvilág. És egy olyan zónba voltam ott, hogy éjjel-nappal csak a zene. Abszolút tudtam, hogy elfelejtettem majdnem, hogy írni. Ez szó szerint mondom neked. Annyira a külvilág, a metalista izé világ, annyira kizökkent, hogy sem, csak a zene. És ez olyan szinten átformált engem, hogy hazajöttem, és így azt mondtam, hogy tényleg, megyek, vissza akarok menni. Na, itt volt egy nagyon rögös út, hogy én visszamenjek. És a családom, a szüleim nélkül ezt nem tudtam volna.
3: Ez az 5-7-es kurzus után?
4: 5-7-es kurzus után.
3: Hogy kaptad meg az ösztöndíjat? Hiszen utána szereztél egy ösztöndíjat, amivel vissza is mehettél.
4: Igen. Hát ott mondták a több tanár is ajánlott engem, hogy mindenki jöjjek vissza, és a Berkeley Performance Centerben volt, tehát egy koncerttől játszottam, aki már ott tanult, a német Ferenccel, és Daniel Kamandra volt a basszusgitáros, akkor ő is ott tanult, és játszottunk egy nagyon jó koncertet, és akkor mondták, hogy hát várunk szeretettel, és akkor mondtam, hogy oké, és akkor mennyi ez a pénz?
3: Hát ez így az.
4: Kell fizetni. Hát most már a Berkeley fél évre 35 000 dollár. Mondták, hogy neked semmit.
3: Aha.
4: Neked semmit. És mondom, ez szuper. Full scholarship, teljes ösztöndíj. De viszont az, hogy hol lakjál, mit tegyél, az neked kell állnunk.
3: Hát az se semmi egyébként, tehát az is nyilván egy költség, főleg egy fiatal fiúnak, aki...
4: Hát igen, most az, hogy a kollégium is, az is van, mi havonta 800 dollár, egy plusz a kaja, az van, majdnem 1500 dollár, most akkor időben annyi volt, és kiszámoltam, hogy hát ez borzalmas pénz, hát ez több százezer forint.
3: Így van.
4: Na most én egy átlag szegény roma családból származom, akik zenészek, és hát hogy mondjam, nem voltak félrerakva millióink, vagy úgy mondva, és a szüleim azt a döntést hozták, hogy eladják a lakást. Eladják a lakást, és bemenek egy kisebbbe, és azt az összeget, ami maradt, azt nekem adják a tanulmányomra. Tulajdonképpen így tudtam kimenni 21 éves koromban, és így tudtam ott lenni, és így kezdődött el.
3: Hát ez egy nagy áldozat a család részéről,
4: hát,
3: természetesen.
4: De... Minden interjúban elmondom ezt, hogy anélkül nem lennék az, aki vagyok. Szóval, hogy igen, ezt a szüleimnek köszönhetem.
3: Viszont amikor kimentél, akkor tárt kapukkal várt téged az ország.
4: Amerika. Hát ő igen. Szóval az volt, hogy kimentem, és akkor elkezdtem tanulni, elkezdtem a tanulmányaim, minden. És akkor elkezdtem Bostonba úgy játszogatni, meg minden, és másfél év után, hát ott a Joanne Brecken volt az zongoratanárom egyébként, és akkor az volt, hogy csodálatos volt ez az összeg, amit kaptam, amit hoztam otthonra, de egy idő után elfogyott. És akkor ugye én is próbálgattam így összeszedni a pénzt, tehát akkor is már ilyen 800 dollár volt, akkor a szoba volt mindegy, kb. 5 négyzetméter, úgyhogy befért egy ágyad is kész Bostonban, és akkor mondtam, hát nem tudom. És akkor ott voltam másfél évig, és akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom egy olyan sulit, ami ahol fizetik a lakásomat. Hogy ezt nem tudok itt maradni Amerikában. És akkor voltam 23 éves, akkor ugye nem kaphatok olyan állást, hogy tanítás. Szóval még egy ilyen diák voltam. És hát a mastert amúgy is meg akartam csinálni, és hát már nem nagyon maradt pénzem, hogy Bostonban maradjak. Aztán megpróbálok egy másik iskolát, és hát tulajdonképpen ez volt a Los Angeles-i, a University of Southern California belül van egy institút, amit akkor Tenus Monk-nak hívtak, ahova két évente egy zongoristát vesznek föl. És
5: akkor ez egy óriási dicsőség volt oda bekerülni.
4: Hát igen, abszolút, hogy
5: de hát már az előző, már a bosztoni iskola is óriási.
4: Bosztoni iskola is óriási, mert hát most már ezt a full scholarship-et ezt már úgy hiszem meg is szüntették, szóval hát megváltoztak ott is a dolgok, tudod, meg hát minden, szóval 80-ban születtem, és érdekes volt látni, hogy megy át analógból digitális világba a világ. És igazából ez nekem nagyon sokáig idő, nem tudtam ezt feldolgozni, hogy lehet, hogy megszűnik a CD.
5: Vagy a bakelit lemez.
4: Hát most már megint viszonylag a bakelit csúcsáron adják, érted, de a pénzt akkor sem a művész kapja még most, mert azokat a lemezeket már 30 éve legyártották. Most már gyártanak újabbat persze, de én akkor ugye, hogy a 2000-es években, 2001-ben, és akkor még az időszak között én Magyarországon játszottam, lemezem is jelent meg. 2001-ben az EMI kiadónál lemezem jelent meg. Trio lemezem, a My Time címmel, az első lemez volt. Voltunk akkor Belgiumban, és nyertünk versenyeket.
5: Elég sok verseny volt akkoriban, amit megnyertél.
4: Igen, ezek nagyon jók voltak. És aztán én kimentem, meg minden, és közben megszűntek a kiadók.
5: Hát átalakult a világ akkoriban.
4: És teljesen átalakult a világ. És hát ezt igen. Már Amerikában is már éreztem, uh-huh. És nagyon sokan panaszkodtak, hogy a lemezeladás nincsenek kiadók, és mára ez nulla lett szinte. Egy-két kiadó maradt fönn.
5: Erre még visszatérünk erre a kérdésre, de akkor végül is kimentél akkor utána Los Angelesbe, és kint folytatod a tanulmányaidat.
4: Hát az egy álom volt, igen, uh-huh. Bekerültem ebből, ott személyesen Herbie Hancock hallgatott meg, Ron Carter és Terence Blanchard, és meghallgattak három zongoristát, meg zenekarokat, mert ez egy zenekar, összeállítanak egy zenekart, egy zongorista, egy dobos, egy bőgős, egy trombitás, egy szakszofonos, egy énekes. Uh-huh. Az előző tanulók, a Gretchen Parlato volt, aki most már nagy nevű énekes, a Lionel Lueke volt az előzőben a zenekarban, ahova jártak, és akkor mi voltunk a következő évadban, 2003-as, ahova bekerültem. Hát ez akkor öröm volt, mai napig is, hogy engem választott Herbie Hancock. A Herbie Hancock azt mondta nekem, hogy üljél le, és akkor föl volt írva 40 standard, és akkor abból választanak. És mindenkinek azt mondta, hogy egy kör szóló. Bluesba is. Egy kör szóló. Kész.
5: És akkor mindent megmutatni, amit egész életedben tanultál.
4: Hát vagy 15-20-30 másodpercben, attól függ, milyen gyors. Igen. Zongoránsz le, amit tudsz, és akkor majd hívnak ki egy-két nap múlva. És akkor még én ott maradtam a szálladában, minden, és akkor írtak, hogy Herbie Hancock engem választott. Tehát ez óriási.
5: Óriási dolog.
4: Óriási öröm volt, meg utána a két éves munka, hogy vele zongorázhattam négykezest, hogy vele beszélgethettem a terembe, vele koncertezhettem a Wayne Shorterre, koncertezhettem a Diane Reeves-el, a Diddy Bridgewater-el, akkor a Louis Nash-el, a Jack DeJohnette-el, a Charlie Hayden-el, olyan nevekkel, akikkel hát álomban sem gondoltam, akiket gyerekkoromban hallgattam. A Red Reportot, meg a Chick Corea-t, meg ilyen, olyan emberekkel, akikkel tényleg, és ez óriási volt. Ez óriási.
5: Én azt hiszem, hogy benne voltál a jazznek abba a pici kis magjába, ami a, hát tulajdonképpen a világ közepét jelenti a jazz
4: műfajban. Hát abszolút az aranykorszakból, mert azok az emberek, igen, voltak, akik most már 80 évesek, ugye a Wayne Shorter az már nem él, a Charlie Hayden, és azok az emberek, akiktől a jazz származott, a Wayne Shorter, ugye a Miles Davis zenekara, uh-huh. Herbie Hancock 84 éves, de az kitűnő állapotban van, hál' Istennek, és nagyon sokat túrnézik, játszik. Hm. De nagyon sok emberek már ugye nincsenek, vagy már nem játszanak. Ugye ott volt a Carter, a Jimmy Heaton is. Olyan emberekkel, akik a Harlemi, van az a kép, tudod, amit van egy nagyon híres kép, hogy állnak a Harlemben, tudod, és van sok zenész, akik még ismerték, meg játszottak, vagy ott voltak közöttük, tudod, hát ez maga volt az, mint hogyha akkor időben, mit tudom én, azt mondják, hogy a Dankó Pista, vagy ilyen emberek közé kell. De ez halál komolyan, mert ez ugyan nekik, igen, ez tényleg. A nép, jazz, a nép zene, ez ugyanaz, igen. Mint itt a cigány zene, érted, ugye? Bemész, és akkor mit tudom, ha a Boros Lajostól vele muzsikáltál, vagy a Hankó, vagy a Öreg Járóka Sándor egy zenekarra, érted? Na ez ugyanaz, hát ez ugyanaz, csak hát többen voltak, hát itthon is sokan voltak, csak hát ott még többen voltak, mert Amerika azért az nagy ország.
5: És ott szerezted a mesterdiplomádat.
4: Igen.
5: És ezekkel az emberekkel játszottál végig, és akkor is elég sok verseny volt, ahogy láttam, amit megnyertél te is szólóban, vagy a zenekaroddal.
4: Igen, hát itt Európában itt volt a Belgium, meg volt egy német verseny is, és akkor volt egy spanyol is, és akkor azokon igen, de ezek még a tanulmányom előtt voltak. Tulajdonképpen ez ilyen európai kis turnék, meg de az Amerikában nem voltam verseny, mert ugye ott 25 éves voltam, amikor végeztem, aztán elmentem New Yorkba élni, meg játszani. Akkor már elindult a nagy, hogy mondjam, dzsungelbe ott a túlélés. Mert ez már az.
5: Egy kicsit most így a tanulmányaid után kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hiszen az nagyon fontos, hogy honnan jöttél, honnan indultál. Természetesen te is zenész családból származol, mesélj egy picit róluk.
4: Igen, hát édesapám...
5: Milyen inspirációkat kaptál?
4: Igen, édesapám dobos, olárpád, és hát a Füstivel is játszott, meg világéletben mindig külföldön voltak, hát tulajdonképpen abból éltünk. Lehet így mondani, és akkor anyukánk volt velünk otthon, meg minden, de apukám mindig külföldön volt, játszott, turnézott, nagyon komoly Párizsban, meg nagyon komoly helyeken. És ő mindig vett a lemezeket, és akkor ugye
5: bakelit lemezeket
4: és akkor csak mindig raktam be a lemezeket, és akkor ugye hát a anyukám nem zenészett, az ő családjáról meg rengeteg cigányzenész van, muzsikus cigányzenészek, és ugye hát ők is nagyon szeretik a jazzt, és akkor hát a Horváth Gyuszi, a Nyuszi fő, ugye a nagybátyám, akkor ugye ott volt a Duka Lemérék, ugye a Duka család, akkor a Patai Jöcsi nagybátyám, ez óriási muzsikusok, és ők is mindig hallgatták a jazzt. Meg a 80-as években, hogy mondjam, az Oscar Petersont majd minden muzsikus szerett át. És akkor tudod, szólókat, tudod, együtt játszottak meg minden rá meg. És akkor ezek hallottam én, tudod. Uh-huh. És akkor ugye megismerkedtem, itthoni lementem jazz klubokba, és akkor volt a Long Jazz Club, 16 éves voltam, és akkor ott hallgattam Olá Kálmánt, a Trio Midnight-ot,

0: hogy mondjuk közgazdász legyél. Egyébként klasszikus zenével kezdtél.
1: Ez így van. Szóval én a klasszikus zene az nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon fontos, hogy klasszikus zenét nagyon sokáig, ameddig csak lehet tanuljon.
0: Miért egyébként?
1: Mert az, hogy megtanulj zongorázni, vagy megtanulj bármi hangszeren, az nincs olyan jazz technika és klasszikus technika van. Azt meg kell tanulni, uh-huh. és azt muszáj megtanulnod. Az, hogy normális úgy rendelkezze, játsz, normális dinamikát meg tud szólaltatni a hangszert, ugye, és hát nagyon jó tanáraim voltak, és aki Teolasi Kelemen Lívia volt, az egyik nagyon, nagyon jó tanárom. Aztán elkerültem a Konzibe, a Weiner Leóba, ott voltam egy ideig, és tényleg hogy tudjál kottát olvasni, gyerekkorban elkezdődni, ez már gyerekkorban el kell kezdeni, ez 6 évesen kezdtem el.
0: De hány éves voltál, amikor elkezdtél zenét tanulni, vagy zongorázni?
1: 6 és fél, kb. 7 éves. De hogy előtte én mindig úgy pötyögtem a zongorán, meg a dobon is doboltam, ugye apám dobos, ott volt a dob, és akkor szóval így zenélgettem. Főleg a ritmus, ami nagyon, én dobos szerettem volna lenni, de ahogy mondták anyám, a szüleim, hogy ne, zongoráz, anyám nagyon szeret a zongorát, meg apám is, és akkor vettek egy pianinót, és akkor elvittek egy, és akkor mondták, hogy van rá muzikalitásom, és akkor elkezdtem tanulni zongorát. És nagyon hamar megszerettem a zongorát, és aztán összör csak klasszikus, és akkor ugye nem is tudom már, 14-15 éves lehettem, milyen tovább képzés, vagy hogy mondják, még akkor volt ilyen konzi felkészítő, meg uh-huh. tudod, és akkor a konziba mentem, és akkor elkezdtem improvizálgatni, meg utánozni a felvételeket, tudod, meg felvételekre beraktam, és akkor elkezdtem a felvételekkel játszani. És az annyira kikapcsolt engem, hogy azt vettem észre, hogy én 8 órán keresztül ezt csinálom, tudod. Hmm. És mondták, anya, egyé már, hát már így elszédőzt a gyerek, tudod. Szóval ez ilyen belekerülsz egy ilyen dimenzióba, és akkor csinálod, és nagyon jól érzed magad, és ez nagyon érezte magam, és akkor tulajdonképpen mai napig is ugyanezt csinálom, csak élesben tulajdonképpen ugyanaz van, ami gyerekkorban.
0: Tehát a jazz az ilyen tulajdonképpen így beférkőzik az ember szívébe, lelkébe, és aztán nem ereszti valahogy.
1: Szerintem minden zene így van, mert hogyha igazából, ha szereted, amit csinálsz, akkor nekem azt Amerikában már mondták. Jó, akkor leszel jó, hogyha profi, amit szeretsz, amit csinálsz, és igazok van. Uh-huh. Szóval, hogyha mindig mondom a tanítványaimnak, hogy figyelj, biztos, hogy szereted, amit szereted, azt a darabot, vagy szereted a szám, akkor érdemes csinálni. Ha nem szereted, akkor az úgyse lesz jó. Akkor úgyis csak egy ilyen kényszer. Uh-huh. És tulajdonképpen ez az egésznek a mozgató rúgója, szerintem. Az egész mindennek. Hogyha amit szereted, amit csinálsz, azt jól fogod csinálni. Nyilván vannak pofonok, még mindenki kap a pofonok, meg én is kapok, meg mindenki, de nehézségek, meg amin át kell esni, de hogyha szereted, amit csinálsz, akkor azt abban mindig úgy csinálod, hogy az mindig nagyon jó legyen. Tulajdonképpen ennyi.
0: A jazz tanulmányaidat mikor kezdted el hivatalosan iskolai keretek között?
1: Fú, hát a postás jazziskola volt, amilyen 15 éves koromban én magamtól bementem és beiratkoztam. Ott a Márkus Tibi volt, ott, aki a tanított, és fú, voltak ott, nem is tudom, ki volt. És ő elméletet tanított, és akkor mondta, hogy elmélet órára, hogy gyere be, még minden. Mondom, ez elméletekem nem is annyira érdekel, zongorázni. És akkor mutatott ilyen felvételeket, meg ilyen transzkripciókat, meg minden, és akkor mondta, hogy beviszlek a Gonda Jánoshoz, hogy akkor felvételiztél a jazz egyetemre. És akkor mondtam, hát ez szuper lenne, meg ez nagyon jó lenne. És akkor elmékszik rá Gonda tanárhoz bemít, és akkor Gonda nagyon megdicsért, nagyon tetszett, akkor voltam 16 éve, mondta, hogy szeretettel várunk az érettségi után, blablabla, bla, bla, és akkor felvételiz

0: minden, és akkor megnyertem a zongora versenyt, és posztomba kerültem ki, ezért nem felvételiztem. Mert akkor tulajdonképpen a jazz tanszakra jártam volna, csak mivel megnyertem ezt a versenyt, ezért Bostonba voltam, és akkor ott tanultam tovább. Tulajdonképpen így félbeszakadt a magyarországi jazz tanszak.
1: Miután végeztél Los Angelesben, utána merre sodort az élet? Na, befejezted a tanulmányodat, és mesterdiplomával a Herbie Hancock intézet keretén belül.
0: Igen, hát aztán csináltam zenekart, itthon hazajöttem, volt egy zenekarom, a Electronic Dreams nevű zenekar, aztán csináltam, több dolgot csináltam. Csináltam lemezeket, szóló lemezeket, aztán csináltam, hát még így visszatekintve akkori időszakban voltam. Ez az elektronikus jazz nagyon, akkor nagyon érdekelt ez. Úgyhogy, hogy lehet ezt így aknázni, meg mik a lehetőségben. Akkor jött be a komputer, emlékszem, megvettem az első Apple laptopomat, és akkor hallottam ezeket a hangzásokat, hogy úgy tud szólni a komputer, mint egy szimfonikus zenekar. Hát akkor jött be ez az egész, és akkor ezt próbáltam a zenémbe belerakni, meg minden, és akkor így csináltam lemezt, ugye az Electronic Dreams lemezt, aztán hát sok minden volt.
1: New Yorkban is voltál.
0: Na igen, New Yorkban is voltam, ott is voltam, játszottam, meg úgy jó volt, tényleg olyan zenészekkel szuper volt, de az volt, hogy ott is volt valamennyi pénzem, de nem nyertem meg az ötös lottot, hogy ott maradjak én. És az volt, hogy hát próbáltam itt tanítást, meg minden, de hát ez egy hatalmas nagy dzsungel, és mondtam, hogy egy év után, hát nem tudom, hogy itt kéne valamit, össze akarok csinálni egy zenekart, és akkor majd visszajövök, és akkor ez a visszajövőkből nem mentem vissza, és akkor itt maradtam, és akkor mindenféle dolgokat elkezdtem itt dolgozni, meg utána elkezdtem tanítani, és így nem szakadt félbe, csak az amerikai, mert játszom az amerikaiakkal, meg rengeteg kapcsolatom van, most is írnak nekem, hogy nagyon hiányzok, menjek vissza. Nagyon, hát én vissza akarok menni, közben már itthon is van családom, gyerekek, minden, már nem annyira egyszerű ez, hogy mindannak idején, hogy egyedül mész, és akkor laksz egy lukba, mit tudom én.
1: Igen.
0: Meg van a szobatársad, aki hajnal 3-kor még rockzenét hallgat, most már ezt lehet, hogy nem bírnám ki, most már érted, szóval. És már akkor sem, már úgy voltam vele, hogy már akkor is 26 éves, 28 éves voltam, már kinőttem ebből, azt is éreztem, hogy inkább a saját utamot kell csinálni, és a saját zenémet kell csinálnom, és az, ami én vagyok, és ez az út kész.
1: Miben különbözött Boston, Los Angeles, vagy akár New York?
0: Teljesen más. Boston egy nagyon jó diákváros, Los Angeles egy nagyon nyugi, hát egy kaliforniai hangulat, sokkal rájösebbek az emberek, azt mondják, hogy átjönnek, nem jönnek át. Egy ilyen lazább dolog, meg tele van rapperrel, meg megy a szól, meg mindenféle zene, más világ. New York meg az egy daráló. Az éjjel-nappal megy, 1500 zenész a klubban, az alig várja, hogy játszom, és alig várja, hogy mindenkinek legyen munkája, és akkor borzalmas nagy hosszú sorok állnak, és hát tulajdonképpen most már New Yorkba csak azok mennek, azok az emberek, akik nagyon sok pénzük van, mert most már New Yorkba, aki akkor ott volt az én közegem, azok már senki nincs New Yorkban, mert nem tudják már most kifizetni. Akkor még ki tudták. Most már olyan árak vannak New Yorkban, hogy az összes rengeteg művész már elment onnan, mert őrület lett. és anyagilag. És hát most már nagyon kevesen van. Most már csak azok engedhetik meg jazzenet, akiknek nagyon sok pénzük van, hogy ott születtek, vagy valami, és azok ott élnek nyugodban. Azok persze, azok ott születtek, hát most hol lennének máshol, ez nyilvánvaló, de ők is mondják, hogy őrület van New Yorkban, és nagyon drága, aminek nem kéne, mert New York nem ez volt. New York egy olyan város volt, tele volt művészettel, és nagyon támogatták a művészetet. Most már ez ilyen nagyon piacorientált lett, és mindent, meg már átformálódott minden. A piac, a lemez, a minden átformálódott, amiről beszélgettünk az elején.
1: És itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is,
0: igen, hát
1: jelenleg a Zeneakadémián és a Bartók Konziban.
0: Igen, igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg, hogy mondjam, még nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, hogy ez a 80-as, az akik még Nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy újabb telefonodon, hanem magad építed ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebben a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványát mondani, hogy nem fogjál bele mindenben, egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokban legyél jó. Mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattunk. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. Tudod, most meg fölmész a Spotify, és azt se tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy honnan indul, kivel játszik, ki volt az az ember, aki ezt ki, és ezt próbálom átadni és magyarázni.
1: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni, és mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
0: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, a foundation, az alapnak a foundation, érted? Az, hogy miből indul ki, miért van az, hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz? A jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy hogy fejezed ki magadat, abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész. Ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem. Különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz. Nem lesz eredetiség tőle, tudod? Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane, meg ezek, tudod, és tulajdonképpen ez egy érzet, ez. És akkor, amikor erre ráérez valaki, érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni, amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulunk. Szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja át, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ. Ez már saját mindenkinek a mást. Valaki csak ragtime-ot akar zongorázni. Majd napig is van ilyen. Valaki csak, mit tudom én, rock jazz-t játszik, jazz rockot, vagy mindenkinek a saját maga világ, vagy szól zenét, vagy De hogy mit adsz át, tehát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos, hogy, hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni. Meg kell tanulnod a technikát. Tehát ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötőjel fog zongorázni. Na, hát ezt te pontosan jól tudod. Hogy...
1: Ma esti vendégem Cumó Árpád, jazzzongora művész volt, aki mesélt nekünk az amerikai tanulmányairól, családjáról és az életéről. A folytatásért hallgassanak bennünket holnap este 10 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rubai, GL, yeah. 2019.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 22-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti vendégem Cumó Árpád, jazzzongora művész, aki a tegnapi beszélgetés folytatásaként mesél nekünk a tanításról, a mesterséges intelligenciáról és a zeneiparról. Tartsanak velünk ma este is!
4: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
5: Igen, vannak meg. Hát nagyon sok koncertem van, hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig szóval nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgatóró. Ha nincs kinek játszani, akkor nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van. Mert ez nagyon fontos. Mert nélkül, vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy, mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játszák. Mindig átveszik az ottani zenének a hagyományait, és másképp fejezik ki, és ugyan tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalúz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper projekt, és hát a tagjai az a lemezen, az Pozsár Eszter fuvolázik, Németh Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és kiadta, ja igen, Ciberi József perkasonozik, nem tudom, még kijöttem. Ja igen, még lesznek sztárvendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikaiak, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, mert Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most azért most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ez most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettünk, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
4: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén, hanem a klasszikus zene, vagy a popzene területén is természetesen. 20 évvel ezelőtt neked még volt egy kiadód. Most úgy döntöttél, hogy mégis inkább saját magad fogod kiadni legalábbis részben a következő lemezed. Mi változott ez hát idő
5: igen,
4: alatt?
5: Igen, akkor még volt kiadó, akik, hogy mondjam, nekik az volt a dolguk, hogy promotálják a lemezt, és az, hogy összeszervezik neked ezekhez a technikai dolgokat, a stúdiót, kifizessék a zenészeket, a te jogdíjadat is kifizetik, és a royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon, mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész szinte majdnem az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye, aki a világ nagyobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végülis már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
4: Hát vagy minimálisat.
5: Nagyon minimálisat. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek. Meg mit tudom én, miket vettek.
4: Zenészek.
5: De Magyarországon.
4: Maguk az előadók.
5: Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, meg még, hát most is vannak olyan, mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezüket, ezek már saját kiadóuk van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. nekem még volt egy lehetőség, akkor még volt egy lehetőségem, hogy, hogy a boltokban bekerült a lemezen. Például a My Time, és megvették. Aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy, hogy van egy kiadó is berakja a boltokban a lemez. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadó, de, de ott se dolgoznak emberek. Például ott sincs sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, az, hogy bekerüljön a lemezed, legyen promótálva a lemezed, eljussanak a médiában a lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan, olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezen, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, annak ez le a kalappal. Most én egy old school vagyok, én az analógiával jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinálnak. Nem zenét csinálnak. Azok abban az időben annyira meg tudták alapozni, hogy ők üzletemberek vettek. Mit tudom én. Szóval azokat nem érdekli, de azok is persze érdekli őket, de mondjuk azok szerepelnek egy filmben, vagy kimennek az olimpián, és akkor tartják a lángot, és ezért kapnak 100 000 dollárt. Vagy mit tudom én. Érted, hogy szóval azok a nagy emberek tudnak most már csak fönnmaradni, akiknek nem az a dolog, hogy mit csináltak, hanem milyen nevük van. Most nem akarok neveket mondani, de az a hatalmas sztárok, akik mi beraknak egy filmbe, vagy beraknak egy mesébe 3 percbe, és arra akkor kapja a pénzt, vagy ott reppel egy számba, vagy ott zongorázik egy számot. Érted? Ez most teljesen átalakult.
4: Na most egy zenész az, azt hiszem, hogy nem alapvetően arra van kalibrálva, hogy marketing ügynök legyen, vagy éppen számolgassa a kiadásokat, a bevételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Pontos. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy szemében. Tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik a mai nézd, korban.
5: Igen, szóval, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani. Nagy muzsikusok a László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem, szóval Katona Klárival játszottam. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariába játszani, megfizettük, mit tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és ha zeneszerző is, mert én az vagyok zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. Volt. De most már megszűnt ez a dolog, és viszont az, hogy egy zenész kifejezzen magát, ez nagyon fontos, vagy egy művész. Nem szeret ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolgai, saját ötletei, saját, amit el akar mondani, ez olyan, mint egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz, leírom a akkori élet tapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenében mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban, amikor ez minden muzsikusnál így van. aki él, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszom.
4: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
5: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi, és mindenkinek sajátosságos az improvizációja.
4: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
5: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy mondjam, senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye? És mindenki, ahogy leüti azt a hangot, mindenki máshogy fog mondják szólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció ezért csodálatos, mert ott tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
4: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
5: Ez így van. Ez így van. És szerintem ez mindenkorban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizáció, aki a világon szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, omega, lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és utána megírta a variációkat, vagy lezongorázta, és leírták a gyerekei. Hát ezt ennyi mennyiségű zenét hogy? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaültet egy zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
4: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
5: Ez egy folyamat. Azt, hogy mondjuk van egy dalom, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
4: Improvizálsz rá?
5: Improvizálsz rá, van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed, iPhone, mindegy, fölveszed, és megvisszalgatod. Akkor tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded, és ez így.
4: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
5: pontosan
4: megragad
5: igen.
4: Ennek a hatásoknak a
5: keretében. Igen, a hatás, és akkor így elkezded kereskélni a hangokat, és így kifejezed kiadod magadból.
4: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
5: Nézd, hát igen, nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
4: Például mire használod?
5: Hát én nagyon baromságok. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És szétrögjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, de szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jó díjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is már olyan lesznek a művészek, akik AI. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok, és szerintem ez nem fog működni. Bármennyi is akarják, mert azért emberek vagyunk, érző lények, nem gépek vagyunk. És ezen szerintem mindenki úgy van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlolni, legalább valamit. És teljesen mindegy, hogy mi. De a zene az élet része. Most zene, most gondolod, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor az ilyen, amit, hogyha fekete fején lenne minden, és számomra, hát most szerintem ez a lényege, hogy nagyon sokan múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mibe bennek benne. Erről ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az, hogy az a mi felelősségünk, hogy milyen ki, mit adunk át. Mit tudunk át az embereknek? Mit rakunk le az asztalra? Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
4: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
5: Az igények meg, hát ezt nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet, naponta rettenet. Mennyiségű, ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van. Rengeteg zene van. Mindjárt zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ezzel. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtanálni a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat az valakinek a zsebébe megy. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudta venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a sót, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy ne, te add át, ami a tiéd, ne. Mert az van, tudod, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari biznisz, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és ha nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor beperelj őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket azt nem tudják. Még nem tudják megvalósítani AI-jal. Szerintem az lesz, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már. Lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nagyon nagy baj van. Majd baj lesz.
4: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
5: Abszolút. Az élő is a kommunikációban.
4: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
5: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adod az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondjam, mesterséges intelligencia. Hát, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napod van, azt is látják, a jó napod van, azt is látják, a milyen hangulatod van, azt is látják, milyen ruhában vagy, azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik,

0: kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, egy mocskos a világ, ez a történet, ez ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költők mondanák. Szóval ez sajnos ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a hogy mondjam, sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ azt téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami vagy, egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trendi dolog, az, mint a divat. Érted? Ez ilyen jössz, mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, utána puff, kidobják, jön a következő szalagon. Én nem ez a vagyok, tudod.
1: Ha a koncertekben látod a lehetőséget, akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen koncert lehetőségek vannak, mert azt látom, hogy egyre szűkülnek a koncert lehetőségek is. Vagy érinthetjük azt a gondolatot is, hogy a gázsi sem teljesen egyforma mindenkinek, természetesen ilyenkor, hiszen hát vannak sztárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból megazdagodni biztos nem fognak.
0: Igen. Hát most Magyarországról ugye egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázs, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmegy, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, mert az is más, hogyha valakinek kompjútercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az ne menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor ezzel saját magának nemet mond, meg ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy ilyen kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
1: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
0: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop-rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jól keresnek. Azok nagyon jól keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, egy művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, az, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncertek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már, mert ez is megváltozott, tudod, nagyon ritkán van az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölhívnak és kérnek, hogy

0: koncertet. De látom azt is, hogy ezerre hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak is. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszottál. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ez ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, lehet, hogy te már nem, akik 30 évben vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem, vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világ van, te kibírelhetsz bármit. Mondjuk régen is ezt meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bírni. Most már ki lehet bírni a Carnegie Hallt. Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te egy 3 éve zongorázol, vagy 2 éve, és te ott a boci-boci tarkát fogod eljátszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te meg tudod ezt, csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy mindent csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként ez, itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész egy boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, hát, ugye, mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát, víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, lekikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt, de ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszállnánk a CD-re, meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenkinek.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a húgod kisfia, a Bubuka betett nekem egy Bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadók. Tehát ő szépen végigolvassa a Bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja.
0: Hát, nagyon. Hát lemezgyűjtő.
1: Igen, így van. Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
0: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szó. Ahogy én, meg ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvastunk. Tudtuk, hogy mikor csinálta, ki készítette a felvételt. Még azt is, sokszor azt is, hogy ez ugyanaz, a Rudy Van Galler, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tud az Impuls, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Szerintem ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az ugye láttam, hogy én is így a Bakelitra visszatértem, mert az volt, hogy be volt a Covid, ugye, és akkor mondtam, fú, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye ott nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy Bakelit lemez játszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD-n átértünk, és ugye, és akkor elővettem a régi Bakelitjeimet, porosak, lemostam őket, mert minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, hogy is nagyon megtetszett. És mondta, haj, de jó, haj, de jó. És akkor a kisfiam, a Samu, az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi. Hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez ahogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni azt, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva. Ezt nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz. Igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, hát az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen, na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napi koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben nőttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemez az olyan volt, hogy 180 forintért megvették a nem tudom melyik, a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni, ezt berakta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen meg tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták, ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizett a pénzt erre, fizikálisan, ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, az sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát megvették, és elfogytak a lemezek, és az egy bizonyos összeg, a kiadó is jobban járt a kiadó, mindig minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt. Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és most magyar előadókról beszélek, nem külföldi elő, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, hogy megvettek egy Stanley zongorát, bármit meg tudtak egy villát venni, és 300 Stanley zongora is lehet, érted? Más, teljesen más volt az egésznek. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
0: veled. Is nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számomra mindenféleképpen.
0: Nagyon kedves vagy.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
2: Ma esti vendégem Cumó Árpád jazz-zongora művész volt, aki a tegnap megkezdett beszélgetés folytatásaként mesélt nekünk a tanításról, a mesterséges intelligenciáról és a zeneiparról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este 22 órától is. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
6: Rólunk, neked.
7: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van. Tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
5: 2026. június 15-e hétfő 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma származású színészek a világ számos országában. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Játékház hátrányos helyzetű gyermekeknek.
1: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yuri Nell, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Mennel különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danis, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balog Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Roma nők szüléstörténeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó Zsolcán egy kezdeményezés erre próbál nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának a Szalóról, Halmairól, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyuka is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el. Sok iskolában nem találják a közös hangot, meghúzzák magukat, itt viszont megtalálják a közös hangot. Együtt játszanak, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, mesélik a Nyíregyházi Üvegház Játékközpontban. Megnézték, miként sikerül lelkes civileknek ebben a speciális intézményben támaszt nyújtani a környéken élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor egy autizmussal élő kisfiú beszaladt hozzánk, mert tetszett neki ez a színes épület. Szegény anyukája loholt utána, aztán látta, milyen jól érzi magát itt a kisfia. A többi gyerek pedig érezte, hogy ő kicsit más, de próbáltak vele kommunikálni, beszélgetni, ismerkedni, és a kisfiú elkezdett játszani. Az anyuka pedig később azt mondta, hogy ide elmeri hozni őt, mert itt senki sem nézi ki a gyermekét. Azóta akárhányszor elsétálnak itt, a kisfiú mindig beszaladt hozzánk. Nyíregyháza Jósaváros nevet viselő részén jártak, nagyjából 10 000 ember él a település 1000 részén, itt található a város szerte hírhet toronyház, amelyet sokan a város fekete pontjaként emlegettek. Az épületben közel 200, egyenként 21 négyzetméteres önkormányzati lakás található. A legtöbben roma családok laknak itt. Itt jött létre az Üvegház játékközpont, amelyet egy helyi civil szervezet, a 21. századi romanők egyesülete üzemeltet. A játékközpont olyan biztonságos, informális fejlesztő tér, ahol a gyermekek és családtagjaik együtt lehetnek, játszhatnak, tanulhatnak, közösséghez kapcsolódhatnak. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen a mai nap meglepetés vendége éppen egy bohóc volt, aki amúgy is gyermekek kedvence lenne, ám amikor beáll a lelkes kisfiúkkal csocsózni, mindenki várakozását felülmúlja. Pepi bohóc boldogan váltja valóra a gyermekek álmait akkor is, ha azok csak egy kutyás lufira vágynak, de akkor is, ha egy bohóc hátvéddel akarnak gólokat szerezni a csocsóasztalnál. Nem árultak tehát el nagy titkot azzal, hogy nem egy klasszikus játszóházról van szó, sokkal inkább egy szociális és oktatási központról. Mivel a környéken élő gyermekeket halmozottan érinti az iskolai lemaradás, a követelmények teljesítésének nehézsége, a fő cél az, hogy akár már iskola előtt vagy az iskolás évek alatt is egyfajta támaszt nyújtsanak az idejáróknak. A játék az, ami igazán nevelést tanít. A cikk elején idézett Makula Réka, aki immár 10 éve a 21. századi roma nők egyesületének elnöke, mindent tud erről a helyről. Évek óta az ő vezetésével üzemeltetik az üvegházat, 2023 óta pedig a Partners Hungary alapítvánnyal való együttműködés jóvoltából tudták létrehozni itt a játékközpontot.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt 37 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és egy kis hibernációba fogunk majd mi is vonulni a hétvégére, de csak hétvégére. Azért próbáltam
2: kicsit utazunk
1: így...
2: a skifik világába. Igen. A valóságból.
1: Igen, azért próbáltam így átkötni ezt, mert ugye a tudósokat, sőt valamelyik nap mi is beszélgettünk erről, hogy mondom, de kár, hogy ez nincs. Ugye te mondtad, hogy mekkora film ugye a...
2: A filmekről beszélgettünk, hogy hogyan valósul meg. Igen. Mondjuk egy 82-ben elképzelt skifi film. Igen.
1: Hogy lesz
2: világban,
1: az már a valóság.
2: Igen. Már, igen.
1: És hogy mondtad ezt a filmet, hogy milyen jó film, és én fejtettem meg úgy a címét, hogy A pusztító, amiben Stallone és Wesley Snipes játszanak. Meg Sandra Bullock, így van, hogy ugye lefagyasztják Bullock. Lefagyasztják ugye a bűnözőt és a rendőrt, és aztán itt olyan 30-40 év múlva élesztik őket fel.
2: Na, hát van már ilyen?
1: Nincs annyira messze, mert a tudósokat mindig is vonzotta, ugye a medvék, sünök, mormoták, mindegyikük tud valamit, amit mi nem.
2: Igen.
1: Képesek extrém módon visszavenni a működésükből.
2: És tényleg, és ráadásul még a medve még meg is szüli a két bocsát, vagy a hármat.
1: Szovázás
2: nem általában
1: közben.
2: Kettőt szokott, vagy egyet. Szovázás közben, igen. Pont ja. Úgy időzíti.
1: Direkt, persze.
2: Igen.
1: Az emberi hibernációs terápia gondolata innen indul, és bár elsőre futurisztikusnak hangzik, a háttérben nagyon is komoly kutatások állnak. A cél nem kevesebb, mint hogy az emberi testet is olyan állapotba lehessen hozni, ahol az anyagcsere lelassul, a szervek pedig energiatakarékos üzemmódra váltanak. De jó lenne, fú, de adnám ezt, hogyha így be lehetne fizetni, meg gondolom nem lenne ingyen persze, és akkor mit tudom én azt mondanám, hogy ma 2026. május 29 van, tessék engemet lefagyasztani, oszt majd 2060-ba föl.
2: Én nem akarnám. Persze, azt lemaradok a gyerekemnek az esküvőjéről.
1: Jó, de nekem nincs gyerek, most én úgy gondoltam.
2: Egyébként a hibernálás atyaként Robert Ettinger fizikatanár tarthatjuk számon, mikor is a háborúban sérült lábát csontbeültetéssel hozták helyre, végérvényesen beleszeretett a tudományba és az általa elérhető eredményekre. 92 éves halálakor az általa megalapított Krinoka intézetbe helyezték édesanyja és két felesége mellé, ez csak egy mellékzönge így. Az első hibernált embert egyébként James Bedford volt, aki daganatos betegségben szenvedett, és 1965-ben kapott felajánlást a meghosszabbított élettársaságtól. Ez nagyon filmes, nem? A meghosszabbított élet. Csatlakozom a meghosszabbított élettársaságához.
1: Átrakták ki csuklóról az idő, lopott idő.
2: Igen.
1: A Justin Timberlake a főszereplője.
2: Na most itt 65-ben már hibernálták az embert. Nyilván azért, mert tehát, hogy látta azért a jövőjét egyértelműen, hogy egy ilyen halálos, daganatos betegségből nem fog kijönni, tehát úgy feltételezem belement a kísérletekbe. Tehát testének vizsgálata kapcsán sokat megtudhatott a szakma az emberi szövetekre kifejtett hatásáról a hibernációnak.
1: Igen, az emberi hibernációs terápia, tehát most már nem csak egy futurisztikus elképzelés, hanem potenciális eszköz az életmentésben, ahogy te is elmondtad például, mert a súlyos balesetek utáni sürgősségi ellátás, hosszú és kockázatos műtétek támogatása, űrutazások biológiai terhelésének csökkentése, és szerv átültetések idejének optimalizálása.
2: Hát
1: és ez a néhány terület,
2: igen.
1: Ahol már most vizsgálják a lehetőségeit a hibernációs terápiának, ezt így nevezik hivatalosan.
2: Nyilván, amikor egy ilyen van, hogy mondjuk egy szervet donor vár a szervre, akkor is tehát egy ilyen olyan hűtőtáskába, hűtődobozba szállítják át és viszik át, hogy ne roncsolódjanak a szövetek, vagy hogy ne induljon bomlásnak az a szerv.
1: És a lélekdonor?
2: Azt kérdezzük meg a karamellt, jó?
1: Igen. Szóval ez egy tényleg nem csak ki vagy mi.
2: Aztán.
1: Hát mik jutnak eszembe? Nem, viccen kívül, ez a tényleg, amit mindig elmondok, nem én találtam ki, bár én lennék ilyen okos, ilyeneket találok, hogy a ma skifie a holnap való.

0: Van okos autó, hát mi van. Kell még egy jó képes jogos. Filmben már mindent.
1: Ilyen jetpack még nincs, tudod, amit, amit felvettek hátizsák, és akkor tudod, ilyen fölrepültek vele, tudod, vagy
0: lesz,
1: jetpack. Tudod.
0: Lesz, ne aggódj, csúszika. Lefagyasztatod magad jó. egy pár évre, aztán mire fölkezd, már így fognak utazni az emberek.
1: 008-as ügynök akarok lenni, de csak azért, hogy így mondhassam, hogy a nevem Gyula. Maka Gyula, a 008-as ügynök. Így direkt szépen. 8-as. Direkt így, hogy mondjam. Igen, a tudósok egyelőre azt próbálják megérteni, mely biológiai kapcsolók felelősek a természetes hibernációért az állatoknál. Ha ezeket sikerül feltérképezni, talán egyszer az emberi szervezetben is elérhetővé válik egy hasonló állapot. Hát igen, hogy ugye a medvék hogy bírják? Tehát, hogy amit pontosan te is mondasz, hogy konkrétan alvás közben megszül, de hogy kapcsolja ki azt a biológiai kapcsolóját
0: meg
1: a medve.
0: Meg a funkciókat. Tehát
1: de ezt vizsgálják nálunk 100-szor okosabb emberek, vagy 1000-szer okosabb emberek, hogy kapcsolja ezt ki, és hogy mi emberek, hogy tudnánk ezt elérni? Mi nálunk, hogy tudnák ezt kikapcsolni?
0: Ez a kikapcsolás szerintem úton. Az már megvan, mert azért mesterséges...
1: Hát most mondják.
0: De mesterséges kómát már tudnak előidézni, ja, meg ilyesmi.
1: Az
0: itt
1: van.
0: Inkább a legnagyobb kérdés az mindig, hogy miként lehetséges a testet kiolvasztani. Tehát amikor kivesznek a fagyóból, hogy akkor hogyan jössz vissza...
1: Beraknak egy óriás mikróba.
0: Hát hogyan jössz vissza, hogy ne szenvedjen bármilyen károsodást a szervednek az összes szövete, meg úgy minden.
1: Amúgy ezt tisztázzuk, mielőtt itt bárki beleéli magát, hogy már jövőre lehet ezzel foglalkozni. Azt mondják, hogy igen, a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy mindez mikor válhat valódi orvosi gyakorlattá. A válasz egyelőre bizonytalan. Lehet, hogy még évtizedek kérdése.
0: Te hiszel benne?
1: Az is lehet, hogy soha nem jutunk el a teljes hibernációig.
0: Szerintem nem fogunk. Én azt gondolom, hogy ilyen. Ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert itt a visszajövetellel van a baj. Mert még mert a lefagyasztása semmi baj. Hát ó, lefagyasztalak én. 2 perc alatt.
1: Köszönöm szépen.
0: 2 perc alatt bezárlak egy hűtőházba.
1: Azt ott vagyok, persze.
0: Azt már le is fagytál.
1: De akkor meg is halok. Persze. Tehát ez lenne azért, na hát akkor még az sincs megoldva, hogy él túl a lefagyasztás. Megáll a szíved, leáll a légzésed, minden. Tehát itt ezen is. És ezért mondják, igen, hogy lehet, hogy soha nem fogunk eljutni a teljes hibernált állapotig.
0: Mert lehetetlen. Vannak dolgok, amik lehetetlenek. Hát az emberi szervezetet lefagyasztani le lehet. Csak az már utána gatya.
1: Igen.
0: De nincs tovább.
1: De milyen érdekes az ember, ugye, hogy mindig szerettük kitolni a határokat, tehát, hogy tovább élni, gyorsabban gyógyulni, messzebbre jutni, lefagyasztani magunkat, ezáltal egy más korba felébredni. Tehát, hogy valahogy...
0: Időt utazni.
1: Igen,
0: na,
1: igen,
0: ilyeneket
1: időt
0: nem.
1: Utazni.
0: Tehát ezek azok, emberhez... amik nincsenek, meg nem lehetségesek. Hát nem. És szerintem hiába vágyik rá minden tudós, hogy ennek megfejtse a kulcsát, nem lesz ilyen, mert tehát a medve se hal, meg nem megfagy a nem. téli álom alvása közben, hanem egyszerűen csak alszik, tehát egy olyan állapotba kerül egy ember.
1: De nem úgy alszik, mint mondjuk tegnap este te vagy én, hogy ma fölkeltünk és itt vagyunk, nem úgy alszik.
0: Nagyon mélyen. Hát ki lehet rabolni?
1: Hát őt bőven. De tényleg, tehát ő nem úgy alszik,
0: jó,
1: mint te
0: de
1: meg
0: úgy
1: én.
0: Tudunk aludni már mi is. Tehát amikor altatnak és műtenek bennünket, akkor el tudnak már altatni orvosilag úgy, hogy még a fájdalmat sem érzed, érted? Kiktatják úgy a fájdalom központodat, még akkor is tudnak ilyet csinálni, amikor ébren vagy egy epidurális érzésenítővel. Szóval az orvostudománynak tényleg csodálatos menete van.
1: Jó,
0: ilyen dolgokban. Érted? Fönn vagy, az közben föl van vágva a hasad, vagy éppen műtik a lábadból ki a kiálló szilánkot, azt a csontot, ami eltört.
1: Igen,
0: vagy...
1: Meg jó, amit mondasz, igen, hogy altatásba végzendő műtéteknél ugye beadnak valamit, vagy ez a beszkeszívni, ez a állarcon keresztül, ez a mi az?
0: Maszk,
1: de nem
0: mit
1: azt a jó...
0: tudom én, milyen gázzal altatnak el, nem tudom. Ilyen,
1: nem tudom én sem, mindegy.
0: Kapsz gázt is, meg kapsz vénásan is valamit, mindegy, nem vagyunk orvosok.
1: Nem, persze. De tényleg így van.
0: Hát elaltatni el tudnak, olyan állapotba tudnak juttatni, hogy nekik kell tudni azt, hogy mennyi dózist kilóhoz van mérve, minden be van vizsgálva, hogy te abból fölkeljél. Te közben meg úgy aludjál, hogy ne érezzél semmit abból a műtétből. Ez zseniális. Szerintem ez már, itt már megugrottuk a saját jövőbeli elképzeléseinket is az orvostudományba, hogy lesz majd ilyen, amikor a 20-as években meg az 1800-as években meglőttek egy katonát, érted, azt úgy vágták le a lábát, hogy így áll egyet komám, aztán
1: és amúgy

0: És amúgy igen.
1: Igen, húzzál le ebből a szüvegből, de úgy jó pár kortyot.
0: Konkrétan, meg úgy tudod, a sebre is rálacsoltak alkoholt sokszor. Persze. Meg de igen, ez így van. Így van.
1: Aztán amúgy vagy igen, túlélte, vagy nem.
0: Amúgy jól mondom, igen, hogy van, amikor injekcióval altatnak, ez az úgynevezett anasztéziána, nem anasztázia.
1: Anesteziológia, tehát az anesteziológia ezzel foglalkozik, az altató orvos.
0: Így van, és az altató gáz szót kerestem, nem voltam messze az igazságtól, amikor igen, egy ilyen maszkon keresztül, lélegeztetőgépen keresztül, bocsánat, belélegzett gázokkal tartják fent az alvás állapotát a műtét végéig.
1: Igen, van, hogy
0: dinitrogénoxid, ez úgynevezett kéjgáz.
1: Mi kéjgáz?
0: Uh-huh. Gyenge altató, de kiváló fájdalomcsillapító hatású, kiegészítő gáz, ez van odaírva mellé.
1: Most képzeld el, nagyon kemény, hát hogyha most csak simán lefekszel aludni, fölkelsz arra is, hogy valaki megcsiklandozza a talpad, rátszál egy légy, már felkelsz. Itt meg olyan altatásban, olyan mélybe vagy, hogy semmi nem tud felébreszteni, még egy szike se.
0: Hát na, ez nagy dolog. Na, ez amúgy egy óriási nagy dolog.
1: Ez nagyon.
0: Na minden esetre igen, hát
1: szerintem
0: kemény.
1: Nem lesz ilyen, hogy egyszer csak a mamát kiveszik a fagyasztóból, aztán újra süt, főz. Nem tudom ezt elképzelni, hogy
0: én
1: lesz
0: tudom
1: majd
0: elképzelni,
1: ilyen.
0: De én 20 évvel ezelőtt azt sem tudtam elképzelni, hogy lesz okos óra.
1: De az egy technikai fejlődés, az más. Itt
0: ez
1: meg egy emberi,
0: tudomány,
1: itt meg
0: tudom,
1: de csak, nem, itt egy emberi szervezet van, aminek a határai véges.
0: Nem baj. Tehát itt... Nem baj.
1: Nem
0: én
1: baj.
0: Hiszek benne.
1: Nem baj azért, figyelj, Gyuszi.
0: Na, én meg ebbe hiszek. Tudod mit? Te meg abba hiszol, hogy majd egyszer megtámadnak minket a ChatGPT-k, meg az AI-ok, így jönnek face to face, izé,
1: meg ne
0: nagy
1: keresétek.
0: Nyaklánccal, tudod, ez a nagy új nyaklánccal jönnek kis késekkel, azt megszurkálnak.
1: És jövő héten jönnének az a, mi az a társaság? A meghosszabbított élettársaságtól hozna nekem egy prospektust a Gyuszi.
0: Igen.
1: Nézd, Zsuzsi, kaptam a meghosszabbított élettársaságától.
0: Én a donor, vagy nem donor, hogy mondják, ezt a kísérleti patkány tulajdonképpen.
1: Elbúcsúznék tőled örökre. Köszi, Gyuszi, hogy itt voltál velem. Figyelj, jó volt veled ez a 4 év.
0: Én amúgy az X-Men filmeket...
1: És te hinnél benne, hogy majd visszatérsz.
0: Én maximálisan. Én amúgy az X-Men filmeket ezért is szeretem, mert tudom, hogy mese, meg tudom, hogy nem valós, de én nagyon szeretném elhinni, hogy egyszer tényleg eljutunk oda, hogy mint a farkasnak, hogy lehet ilyen adamantium karmot a csontvázat bevonni adamantiummal.
1: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek vasárnap gyereknapon.
0: Ha már gyereknap, igen.
1: Elgurult teljesen a gyógyszere.
0: Na mindegy. Jó van, gyerekek, én hiszek ilyenekbe, tudom, én ilyen szempontból gyerekes vagyok, de...
1: A meghosszabbított élettársaságától kapja a Gyuszi a prospektust, és jelentkeznének nálad, hogy
0: tök
1: ha szeretnél
0: lenne
1: részt venni ezen a kísérleten,
0: igen,
1: azt mondja, tök jó
0: adnám
1: lenne.
0: Én nagyon adnám, miért a Deadpool is így kezdődik, aki látta, tudja nagyon jó, hogy a Deadpoolt játszó a Wade Wilson rákos beteg, és ezért megkeresik őt egy corporation-től, hogy meggyógyítják őt a rákból, és cserébe szuperhős lesz.
1: Ezért lefagyasztják?
0: Nem, csak ilyen? Szuperhős lesz.
1: Ja, hát nem. Jó, az meg... úgy oké.
0: Okay. Ja, hát, az oké, okay, hogy annyi
1: hát
0: szuperhős rohangálja, az
1: persze
0: úgy oké. Okay,
1: hát az
0: tehát
1: más.
0: Az öngyógyítás,
1: de fagyasztással.
0: Meg a végtelen élet az oké, okay, mert az oké, okay, de a fagyasztás az nem értem. A
1: fagyasztás az nem, abból még ember nem jött vissza.
0: Mindegy, a szuperhősök se nagyon. Na jó, sajnos, bár lenne. Na mindegy is, hát ezzel a gondolatmenettel búcsúzunk tőletek. A májust ezennel lezárom. Zsuzsám, csatlakozol?
1: Benne vagyok. Indítsuk be jövő héten a nyarat, közösen, együtt.
0: Amen.
1: És nagyon szép hétvégét, jó
0: szép
1: kis
0: hétvégét.
1: BL döntőt mindenkinek, aki
0: és
1: arra megy.
0: Napot.
1: És szép gyereknapot, igen.
0: Hétfőn meg június 1-én reggel találkozunk.
1: Sziasztok!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
0: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma Folk.
0: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál.
3: Úgyhogy te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yuri Ner, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Benne különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danis, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balogh Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre, és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig szerda van, február 18-a, vissza is tértünk hozzátok. Ám most már az előző témát is sútba dobva egy vendéggel folytatjuk a mai adást, ugyanis Csipkés Sándor zongorista és erőművész a vendégünk. Szép délelőttet!
3: De jó! De jó reggelt!
4: Hát
3: azért,
4: sziasztok.
3: Mert olyan formátban vagy, a hallgatóknak el kell, hogy áruljuk, aki nem találkozott az utóbbi időben veled, annak el kell mondanom, hogy megpróbáltam megölelni a Sanyit, de nem tudtam megölelni.
2: Na jó, de te bruttó 150 centi vagy.
3: Hát jó, nem azért, mert magas volt, hanem azért, mert úgy ki van szélesedve a válla, a karja, gyerekek, meg kell tőle ijedni.
2: Hát nem kérnék is egy pofont, én most találkozok vele először. De előbb kérnék egy ászmolt leütve, mint engem leütve.
4: De egyébként nem vagyok ennyire robosztus.
3: De, amúgy de.
2: Hozzá képes, de. Mondjuk ki nyugodtan.
4: Jó, most azon az úton vagyok, hogy úgy nézek ki, mint te például.
2: Ja, fogyaszt, az nagyon rossz út. Fogyaszt. Az nagyon rossz út. Azt nem javaslom senkinek, hogy úgy nézzen ki, mint én. De ki döntse
4: hát, ez csak jobb az L-est felvenni meg az ember, mint a 2X-L-est.
2: Igen, ez L-es. Abszolút.
3: Na, igen, mi na,
2: nem a méretek miatt jött hozzánk Sanyi, hanem koncert halmazok vannak itt most, és hova tovább, már ma este is, tehát, hogy ma szerda 18-án is van egy koncert. Mesélj nekünk erről, Sanyi, léci. Aztán visszatérhetünk erre is, de most először a komoly részét is vegyük azért. Most már gorcső alá.
4: Letaroltam.
3: Mennyi nő szokott védelmet kérni tőled, hogy védjél meg?
4: Nem tudom, milyen kép alakulhat itt ki a hallgatókból, de esküszöm, nem vagyok ennyire.
3: Csak az, hogy tényleg nagyon jól nézel ki, Sanyi, le a kalappal, nagyon-nagyon pacek vagy, jó formában vagy. Reméljük, hogy ma este a koncerten is a legjobb csúcsformádat fogod majd hozni a latinba.
4: Azon leszünk alapvetően, ugye tudjátok, hogy én hát most már lassan 10 éve belevetettem magam nagyon a latinba, de úgy vele ég, és annyira, hogy én kubaiakkal, hondurásziakkal dolgozom már nagyon régóta, akik nem is nagyon beszélnek magyarul, úgyhogy
2: ott bele. A zene a közös nyelv.
3: Igen,
2: akkor.
3: Azt hogy tudjátok egyébként megoldani, hát mondjuk én, a próbákon
4: én hát most már ott vagyok, hogy azért értem, de igazából angolul nyomjuk meg. A Lucio egyébként 30 éve Magyarországon él, tehát ő magyar állampolgár is már.
3: Ő a zenekarban az énekes.
4: Ő a zenekarban az egyik énekes, a másik, és nem illik nevetni, McFly, ez a neve, így hívják.
2: De jó, ha vissza a jövőbe.
4: Igen, McFly. És itt azt találtunk egy jó kis kongás emberkét, aki egészen 350 kilométerre jön fel, úgyhogy megalapítottuk az Estilo Cubano zenekarunkat, amivel egyébként tök jó kis úti célunk van, tehát az van, hogy mi átengedjük azokat a haknikat mindenkinek, akik, hogy belépős, meg mit szokott ezenni, hozzunk közönséget, tehát ugye ez abszolút élő, és úgy gondolom, hogy
3: bárki mehet.
4: Értéket képvisel, igen, és ugye, hát ugye a tánciskolák most reneszánszát éli a latin, úgyhogy most azon, hogy Budapesten van kb. 10 tánciskola, és az ilyen közel 15 ezer embert foglalkoztat, tehát nagyon komoly kis ilyen fellendülés van, és ez tök jó, meg kulturális fellendülés, mert ugye nagyon sokan mennek párterápia helyett táncórára.
3: De jó. Nagyon jó.
2: Igen, hát ez azért tegyük hozzá az igazsághoz, hogy nagyon-nagyon sokat dobott nekem, ugye nagyon sok régi ismerősöm, kollégám, kolléginám, tanítók, mondjuk versenytáncosok, ugye ez a Dancing with the Stars műsornak köszönhető nagyon-nagyon, hogy akár a latin táncok, akár a standard táncok, így ahogy mondtad is, most virágkorát élik, de akkor igen, te is ezt tapasztalod.
3: Igen, kétségtelen, hogy ez úgy meghozza az ember kedvét.
4: Tényleg, nem, hogy mondjam, tehát ugye amíg azt a fajta zenét játszottam, a jazz, meg ahogy tudom, tánczene, addig azért jöttek oda az ilyen kis kötekedős valami, de ezt játszod már, nem meg azt játszod.
2: Ezért nyújtad ki magad.
4: Abszolút nem nyújtam ki magam, nem.
2: Azt játszom, amit én akarok, köcsém.
3: Igen. És visszagyűjtve 20 000-es visszadobva.
4: Nem tudod, milyen 20 000-es. Csak az eurós. Nem, viccet véletében nem erről van szó, hanem az, hogy itt az jön oda, aki tényleg oda akar jönni, nem az, aki oda téved. Tehát azért ennek van egy ilyen rosta jellege, hogy akárkit nem jön oda, mert most ugye valaki szingliként jön oda, ezt nem úgy kell elkezdeni ilyen párkeresés, hanem egyszerűen, tehát Győrbe is szoktunk járni, ott meg ugye van a Torony diszkó, ahol a kubai a tulajdonos, jó barátságot ápolunk velük is, és akkor oda is bárki bejön oda, és akkor ugye az táncos köz egy közös nyelv nekik a latinoknál.
3: Én régen imádtam táncolni, járni a Trocadéro bárba, már kimondhatjuk, mert már nincs.
4: Kemény hely volt, igen.
3: Aztán kemény hely lett, igen, de hogy volt egy időszaka, volt egy érája, amikor egy ilyen tényleg nagyon jó hangulatú kis klub volt, egy ilyen kubai, ilyen latinos, nagyon
2: nyugodtan
3: szerettem.
2: Mondjuk már ki cigányok jártak oda.
3: Hát amúgy igen. Amúgy nem. Tehát nem. Akkor, amikor hát, én jártam, akkor
4: én lementem oda kétszer, én fejveszve mellek ültem.
3: De az már akkor volt, tehát hogy szerintem köztünk van egy 5 év, igen, valahogy így vagy 4, és hogy akkor, amikor én még oda jártam, akkor ez nagyon-nagyon régen volt, és akkor indult, akkor még jó nevű bár volt. Na, de mindegy.
2: Tele volt drága kubai manusokkal.
3: Én már akkor is szerettem, de nem a manusok, a zene miatt. Nem, ja, valahogy.
2: Pizze, persze a zene, hát ilyen tényleg ez a Dirty Dancing 2, ez a Havana Nights stílus, tényleg ez az utcán kimész, és kigombolja a manus az inget, és nagy keverésekbe van.
4: 20 kiló van benne vaságyban, igen.
2: Igen. De nem, hát az volt a Dirty Dancing 2-ben, ott már az a havanai utcákon.
3: Igen, atléta, ahogy kell,
2: így
3: persze.
2: Így van.
3: Táncos
2: igen.
4: Na most ma este is erről lesz egyébként Maj. Szó.
3: Tudod, mi a baj? Az, hogy hétköznap van, és nekem hétköznap anya, én on állapotban vagyok.
2: Este.
4: Ez a helynek a sajátossága, mert hogy szerdánként van ott a latinás, vagy a La Movida játszik ott, vagy mi játszunk ott. Uh-huh. Ugyanez a Havannában is, ugye van az a Havana salsa bár, ott is egyébként tök jó közössége van, és nem nincs annyira lebúj érzet az embernek, ha bemegy oda. Tehát nagyon kultúrált, és tényleg normális árak is vannak. Tényleg, de amikor én lemegyek valahova szökőjévent egyszer, akkor úgy idegesít, hogy miért ilyen drága, tudod? Uh-huh. És itt nem. Tehát azért egy átlag ember fél hónapnál el tud menni, és egy ilyet meg tud engedni magának, mert nem... Tehát nem drágább egy ilyen gyors ételmi látszak, uh-huh. bármelyik beülőse.
3: Uh-huh. És hánykor kezdődik a mai buli?
4: 7-kor van a kapunyitás, és 8-tól 10-ig, utána meg van DJ, de az is latin.
3: Ti akkor 2 blokkot játszotok, 8-tól 10-ig, aki igen. élő zenekart szeretne hallani, akkor ez ma.
4: Azt oda mindenképp jöjjön, mert...
2: Tényleg kár, hogy nem hétvégén. Nagyon. Ma most esküszöm, gondolkozom a feleségemmel.
3: Benne
2: csak
3: lennél.
2: Csak megpörgetném már. Oda simulnék minden, hát tudod, hát...
4: Egyébként a helyről el kell, hogy áruljam, hogy én nagyon régen voltam ott, amikor még a Szoszó tanítvány voltam, akkor mentünk oda Endorfin zenekarnak volt ott egy koncert, amit lehidaltunk, és azóta a hely kapott egy nagyon pici kis renoválást. Belső 3 szintes, fent bőrülők.
3: Aha.
4: Én ezt nem viccelek, tehát hogyha...
3: Jól meg van csinálva a hely.
4: Én nem is láttam még ilyen helyet. Komolyan, még klippet is kéne ott forgatni. Annyira jó az.
3: Nagy ötlet.
2: Szupi.
3: Figyelj csak, a másik, még mielőtt elkezdjük a másik koncertet, ami egy hét múlva lesz, ugye? Az igen. is hétköznap. Nem?
4: Az is kedden lesz, igen.
3: Az is pont kedden. Nézd meg, csak pont mindig hétköznap. De előtte mondtad nekem, hogy tanítasz is iskolában.
4: Igen, éppen onnan jövök. Az első órában megtartottam az osztályomnak az etikát.
3: Osztályfőnök vagy, úgy
4: osztályfőnök
3: hallom.
4: Osztályfőnök vagyok, igen.
2: Ne, de nagy.
3: Nagyon, igen. Most gondold el ilyen osztályfőnököt.
2: Önvédelem óra.
4: És csak.
3: Bejön az osztályfőnök, szerintem ott mindenki elcsendesedik.
2: Nem, megközül meg fajin, azt a gyerekek igen. kihasználják az őt.
4: Hát most csak, hogy mondjam, nektek megmutatom a rádió hallgatót, nem tudom megmutatni, nyugodtan nagyítsál rá.
2: Majd
4: kaptam az osztályomtól, de tehát kedves, nem tudtam róla, meg. Hogy készül.
3: Egy plakát, amin képek.
2: Az összes... Sanyi bácsinak sok szeretettel, és akkor így körbe van képekkel rakva, illetve szívecskék ki vannak vágva.
4: És mindenkor írt egy idézetet, hogy ő mit gondol rólam. És mindenki odaért, és olyan gyerekekről beszélünk, jó, nem annyira hátrányos, mert ezért nem mondhatom azt hál' Istennek, hogy olyan hátrányos helyzetek lennének. De van egy-két esenis is közötte. És mindenki megfogalmazta azt, hogy ugye apaként állok hozzájuk, úgyhogy én igen, tehát tényleg én...
3: Na most a plakátról csak egy-kettőt felolvasok, jó?
4: Jó.
3: Támogat, mindig mellettem áll, ott van. Aztán segít nekünk mindig kedves és jó szívű, mindig mellettünk van. Nagyon szép.
2: Cuki,
3: milyen
2: cuki.
3: Megható. Igen. Ezt keretbe rakod,
4: igen.
3: Mi?
4: Már fent van a falon.
3: Nagyon
4: szép. Az teremben, aztán a kollégák féltékenyek. Igen, hát mert ebben az iskolában én 3. évet tanítok, és 2. éve vagyok osztályfőnök, de azelőtt én ugye 3 évig voltam Solymáron tanszékvezető zongoratanár, azt megelőzően meg magámban voltam körülbelül 10 évig tanár, és ugye hát meghajóztam is. Meg ugye hát szeretem a sportot.
3: Amerikai focizik.
2: És nem a sakkra gondolt itt most.
4: Nem,
2: igen.
4: Nem, a biliárdra.
2: A biliárdra, tényleg, azt én is szeretem mondjuk. De, és az osztályfőnökség mitől másabb, mint az, hogy mondjuk tanszékvezető tanár valaki?
4: A tanszékvezető tanárnak művészi értéket kell közvetítenie, tartania kell egy bizonyos szintet, a gyerekekkel elhitetni, hogy az új rendek meg a, tudom, a kottolvasáson túl még vannak ott olyan dolgok, amik ugye megfoghatatlanok. Na most egy osztályfőnökség meg ugye arról szól, hogy mindenkiről kell tudnod mindent, mikor kinek megy be az apukája nyaralni, az anyukája éppen mikor jön ki onnan, ahova bevitték, mert hogy túl sokáig volt fent éjszaka, és akkor mit tudom, a másik a fogdáról jön ki, mert hogy az apu meg az anyu összeveszett teste. Ezek így, ezek, ez csak három. És nekem van 23. De az iskolában van 343 tanuló, akiről ugyanúgy mindenki tudunk névről, hogy kicsoda. Tehát ez egy olyan, ez nem is igazából egy iskola, hanem egy otthon gyakorlatilag. És ugye nekem az én, mert én ének tagozatos iskolában vagyok a felsős ének tanár, és nekem ott azért több év folyamon, meg több év, hát ilyen a NATO-s 2020-os könyvekből kell tanítsunk, és még közben egyetemre is járok, a biztonság kedvéért eltére, miért is ne?
2: Bravo.
4: Hát ott kell, hogy a mester diplomámat megszerezzem,
2: aha,
4: mert
2: aha.
4: Ugye a tankerületi sajátosságok ezt így teszik lehetővé, de nagyon jó a vezetőség, ezt ritkán mondhat az ember ilyettel szerintem, hogy nem az van, hogy folyton a nyakadba hér, hanem hogy hagynak téged dolgozni, menni, működni, és ugye ide is jöttem a kórussal, már jöttem be ide, mert van egy kórusunk, nagyon-nagyon
3: egy kicsit kedvesen. Ilyen apácasós érzésem van.
4: Egyébként
3: hogy...
4: igen.
2: Hogy és én megnéztem Wookie Goldberg. Tényleg, igen, most, hogy
4: főleg
2: most
4: így a profilból, igaz?
2: Igen. Egy meret Wookie Goldberg.
3: De jó, egyébként ez valahol a lelkedet azért nagyban tölti, főleg amikor ilyen visszajelzéseket kapsz a diákjaitól, de azért valahol ez tehát, hogy meg kell, hogy erősítsen. Tehát, hogy biztos, hogy ez alatt a pár év alatt azért már neked voltak olyan pillanataid, amikor otthon elgyengülve egy pár könycseppet elmorzsoltál.
4: Nagyon sok van, és akkor a feleségem, ő a

0: vagy taxizol
1: is. Igen. De. De. Tényleg.
2: Igen.
0: Az komoly.
1: Hát és most mondtad, az előbb, mielőtt elkezdtük ugye az adást, mondta Zsuzsinak, hogy most 10 éves a fiat, ha jól értettem.
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát, hogy akkor vigyázz, figyelek mindenre. De hogy akkor mikor vagy apa is, mikor vagy férj is, miért taxizol már mellé?
2: ChatGPT segített beosztani az időmet.
1: Igen?
2: Azt hiszed, viccelek.
1: De nem, de hogy én tudom, hogy mindent kérdezek tőle.
2: Megkérdeztem tőle, hogy segítsen beosztani az időmet. És ugye én csak általában akkor érek haza, főleg amikor ugye nem csinálom a harmadállásomat, a taxit, azt is csak azért kell csinálni, mert az, hogy meg tudjam menni magamnak azokat a hangszereket, amiket én szeretnék használni, ahol nem nyúlok az otthonihoz, hanem ahhoz hozzá kell...
1: Nevezzük zseppénznek.
2: Nevezzük zsebb, legyen zseppénz.
0: Komoly. Igen. Figyelj csak, és kivel dolgozol most, milyen szerzeményeket, kinek írsz, mit
2: most
0: csinálsz?
2: A zenekarunknak csinálom a teljes lemezanyagot.
0: Csináltok lemezt?
2: Persze, hát muszáj.
1: Ha. Vagy hogy régen mondták, albumot.
2: Kazetták.
1: albumot csinálunk.
2: Kazetták. Nagyon, nagyon. Na, én nem unatkozok meg, szerintem ez az ADHD-m is rátesz.
0: De milyen jó, hogy felismered magadba, hogy van azért egy ilyen, ami nem hagy unatkozni.
2: Nem, egyszerűen képtelen.
0: Örögnöd kell
1: de
0: mindig.
1: De két közösségre, hogy mikor érsz mondjuk haza, mikor vagy otthon mondjuk a gyerekkel. Meg gondolom, ő is iskolába jár, vagy utána még van esetleg
2: abba
1: külön
2: az iskolába
1: órája.
2: Jár, ahol én tanítok.
0: De jó.
1: Néha tudtok talizni.
2: Tehát ez azért jött egyébként így, mert ugye amikor Solymáron voltam zongoratanár, beírattuk a gyereket a velünk szemben lévő iskolába, és akkor kérdez az igazgató, hogy mi mit dolgozunk. Hát tanga papucsba, rövid nadrágba álltam. Borostáson, tehát te hozzám képes meg vagy borotvába. Gondolod, hogy állok ott, pont a telekről jöttünk vissza, azt hiszem, tehát még piszkos is voltam, és akkor mondom, hogy hát tanár vagyok. Nem, igen, tanár vagyok. Milyen tanár, zongoratanár? Nem lenne kedvé ide jönni tanítani? Mert pont most megy az énektanárunk nyugdíjba. És kértem 3 hét haladékot, mert azért megint más az egyéni oktatás, amikor egy-egybe vagy. Mert megint más, amikor frontálisan kell oktatnod ilyen autoriter technikákat, tehát az a nagyon régi, ugye már nincsen körmös, már nincsen ez, hanem akkor hogyan fegyelmezen, nem kiabál, ha személyezheted meg őket, tehát pszichológiailag kellett ez az egészet előre magamnak kivetítsem, hogy az hogy fog meg birkózni, mert most belegondolsz.
0: Már sallert nem adhatsz.
2: Nem sallert, még hát az esbetűt se.
1: Az régen se lehetett hivatalosan adni.
0: Jó, van, de azért
2: régen tanító kötőjel nevelők voltak.
0: Aha.
1: Igen, igen, de...
2: Meg uniformisban jártak, és a gyerekek se voltak ennyire végtelenül szabadrájúak.
1: Beszélgettünk is erről, tudod, hogy nekem én úgy néztem, én mindig úgy éreztem magam általános iskolában, mint a helyi gondok lennék, de minden osztálytársam ez olyan köpenybe kellett járni, mert volt az a nagy zsebe. Már csak kulcsot kellett volna berakni zörkökbe, ezt én vagyok a gondok. De ma már nincs ez se, ugye, nincsen se uniform is, semmilyen
2: jellegű.
1: Olyan
2: szabad elbőség van, hogy hagyjuk.
1: Tehát nekem
2: van egy koszos pólóm, én ezt bevállalom az egész, talán ország világ előtt. Nekem van egy ilyen módszerem, és működik, segítek. Szóval az van, hogy fel van akasztva az én termembe egy pulóver, ami már 3 éve nem volt kimosva, egy kapusznis pulóver. És az a lány, aki úgy jön be, hogy kim van a hasa, ráhúzom.
1: Jó. Na járjom, gyere ide, vedd föl.
0: Jó.
2: És azt hiszem, hogy én egyszer, de minden évben szeptemberben ezt el kell játszom az ötödikesekkel. Bejönnek, tudod, ők most feljöttek a negyedikből, igen. Dobálják a hajukat. A
1: ötödikesen hány éves a gyerek?
2: 11.
1: 11.
2: Feljön, és akkor így volt kint a hasa, mondom, mi van? Jó asszony. Nézek rá, szóval miért? Hát nem semmi van. Ott van. Látja azt a fekete? Ja, és én magázom a gyerekeket.
0: De jó.
2: Én nem tegezem.
1: Ez jó.
2: Tehát ha letegezem őket, akkor már tudják, hogy gond van.
0: Aha, akkor már baj van.
1: Ez egy amerikai stíl, ott is ott is magázolt. Már legalábbis a filmekben ugye a Mr. Smith, kérem fáradjon ide. Tehát egy kicsit
0: de jó, annyira megnéznélek.
2: A Máté látott így, már, hogy hát én levittem őket táborozni, és pont lejött az a forgatnod a Máté hozzánk, de és jó. Látta azt, hogy amikor Sanyi bácsi elkiabálja magát, akkor kettesével beállnak sorba, és a szülők kérdezik, hogy értem el. Mondom, rámutatok a pulóverre, mondom úgy.
1: Zárójel Kovács Antal Mátéról van szó, aki nem tudna ki.
0: Hú, de megnéznélek egyébként így az osztálytermedben.
1: Nincsen még tanárfelvé? Mennék tanár.
0: Mennél? Most kedvet kaptál, mi?
1: Nagyon nagy kedvet kaptam. Aha,
0: hogy bejön, vagány, jó formában van, tetovált is, és mikor...
2: Jaj, tényleg, egyébként igen. A tetoválás is, hát hányszor, jaj Isten, mennek az a csá.
0: Mi? Mondják neked a csá?
1: Kérem.
2: Amikor bejönnek kérem. Hozzám fogadóórára, hát azt látni kellett volna.
0: A
2: ugye hát van olyan szülő, akivel még annak idején együtt edzettem. És akkor annak a fiának vagyok az osztályfőnöke. És annyikám, mondom, nem lehet.
0: Dosta.
2: Mondom, nem. Megírnak rám, és igen. Tehát nem, ezt megkövetelem. Aha. Nem azért koptattuk a padot az egyetemen, meg nem vagyunk, nem őriztünk mi egy

0: libát.
1: Így van.
0: Szóval nem arról van szó, mert az a baj, hogy ez a Nexus egy idő után olyan dolgot szül, amiben egyikünk se akar részt
1: venni. Jó van más, anyikám a gyereknek,
0: jó van, adjad már, persze, jó van már, valóban adjad már apuik, és akkor folyamatosan ezt meg kell.
1: Ez nem jó, igazad van maximálisan.
0: Azt mondják, hogy begizzultam, mondtam, hogy nem gizzultam, csinálj végig azt, amit én, utána majd te is meg fogod követelni.
2: Így van.
1: Teljesen igazad is van. Na de annyi mindenről tudnánk még veled beszélgetni, viszont a műsoridőnk sajnos véges, hogy még a jövő heti koncertről mesélj nekünk, igen, kérlek, aztán utadra is engedünk, tanár úr. Már én sem merem letegezni.
2: Na jó, ne, nehogy kapja egy csallert.
1: Nem is, nehogy a pulóverét.
2: Koszos pulóvert föl kell majd
1: benned.
2: Koszos gatyát.
1: Na vedd föl. Na jó, szóval jövő héten.
0: Radikálisnak hangzik, de nem az egyébként.
2: Igen, fiúknak koszos gatyát adjál, az még
0: jó. Nem, hát a fiúk nem. A fiúknak van ez a nézés, tudod, és akkor...
2: Gyújtjuk el nézés.
0: És akkor az elég. Aha. Nem kell üvöltözni.
2: Gyúj,
0: meg nem viszem kirándulni.
2: Nem viszem kirándulni, az de jó büntetés.
1: Engem se vittek. Engem se vittek. Volt ilyen.
2: Téged miért nem vittek?
1: Há, hagyjuk, most nem erről szól a mai beszélgetés.
0: Nem erről szól, hanem arról, hogy jövő héten kedden meghívott a Magyar Zeneháza, hogy menjek oda és játszok egy koncertet, mint Cifra fesztivál külön díjas. Mert hogy az legutolsó versenyem az volt, hát nem tudom, hogy a Bartók azt mondta, hogy a verseny a lovaknak való, hát ezzel egyet kell, hogy értsek. Ugye meg ez a 30-as korhatár, tehát hagyjuk.
2: És akkor ott teljesen szolisztikusan egyedül lesz?
0: Igen, és lesz meglepetés vendégem.
2: De jó.
1: És azt elmondhatod, hogy ki vagy az?
2: Azért meglepetés, de
0: elmondhatom. Elmondhatom, hogy beszél magyarul, igen. Nem, a Luciót hívtam meg. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartom azt az ongolisták 90%-ánál, amit magamon is észrevettem, és ez szoszó követelmény volt, hogy tudni kell kísérni.
2: Így van.
0: Na most, ugye ma mindenki Cristiano Ronaldo, minden zenekarban, mindenki striptizel, mindenki, én vagyok a legjobb, én ezt is megtudom, azt is megtudom, és aztán ugye az akkord marad egyébként csöndben, minden más hangos. Na most az énekesek mögött nyugalom kell, hogy legyen. És amikor egy bolerót kell kísérnünk le például, az ugye azt úgy mondják, hogy 16 bit, aha, akkor ott nem az a fontos, hogy hogyan harmonizálok, hanem az, hogy az énekes hogy érzi magát. Na most ugye én meg ezt tartom szem előtt, hogy amikor jönnek hozzám tanulni zongorázni nagy ritkán, akkor mindig azzal kezdek, hogy nagyon így zongorázni, nem is tudtam mennyi idő. Na gyere, kísérj!
2: Aha. Hm.
1: Aha. Nagyon érdekel. Nagyon közben néztem, igen, hogy kik kaptak még, vagy néztem ez a Cifra György.
0: Igen.
1: Jó, akkor jót kerestem, csak hogy igen, itt ránéztem igen. Közben, hogy...
0: Volt egy fesztivál, és ott van nekem is az a háttérképem, hogy a Balázs Jancsi meg a Batta úr átadják ezt az egészet.
1: Úgy igen, látom, itt a Kálai Ernőtől kezdve kapott már hegedű művész, trombita művész, Pálfi Tamás, Sárközi Lajoska, hegedű művész.
0: Hát ez kötelező.
1: Jó, hát ő mit nem kapott, igen. Így van, de hát természetesen Dolphin Balázs Gordonka művész, Puporka Jenő nagybőgű művész, hát hogy ez nagyon komoly,
2: nagyon komoly díj,
1: úgyhogy büszke lehetsz, hogy erősíted hát
0: igazából
1: ezt a tábort.
0: Én azt mondom, hogy én nem tartom magam erre érdemesnek, de hogyha ők így maradj látták,
2: már.
0: Akkor tök jó.
2: Na, maradj
1: ne
2: már,
1: ne
2: szerénykedj, igen.
1: Hanem az, hogy ma drága latin buli lesz, úgyhogy vársz mindenkit 7 órakor sok szeretettel.
0: Azok jönnek, akik nagyon szeretnek keverni, kavarni.
1: Mert ezért mennék, csak nem tudok.
0: De van még VIP hely is.
1: Külön keverhetnék egy elkordonozott részbe. Elkordonozott részbe.
2: Persze, csak te egyedül.
1: Persze,
2: állnálod. Persze, amúgy mint egy ilyen vadállat, akit így külön raktak.
1: Ez egy igazi bornyú állat, akit külön raktak.
2: Jaj, na, de jó, amúgy, de jó.
1: Még egyszer hova invitálod az embereket?
0: Lovag utca 5.
1: Lovag utca 5.
0: 66, Lovag utca 5. Jó.
2: Igen. Menjetek, és élvezitek a latin estet.
0: Live-ozzatok.
2: Élvezitek, Csikkés Sándor lesz.
0: Élő live-ozzatok,
1: igen. Na, mivel búcsúzunk mindenkitől, mert ha nem is bulizni, de megyünk ebédelni, úgyhogy mindenkinek csodaszép szerdát kívánunk, használjuk ki, hogy a mai napon még süt a nap, ahogy mondtam, holnaptól ismét kis havazás, lehűlés jön, úgyhogy ma még tudtok menni jó időbe bulizni Csipkés Sanyival.
2: Sanyi, neked nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, továbbra is ilyen szigorúságot szeretnék várni tőled az iskolába, tanár úr.
1: Na, sziasztok mindenkinek!
2: Sziasztok!
0: Jók legyetek!
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Csodálatos szép reggelt kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. Mivel Makagyuszi házon kívül tartózkodik, éppen a mézes hetét tölti Görögországban, ezért velem kell, hogy beérjétek ezen a reggelen is, és a holnapi reggelen is. Szerdától már visszaáll a régi rend, és együtt fogjuk vezetni a süsfelnapot. Ebben az órában az illatokról fogok nektek beszélni, hogy milyen fontosak az illatok, mennyire őrzi az emlékünk az illatokat, és hogy miért és hogyan kapcsolódunk érzelmileg is akár az illatokhoz. Majd ezt követően még ebben az órában a szakítás utáni fájdalom csökkentéséről fogok nektek egy kisebb előadást tartani. Maradjatok velem, mert az időjárás és a közlekedés után bele is kezdek az első témámba. A meteorológusok a mai napra szeles és mérsékelten meleg időt jósolnak. A front mögött változóan felhős, napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható a mai napra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Hajnali órákban 14 fok körül számíthatunk a minimumokra, de napközben 23 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Nézzük, mi újság a közlekedésben. Hétfőn 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, hétfőtől a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétfőn napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát hétfőtől a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtójánál, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Vajon miért van az, hogy egyetlen illat képes évtizedekkel korábbi emlékeinket is felidézni? Elég megérezni a frissen sült kenyér illatát, és már is mondjuk a nagyszüleink konyhába találjuk magunkat, vagy egy tengerparti naptej illata visszarepíthet egy régi nyaralásra, míg az eső utáni földillata egy gyermekkori kirándulást idézhet fel. Nekem is vannak ilyen illat emlékeim, még a parfümöket is tudom kötni emberekhez is. A tudomány szerint ennek az oka az, hogy a szaglás másképp működik, mint a többi érzékszervünk. Az illatok feldolgozása közvetlen kapcsolatban áll az agy olyan területeivel, amelyek az érzelmekért és az emlékekért felelősek. Emiatt egy illat nem csupán egy szagot jelent, hanem egy egész élményt, helyszíneket, embereket, érzéseket és hangulatokat. Érdekes megfigyelés, hogy sokszor nem is tudatosan tároljuk ezeket az emlékeket. Lehet, hogy egy adott illatra évekig nem is gondolunk, majd egyszer csak megérezzük, és hirtelen részletek egész sora jelenik meg előttünk. Egy régi iskola folyosója, egy nyári tábor, egy családi ünnep, vagy akár az első munkahelyünk emléke. A szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy az illatokhoz gyakran erős érzelmek kapcsolódnak. Az emberi agy pedig az érzelmekkel átitatott emlékeket sokkal mélyebben rögzíti. Ezért előfordulhat, hogy egy parfüm vagy egy virágillata olyan embert juttat eszünkbe, akivel már évek óta nem találkoztunk. Az illatoknak a mindennapi életünkben is fontos szerepük van. Az üzletek és a szállodák gyakran tudatosan választanak saját illatot, mert ezzel kellemesebb élményt szeretnének nyújtani a vendégeknek. Egy pékségből kiáradó friss kenyérillata például nem csak étvágyat kelt, hanem otthonos érzést is adhat. Az illatok az egészségügyben is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egyes kutatások szerint bizonyos illatok segíthetnek a stressz csökkentésében és a relaxációban. A levendulát sokan a nyugalommal társítják, míg a citrusfélék illatát élénkítőnek és frissítőnek tartják. Az emberek nem mindig kedvelik ugyanazt az illatot. Ami valakinek a boldog gyermekkort jelenti, az másnak teljesen közömbös lehet. Ez azért van, mert az illatokhoz kapcsolódó emlékek nagyon személyesek, és minden ember saját élettörténetéből épülnek fel. A reggeli órákban talán érdemes odafigyelni ezekre az apróságokra, a kávé illatára, a frissen mosott ruháké, a nyári virágoké, vagy az eső utáni levegőjé, mind-mind olyan hétköznapi élmény, amely észrevétlenül része lesz az emlékeinknek. Az illatok különleges képessége, hogy szavak nélkül is történeteket mesélnek nekünk, olyanokat, amelyeket talán már régen elfelejtettünk, de valójában mindig velünk maradtak.

0: változatosan. Rádió Dick.
1: Nagyon fájdalmas az elválás egy kapcsolat végén. Nézzük, mik azok a módszerek, amelyekkel könnyebbé tehetjük ezeknek a fájdalmaknak az enyhítését. Viszont ezek a módszerek csak akkor működnek, hogyha rendszeresen gyakoroljuk is őket. Egy kapcsolat végén a szakítás nagyon sokszor fájdalmas, hiszen egyáltalán nem egyszerű feladat megbirkózni azokkal az érzésekkel, amik ilyenkor előtörnek. Az elengedés a gyász folyamat, amiben a megélt fájdalom bizony csökkenthető. Na de nem fájdalomcsillapítókkal, megnyugtatókkal, hanem vannak erre bizonyos feladatok. Egy hosszabb kapcsolat végén való szakításkor nyilván elkerülhetetlen az, hogy az embernek ez fáj. Ha valakit igazán mélyen szeretünk és elveszítjük, az nagyon tud fájni. Ilyenkor elengedhetetlen az érzelmi eltávolodás, amit gyakran megnehezíti az, hogy a kapcsolat után is érzelmi függőségben vagyunk. Ez a fajta függőség nagyon sokszor azokból a gondolatokból és képekből táplálkozik, amiket mi magunk alakítottunk ki a másikról a fejünkben. Ez sokszor nem az őszinte kapcsolódáshoz, sokkal inkább a megszokáshoz és illúziókhoz kötődik. Az ilyen érzelmi függőségektől való elszakadás a valósággal való szembenézést igényli. Eleinte lehet, hogy nagyon nehéznek, vagy akár elképzelhetetlennek tűnik, de mindenek előtt a saját belső életünket kell visszaszerezni. Lehet, hogy a szakítás után azt vesszük észre, hogy a másikra gondolunk sokkal többször, mint amennyiszer azt szeretnénk. A legfontosabb, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, és tudatosan kezdjünk valami másra gondolni. Ha még sosem gyakoroltuk a gondolatok ilyen megregulázását, akkor ez nem biztos, hogy azonnal gyorsan fog menni. Legyünk magunkhoz türelmesek, minél többször mondjunk nemet a felbukkanó gondolatokra, amelyik a másik személyhez köthető, így annál kevesebbszer fog megjelenni a fejünkben. Ezt a technikát segíthetjük azzal, hogy keresünk egy olyan pozitív mentális képet, amit a helyettesítésre tudunk használni. A fókuszunkat ezután tartsuk ezen az általunk megjelenített belső képen, így kizárjuk a tudatunkból azt, aki a fájdalmas érzéseket kelti bennünk. Tudom, ezt most nagyon leegyszerűsítem, de azért próbáljuk meg mi is ezt az utat választani. Ha a fájdalmas érzések a szakítás után nagyon gyakran intenzíven törnek az emberre, akkor az érzelmek intenzitásának csökkentése megvalósítható például az átkeretezés módszerével. A múltbeli fájdalmas képeket át lehet írni pozitívabb megélésként, jelenítve meg azokat az elménkben. Az ilyen átkeretezéssel az emlékképekhez való érzelmi viszonyulás is teljesen megváltozik. Szeretném felhívni a határok felállítására a figyelmet, mert egy szakítás után a fájdalmat nagyon sokan úgy élik újra, amikor minden nap megnézik a volt partnerük közösségi média oldalait, vagy más módon tartják fent a kapcsolódást. Azért nézzünk egy kicsit magunkba, mindenki csinálta ezt, nem? A határok meghúzása azt jelenti, hogy eldöntjük, milyen mértékben adunk teret az életünkben annak, akivel most éppen szakítottunk. Jobb tudatosítani azt is, hogy a gyógyulás nem történhet meg, vagy nehezebben kivitelezhető abban a környezetben, ahol a fájdalmas élményeket átéltük. Úgyhogy egy kis környezetváltozás, én azt gondolom, hogy mindig jót tesz. Ilyenkor menjünk egy kicsit el nyaralni, vagy egy hosszabb hétvégére, mindenképpen vízpart közelében legyünk, mert az egy kicsit megtisztítja a nehéz lelkünket.

0: hallgatók, szép reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra múlt 43 perccel. Most jöjjön egy kis időjárás és közlekedés, és a következő órában is folytatódik a süsfelnap. A meteorológusok a mai napra szeles és mérsékelten meleg időt jósolnak. A front mögött változóan felhős, napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható a mai napra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Hajnali órákban 14 fok körül számíthatunk a minimumokra, de napközben 23 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Nézzük, mi újság a közlekedésben. Hétfőn 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, hétfőtől a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétfőn napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát hétfőtől a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtójánál, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: 100.3 Rádiódi.
2: Schönen Romale!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Roma nők szüléstörténeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó Zsolcán egy kezdeményezés erre próbálós nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának a Szalóról, Halmajról, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyuka is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk!

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 10 óra elmúlt 6 perccel, csodálatos reggelt kívánok mindenkinek, a Süsfelnapot hallgatjátok. Nagyon érdekes témával fogom nektek folytatni ezt az órát, egy új lehetőségről fogok nektek mesélni, aki gyászol, hogyan élje túl az AI segítségével a gyászt, ennek is megvannak most már a lehetőségei a mesterséges intelligencia világában. De előtte, ahogyan már megszokhattátok, jöjjön az időjárás és a közlekedés. A meteorológusok a mai napra szeles és mérsékelten meleg időt jósolnak. A front mögött változóan felhős, napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható a mai napra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Hajnali órákban 14 fok körül számíthatunk a minimumokra, de napközben 23 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Nézzük, mi újság a közlekedésben. Hétfőn 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, hétfőtől a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétfőn napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát hétfőtől a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtójánál, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió Dix.
1: Szerintetek létezhet olyan, hogy egy üzenetet kapunk attól, akit már elveszítettünk? Hát bizony, ez a jövő. Az AI gyászbutok olyan lehetőségeket kínálnak, amire korábban senki nem gondolt. A mesterséges intelligencia lassan az élet minden területére beszivárog, most pedig egy különösen érzékeny témát is elért. A gyászt. Egyre több olyan digitális szolgáltatás jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy az emberek egy elhunyt hozzátartozó mesterséges intelligenciával létrehozott másával kommunikáljanak. A technológia egyszerre lenyűgöző és valójában nyugtalanító. Mindeközben egyesek vigaszt találnak a gyászbútokban, szakértők szerint ez könnyen olyan érzelmi helyzeteket teremthet, amelyekre még senki nem készített fel bennünket. Na de nézzük is meg, hogy mik azok az úgynevezett AI gyászbutok. Más néven dead butok egy elhunyt személy digitális lenyomatai. A rendszerek fotók, videók, hangfelvételek, e-mailek, üzenetek vagy közösségi médiás tartalmak alapján tanulják meg az adott ember beszédstílusát, szóhasználatát és bizonyos viselkedési mintáit. A végeredmény egy olyan virtuális karakter lehet, amely képes válaszolni a kérdésekre, telefonhívást kezdeményezni, vagy akár videó üzenetek formájában kommunikálni. Én nagy rajongója vagyok egy sorozatnak, amit a Netflixen megtaláltok, ez a Black Mirror, és a Black Mirrornak nem tudom, hanyadik évadában már volt egyszer egy ezzel a témával foglalkozó epizód, amikor is ugyanez megjelent a filmben. Hát ugye, mindig ezt szoktam mondani, hogy az elképzelés valósággá válik. Tehát nagyon sokszor a science fiction filmek egyszer csak valósággá válnak, amit addig elképzelt egy rendező, eltelik egy pár év, és aztán döbbenten nézünk, hogy ezt már egy filmben láttuk. Bizony-bizony néhány éve még futurisztikus ötletnek tűnt, ma már több vállalat kínál hasonló szolgáltatásokat, és a technológia fejlődésével ezek a digitális másolatok egyre életszerűbbek. A gyász első időszakában sokan küzdenek nyilván a hiányérzésével. Egy kedves hang, egy ismerős mondat, vagy akár egy virtuális beszélgetés átmenetileg enyhítheti a magányt, ebben valóban lehet érték. Egy digitális emlékezési forma segíthet azoknak, akik földrajzi távolság vagy családi körülmények miatt kevés támogatást kapnak a környezetüktől. A probléma viszont ott kezdődik, hogy a gyász természetes folyamata részben éppen arról szól, hogy az ember fokozatosan elfogadja a veszteség valóságát. Ha valaki rendszeresen egy olyan mesterséges intelligenciával beszélget, amely az elhunyt jelenlétének érzetét kelti, az bizonyos esetekben megnehezítheti ezt a folyamatot. Előfordulhat, hogy elmosódik a határ az emlék és a jelenlét között. Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, viszont elszaladok egy pár zenére, aztán ezzel a témával folytatom tovább, maradjatok velem!

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Egy érdekes és egyben megosztó témával folytatnám, mégpedig az AI gyászbutok veszik át majd a jövőben a vígasztalást azoknak a családtagoknak, ismerősöknek, barátoknak, akiknek elhunyt egy szerettük. Ez nagyon érdekes, mert erről már született egy film is, mint ahogyan említettem. Nem is csak egy film, hanem ez egy sorozat, a Black Mirrorban ezt fel tudjátok kutatni, és ott van már erről szó, ez évekkel ezelőtt készült ez a sorozat, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy így előre vetítette ennek a lehetőségét. Viszont ez a technológia nem csak pszichológiai, hanem egy etikai kérdést is felvet, ugyanis kidöntheti el, hogy létrejöhet-e valakiről egy AI változat a halála után, vajon elegendő, ha csak egy családtag szeretné, vagy mi történik akkor, hogyha a testvérek vagy a gyerekek teljesen eltérően vélekednek erről. Könnyű elképzelni egy olyan helyzetet, amikor egy hozzátartozó megnyugvást talál egy digitális másolatban, míg egy másik számára ugyanez kifejezetten nyomasztó vagy tiszteletlen érzést kelt. A digitális világban nyilván nap mint nap fényképeket osztunk meg, üzeneteket küldünk, videókat töltünk fel, és személyes történeteket mesélünk el az interneten, bele sem gondolunk, hogy ezek az adatok egyszer akár egy mesterséges intelligencia alapanyagául is szolgálhatnak. Egyre sürgetőbb lenne egyértelmű szabályokat alkotni, én is úgy gondolom, a digitális örökség kezelésére. Sok esetben ugyanis nem világos, hogy ki rendelkezhet egy elhunyt online tartalmaival, és milyen feltételekkel lehet felhasználni azokat. Az már biztos, én azt biztosan tudom, hogy a Facebookon van egy olyan beállítás, hogy megadhatjuk azt a felületkezelőt, hogyha esetleg mi elhunyunk, vagy meghalunk, akkor meg tudjuk jelölni azt a szemét, aki halálunk után foglalkozhat, vagy gondozhatja az oldalunkat, kezelheti az oldalunkat továbbra is. Viszont ez tényleg érdekes, mert a gyászbútok térnyerése egyre nagyobb kérdésre is ráirányítja a figyelmet, hogyan szeretnénk, vagy szeretnénk-e a digitális világban jelen lenni akkor, amikor már valójában fizikai mi voltunkban nem vagyunk itt. Ez a technológia kétségtelenül új lehetőségeket kínál az emlékezésre, ugyanakkor a vesztesség feldolgozása mindig mélyen emberi folyamat marad, és bármennyire fejlett is a mesterséges intelligencia, egyelőre nem tudni, hogy egy digitális hang valóban segít-e megbirkózni a hiánnyal, vagy csak meghosszabbítja a búcsút. Ezt mindenki maga döntse el. Minden esetre nagyon érdekes, és elgondolkodható.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Tu menge penas.
1: Rólunk. Neked.
3: Én biztonságban vagyok.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Vicky Bey teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: Rádió Dik.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Drága Rádió Dik hallgatóink, szép reggelt kívánok mindenkinek, 10 óra elmúlt 45 perccel. A közlekedés és időjárás után ezt az órát elengedjük, és 11 órától pedig a témáim az életközepi válság, tehát a kapuzárási pánik lesz, érdemes lesz velem tartani. De mindezek előtt nézzük, mit mondanak a meteorológusok, és kukkancsunk be egy kicsit a közlekedésbe is. A meteorológusok a mai napra szeles és mérsékelten meleg időt jósolnak. A front mögött változóan felhős, napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható a mai napra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Hajnali órákban 14 fok körül számíthatunk a minimumokra, de napközben 23 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Nézzük, mi újság a közlekedésben. Hétfőn 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, hétfőtől a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétfőn napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát hétfőtől a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtójánál, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: kérdésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Nagyon szép délelőttet kívánok mindenkinek, 11 óra elmúlt 6 perccel. Remélem, hogy túl vagytok már a finom kávén, vagy a teán, vagy még éppen ott gőzölök mellettetek, és ehhez a finom teához, kávéhoz én hoztam nektek egy témát, ami előbb-utóbb szinte mindenkit utolér. Ez pedig nem más, mint a kapuzárási pánik, vagy az életközepi válság, melyik tetszik jobban. Hát sokszor viccelődünk vele, amikor valaki hirtelen sportautót vesz, vagy új hobbiba kezd, vagy teljesen megváltoztatja az életét, de vajon tényleg csak erről szólna ez az egész? Az időjárás és közlekedés után, akit érdekel ez a téma, az tartson velem. A meteorológusok a mai napra szeles és mérsékelten meleg időt jósolnak. A front mögött változóan felhős, napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható a mai napra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Hajnali órákban 14 fok körül számíthatunk a minimumokra, de napközben 23 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Nézzük, mi újság a közlekedésben. Hétfőn 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, hétfőtől a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétfőn napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát hétfőtől a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtójánál, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: A következő témám az életközepi válság, ami sokaknál hát egy téves gondolat, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az életközepi válság egy kapuzárási pánik, de valójában azt gondolom, hogy egy sokkal mélyebb belső önvizsgálati időszak, amely az identitásunkat és jövőképünket is újra rendezi. Egy új autó vagy hirtelen válás, drasztikus karrierváltás, a legtöbben ezekkel szokták azonosítani az úgynevezett kapuzárási pánikot, vagy hát az életközepi válságot nevezzük inkább így, mert szerintem ez sokkal szebb megfogalmazása ennek az élethelyzetnek. Azonban jóval összetettebb annál, mint hogy valaki egyszer csak meggondolatlan döntéseket hozna, a háttérben sokszor mély identitáskrízis és egzisztenciális szorongás is áll. Arról, hogy mit jelent valójában, erről dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus ad nekünk választ. Ő azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy a kapuzárási pánik valójában egy egzisztenciális szorongás. Az egzisztenciális szó itt nem anyagi problémát jelent, hanem azt, hogy az ember elkezdi megkérdőjelezni saját életét, hogy ki vagyok, mit értem el, és merre tartok jelen pillanatban. Ennek a lényege nem feltétlenül a külső változtatás, hanem a belső bizonytalanság. Az ember számot vet az addigi évekkel, és olyan kérdések fogalmazódnak meg benne, mint például az, hogy jó döntéseket hoztam, ezt az életet akartam, van még időm esetleg változtatni. Ilyenkor gyakran megjelenik az az érzés, hogy valamiről lemaradtunk, vagy rossz irányba mentünk, vagy hogy elfogyott az idő. És ezzel együtt akár az életértelmét is elveszítheti az ember egy időre. Ezt mondja a szakértő. Az identitás krízis és a belső nyomás a pszichológus szerint ez az időszak sokaknál erős önkérdőjelezéssel jár. Az ember üresnek, kevésnek érezheti magát, és közben egy belső nyomást él meg, hogy most azonnal változtatnia kell. De ez vezethet ahhoz, hogy valaki hirtelen impulzív döntéseket hoz. Kilép a házasságából, új munkába kezd, vagy akár teljesen új életet próbál építeni. Na most ezek a döntések sokszor szorongás vezéreltek, hangsúlyozza dr. Makai Gábor. Az érintett nem feltétlenül átgondoltan cselekszik, hanem menekülni próbál a bizonytalanság érzése elől. Ez nem betegség, hanem ez egy fejlődési krízis. A szakértő szerint fontos ezt tisztázni, hogy az életközepi válság önmagában nem kóros állapot. Ez egy abszolút természetes fejlődési krízis, ahogyan a serdülőkor is egy átmeneti identitás formáló időszak. Azt gondolom, hogy ha így tekintünk rá, akkor sokkal jobban elfogadóbbak vagyunk magunkkal kapcsolatban is. Ha ezt a krízist sikerül jól megdolgozni, abból fejlődés következhet, az ember tisztában látja, mire van valóban szüksége, és újult erővel tud tovább menni. Úgy hiszem, hogy ebben a témában még van bőven, a folytatásban majd ez következik.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dix.
1: Csodálatosan szép délelőttöt kívánok mindenkinek, 11 óra elmúlt 32 perccel. Az életközepi válsággal, illetve a kapuzárási pánikkal folytatnám tovább, mert úgy gondolom, hogy ebben a témában azért még van bőven. A közvélekedés szerint a férfiak látványosabban élik meg ezt az időszakot, és a pszichológus szerint ennek van alapja. A férfiaknál gyakran hangsúlyosabb a teljesítmény kérdése, hogy mit értem el,

0: mutatok kifelé, milyen státuszom van. Ha az önértékelés erősen kötődik a sikerhez vagy az anyagi eredményekhez, akkor ezek megkérdőjelezése komoly szorongást okozhat. Ilyenkor megjelenhet az az érzés, hogy idézőjelben kevés vagyok, vagy nem értem el eleget. Sokan próbálnak ebből hedonista módon menekülni. Új kapcsolat, szélsőséges életmódváltás, vagy folyamatos élménykeresés formájában. Ezek rövid távon adhatnak egyfajta eufóriát, de nem oldják meg az alapkonfliktust. Olyan ez, mint egy gyors fájdalomcsillapító, átmenetileg enyhíti a szorongást, de a probléma attól még megmarad. És hát akkor nézzük meg, hogy mikor jelentkezik az életközepi válság. A tapasztalatok szerint leggyakrabban 35 és 40-es életkor környékén jelenik meg először erőteljesebben. Ez az a pont, amikor az ember már látja az addigi életútját, és elkezd számot vetni azzal, hogy mit ért el, illetve mi az, ami még előtte állhat. Később az 50-es, 60-as években is megjelenhetnek hasonló kérdések, de azok már teljesen más típusú élethelyzeti krízisekhez kapcsolódhatnak. Az önkérdőjelezés önmagában egyébként természetes része lehet ennek az időszaknak. A döntő kérdés az, hogy mennyi ideig tart és mennyire bénítja meg a mindennapokat. Egy ilyen bizonytalanság fél vagy egy év alatt általában le tud zajlani. Az ember lassan megtalálja az új egyensúlyt az életében. Ha azonban a szorongás tartósá válik és már a munkára vagy párkapcsolatra vagy a mindennapi működésre is negatívan hat, akkor tényleg érdemes segítséget kérni. Ha egy évnél tovább fennáll ez az állapot és komoly feszültséget okoz, akkor már indokolt lehet a szakember bevonása. A terápiában ilyenkor az egyik legfontosabb cél, hogy az érintett visszataláljon a realitás talajára, és ne impulzív döntésekkel próbálja enyhíteni a belső feszültséget. A pszichológus szerint változtatás lehet teljesen új igény, de fontos, hogy ne pánikból történjen, hanem tudatosan átgondoltam. A szakember hangsúlyozza azt is, hogy a krízis szó önmagában nem jelent betegséget vagy kudarcot. A krízis egy megugrandó élethelyzet, egy olyan szakasz, amely fejlődésre kényszerít. Az életközepi válság tehát nem csak veszteség vagy összeomlás lehet, hanem lehetőség is arra, hogy valaki újra definiálja önmagát és tudatosabban alakítsa a következő életszakaszát. Most pedig szeretném átadni a mikrofont a következő órák gazdájának, Baranyi Tamásnak, aki már a rajtvonalnál melegít. Tomikám, remélem, hogy a kapuzárási pánikot még sikerült kívül hagynod a stúdió ajtaján, de ha mégis behozod, akkor biztosan jó zenével és még jobb hangulattal kezelitek majd együtt a hallgatókkal. Kellemes napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, mosolyogjatok sokat, és ne feledjétek, az életkor csak egy szám, a jókedv viszont kortalan. Szia Tomikám, a mikrofon innentől kezdve a tiéd.
1: Szia Zsuzsi, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a kapuzárási pánik az még azért előttem van, de az életközepi válságon már lassan túl vagyok, és mindenkinek mondhatom, hogy azt hiszem, hogy egy megerősödött ember tud kijönni belőle, hogyha mindenre figyelünk és őszinték vagyunk magunkhoz. A továbbiakban akkor jönnék én, egészen déltől háromig, és egy olyan gondolattal indítunk majd, valamelyik részében ott lesz, mert hogy azzal készültem, amit Keanu Reeves a Matrix tárja mondott nekünk, illetve maradt ránk egy gondolat. Ez arról szól, hogy igazából a karakterünket az határozza meg, hogy hogyan állunk, hogyan viszonyulunk másokhoz. És ez az, ami kibontakoztatja tulajdonképpen az egész személyiségünket. Tehát nem a magunkra figyelés, hanem a másokkal, főleg az elesettekhez való viszony az, ami meghatároz minket. Erről lesz most szó a délutánban, és természetesen jönnek azok a dalok, amelyeket a hallgatók már megszokhattak ebben a műsorsában, ebben az időszakban. Itt lesznek velünk a muzsikus cigányok zenéjét, itt lesznek az olá cigányoknak autentikus muzsikái, ezen kívül pedig lesz egy kis funky, lesz egy kis diszkó, és hát itt leszek én is egészen délután háromig.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sok iskolában nem találják a közös hangot, meghúzzák magukat, itt viszont megtalálják a közös hangot. Együtt játszanak, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, mesélik a Nyíregyházi Üvegház játékközpontban. Megnézték, miként sikerül lelkes civileknek ebben a speciális intézményben támaszt nyújtani a környéken élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor egy autizmussal élő kisfiú beszaladt hozzánk, mert tetszett neki ez a színes épület. Szegény anyukája loholt utána, aztán látta, milyen jól érzi magát itt a kisfia. A többi gyerek pedig érezte, hogy ő kicsit más, de próbáltak vele kommunikálni, beszélgetni, ismerkedni, és a kisfiú elkezdett játszani. Az anyuka pedig később azt mondta, hogy ide elmeri hozni őt, mert itt senki sem nézi ki a gyermekét. Azóta akárhányszor elsétálnak itt, a kisfiú mindig beszaladt hozzánk. Nyíregyháza, Jósaváros nevet viselő részén jártak, nagyjából 10 000 ember él a település 1000 részén, itt található a város szerte hírhedt toronyház, amelyet sokan a város fekete pontjaként emlegettek. Az épületben közel 200, egyenként 21 négyzetméteres önkormányzati lakás található, a legtöbben roma családok laknak itt. Itt jött létre az Üvegház játékközpont, amelyet egy helyi civil szervezet, a 21. századi Roma Nők Egyesülete üzemeltet. A játékközpont olyan biztonságos, informális fejlesztő tér, ahol a gyermekek és családtagjaik együtt lehetnek, játszhatnak, tanulhatnak, közösséghez kapcsolódhatnak. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen a mai nap meglepetés vendége éppen egy bohóc volt, aki amúgy is gyermekek kedvence lenne, ám amikor beáll a lelkes kisfiúkkal csocsózni, mindenki várakozását felülmúlja. Pepi bohóc boldogan váltja valóra a gyermekek álmait akkor is, ha azok csak egy kutyás lufira vágynak, de akkor is, ha egy bohóc hátvéddel akarnak gólokat szerezni a csocsóasztalnál. Nem árultak tehát el nagy titkot azzal, hogy nem egy klasszikus játszóházról van szó, sokkal inkább egy szociális és oktatási központról. Mivel a környéken élő gyermekeket halmozottan érinti az iskolai lemaradás, a követelmények teljesítésének nehézsége, a fő cél az, hogy akár már iskola előtt vagy az iskolás évek alatt is egyfajta támaszt nyújtsanak az idejáróknak. A játék az, ami igazán nevelést tanít. A cikk elején idézett Makula Réka, aki immár 10 éve a 21. századi Roma Nők Egyesületének elnöke, minden tud erről a helyről. Évek óta az ő vezetésével üzemeltetik az üvegházat, 2023 óta pedig a Partners Hungary alapítvánnyal való együttműködés jóvoltából tudták létrehozni itt a játékközpontot.
0: Voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg.
0: Időjárás.
5: Szeles, mérsékelten meleg hétfő vár ránk. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Este 6-kor 22 fok lesz, 8 órakor 21, 10 órakor 19, éjfélkor pedig 17, és holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Dik délután, a Rádiódikben Baranyi Tamás vagyok. Remélem kellemesen telik az ebédidő, és sikerült mindenkinek zökkenőmentesen felvenni a hétfői fordulatszámot. Június 15-ét írunk, a naptár szerint pedig ma a Jolán nevű hölgyeket és a Vid nevű urakat ünnepelhetjük. A Jolán egy gyönyörű, irodalmi úton keletkezett magyar női név, és a középkori Jóleán, azaz Jóleány kifejezésből származik. Épp ezért a belső jósággal és az emberi értékekkel kapcsolatban hoztam egy idézetet, nem mástól, mint Keanu Reeves-től, a kanadai színésztől, a Matrix sztárjától, aki így fogalmazott. A tiszteletre méltó karakter az, ami igazán meghatároz minket, nem a hírnév vagy a bankszámla. Ez a gondolat tökéletesen rávilágít arra, hogy a személyes méltóságunk és az önbecsülésünk alapját mindig a belső értékeink adják. Ha tisztában vagyunk a saját emberi jóságunkkal, és a tetteinket a tisztelet vezérli, azzal egy olyan megingathatatlan belső tartást építünk fel, amit semmilyen külső körülmény nem vehet el tőlünk. Használjuk ki a mai nap adta lehetőségeket arra, hogy megéljük ezt a méltóságot a mindennapi döntéseinkben. Most pedig forduljunk a fővárosi utak és a meteorológia felé, jön a budapesti útinform és az aktuális időjárás jelentés. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ezen a héten is, hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve majd minden hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra, érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Visszatérve a gondolathoz, amit a megszólalás elején mondtam, ne feledjétek, hogy az igazi siker és a valódi méltóság nem a külsőségekben rejlik, legalábbis Keanu Reeves szerint, hanem abban a belső jóságban, amellyel a világ felé tudtok fordulni.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Dig délután, a Rádió Digben Baranyi Tamás vagyok. Remélem kellemesen telik az ebédidő, és sikerült mindenkinek zökkenőmentesen felvenni a hétfői fordulatszámot. Június 15-ét írunk, a naptár szerint pedig ma a Jolán nevű hölgyeket és a Vid nevű urakat ünnepelhetjük. A Jolán egy gyönyörű, irodalmi úton keletkezett magyar női név, és a középkori Jóleán, azaz Jóleány kifejezésből származik. Épp ezért a belső jósággal és az emberi értékekkel kapcsolatban hoztam egy idézetet, nem mástól, mint Keanu Reeves-től, a kanadai színésztől, a Matrix sztárjától, aki így fogalmazott. A tiszteletre méltó karakter az, ami igazán meghatároz minket, nem a hírnév vagy a bankszámla. Ez a gondolat tökéletesen rávilágít arra, hogy a személyes méltóságunk és az önbecsülésünk alapját mindig a belső értékeink adják. Ha tisztában vagyunk a saját emberi jóságunkkal, és a tetteinket a tisztelet vezérli, azzal egy olyan megingathatatlan belső tartást építünk fel, amit semmilyen külső körülmény nem vehet el tőlünk. Használjuk ki a mai nap adta lehetőségeket arra, hogy megéljük ezt a méltóságot a mindennapi döntéseinkben. Most pedig forduljunk a fővárosi utak és a meteorológia felé, jön a budapesti útinform és az aktuális időjárás jelentés. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ezen a héten is, hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve majd minden hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Visszatérve a gondolathoz, amit a megszólalás elején mondtam, ne feledjétek, hogy az igazi siker és a valódi méltóság nem a külsőségekben rejlik, legalábbis Keanu Reeves szerint, hanem abban a belső jóságban, amellyel a világ felé tudtok fordulni.
1: Szapát hívtum enge!
2: 100.3 Rádió Díj!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ismét itt vagyok a mikrofonnál, Baranyi Tamás, és szép hétfő délután kívánok mindenkinek. Ha a kiadós ebéd után egy kis délutáni fáradtság környékezne benneteket a munkahelyeteken, hát lendüljünk át rajta együtt. Szeretettel köszöntjük a Jolán nevű női, valamint a Vid nevű férfi hallgatóinkat. Fókuszáljunk most egy kicsit a Vid névre, amely a latin vitus férfi név szláv közvetítéssel hozzánk került alakja, és a jelentése rendkívül pozitív, mégpedig vidám, készséges vagy szófogadó. A jó kedvel és a készségességgel teli hozzáállás hoz jó passzol Dale Carnegie, a 20. század egyik legnagyobb hatású amerikai írójának és önfejlesztőjének úttörő gondolata. Tudjátok, Dale Carnegie az, aki a Siker Kalauz trilógiát írta, és a 90-es évek elején ide Magyarországra is óriásit robbant ez a könyve. Szóval Dale azt mondja, a kifejezés, amit az ember az arcán visel, sokkal fontosabb, mint a ruhák, amiket magára ölt. Saját önbecsülésünk és az élet derűsebb szemlélete szorosan összefügg azzal, hogy miként reagálunk a hétköznapok kihívásaira. A belső vidámság és a nyitottság nem a gyengeség, hanem a legnagyobb erőnk, ami megnyitja előttünk a zárt ajtókat és felemeli a környezetünkben lévőket is. Ha mondjuk tisztelettel és készségesen, segítőkészen fordulunk mások felé, azzal a saját emberi méltóságunkat is egy magasabb szintre emeljük. Gondoljatok csak bele, hogy mennyire megérint titeket is, hogyha azt látjátok, hogy egy nagy formátumú ember figyelmes és tisztelettel fordul mások felé. Mondjuk egy ismert emberrel készült interjúban ez elég szépen lejön. És a belső hangolódás után jöjjön most egy kis külső navigáció, következzen a budapesti útinform és a legfrissebb időjárás. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában, a Kárpát utcánál irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert vízvezetéket javítanak. Szintén az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton, lezárták azt a Kuruc utca és a Bundenz út között. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Start a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Ezért lezárták azt a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületben a Fekete Rákos kert Sugár úton, a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert az beszakadt. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Zárásként csak annyit mondanék, hogy így hétfő délután, a nagy kapkodás után most öltsétek magatokra a belső vidámságot, mert egyetlen őszinte nyitott mosollyal bármilyen nehéz hétfői akadályt könnyedén átugorhattok.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg.
0: Időjárás.
2: Szeles, mérsékelten meleg hétfő vár ránk. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Este 6-kor 22 fok lesz, 8 órakor 21, 10 órakor 19, éjfélkor pedig 17, és holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Már egy óra is elmúlt, dübörög a hétfő délután, vagy legalábbis halad, remélhetőleg mindenkinek egy jó irányba. És azt is remélem, hogy már túl vagytok a hét elejé teendők legnehezebb részén. Ezen a június 15-i napon továbbra is a jolánokat és a videket ünnepelhetjük a naptárban. Ha visszakanyarodunk a hölgyekhez, a jolán nevének a magyar mellett létezik egy görög eredeztetésű elmélete is, amely szerint a név a jolanta szóból származik, aminek a jelentése a viola virága. A virágzáshoz hoztam most egy idézetet, amelyet Szokratész, az ókori görög filozófia egyik legmeghatározóbb athéni gondolkodója hagyott ránk. Nagyon egyszerű, így hangzik, ismerd meg önmagad. Természetesen ezt ő is felhasználta korábbról, egy épület homlokzatára volt ez írva, ahogyan már többször beszéltem róla. Ez az időtlen bölcsesség, a teljes önismeret alapköve. Hiszen addig nem tudunk virágba borulni, amíg nem vagyunk tisztában a saját képességeinkkel és határainkkal, tulajdonképpen az értékeinkkel. Az önbecsülésünk abból fakad, ha nem másokhoz mérjük magunkat, hanem büszkén vállaljuk a saját egyediségünket és méltóságunkat. Használjuk ki a mai napot arra, hogy miközben kifelé nézünk a fejünkből, egy kicsit néha befelé is figyeljünk, és közelebb kerüljünk a saját lehetőségeink felfedezéséhez, kiaknázásához. És most nézzük a budapesti aszfaltot és a meteorológiát. Érkezik az útinform és az időjárás jelentés. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ezen a héten is, hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve majd minden hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A lényeg tehát, hogy merjetek önmagatok lenni, és a saját értékeitek szerint virágozni. Hiszen a világ legértékesebb felfedezése mindig a saját belső világotok megismerése.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Már egy óra is elmúlt, dübörög a hétfő délután, vagy legalábbis halad, remélhetőleg mindenkinek egy jó irányba. És azt is remélem, hogy már túl vagytok a hét elejé teendők legnehezebb részén. Ezen a június 15-i napon továbbra is a jolánokat és a videket ünnepelhetjük a naptárban. Ha visszakanyarodunk a hölgyekhez, a jolán nevének a magyar mellett létezik egy görög eredeztetésű elmélete is, amely szerint a név a Jolanta szóból származik, aminek a jelentése a viola virága. A virágzáshoz hoztam most egy idézetet, amelyet Szokratész, az ókori görög filozófia egyik legmeghatározóbb athéni gondolkodója hagyott ránk. Nagyon egyszerű, így hangzik, ismerd meg önmagad. Természetesen ezt ő is felhasználta korábbról, egy épület homlokzatára volt ez írva, ahogyan már többször beszéltem róla. Ez az időtlen bölcsesség, a teljes önismeret alapköve. Hiszen addig nem tudunk virágba borulni, amíg nem vagyunk tisztában a saját képességeinkkel és határainkkal, tulajdonképpen az értékeinkkel. Az önbecsülésünk abból fakad, ha nem másokhoz mérjük magunkat, hanem büszkén vállaljuk a saját egyediségünket és méltóságunkat. Használjuk ki a mai napot arra, hogy miközben kifelé nézünk a fejünkből, egy kicsit néha befelé is figyeljünk, és közelebb kerüljünk a saját lehetőségeink felfedezéséhez, kiaknázásához. És most nézzük a budapesti aszfaltot és a meteorológiát. Érkezik az útinform és az időjárás jelentés. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ezen a héten is, hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve majd minden hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A lényeg tehát, hogy merjetek önmagatok lenni, és a saját értékeitek szerint virágozni. Hiszen a világ legértékesebb felfedezése mindig a saját belső világotok megismerése.
2: Hey! A gyere öcske, ígyunk valamit! Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya, bolonduljunk meg akkor még jobban!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yul Brynner, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Brynner különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danish, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balogh Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik másik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg.
1: Időjárás.
7: Szeles, mérsékelten meleg hétfő vár ránk. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Este 6-kor 22 fok lesz, 8 órakor 21, 10 órakor 19, évfőkor pedig 17, és holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
9: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Két óra elmúlt, benne járunk a délutánban, és a hétfői forgalom is kezdett egyre sűrűbbé válni. Baranyi Tamás vagyok. Remélem, hogy kitart a lendületetek ezen a június 15-i napon végig, amikor a Jolán női és a Vid férfi nevet ünnepeljük. Emlékezzünk csak vissza mai nap két gyönyörű névadó üzenetére. A Jolán, mint a jó leány, és a Vid, mint a vidám életre való karakter. A jóságról és az életörömről hoztam most idézetet ehhez kapcsolódóan, mégpedig nem mástól, mint Teréz anyától, ettől az albán Nobel-békedíjas katolikus apácától, aki a szeretett misszionárusai rend, ki tudtam mondani, alapítója volt, és mondása így hangzik. Ne engedd, hogy valaki úgy távozzon tőled, hogy nem lett boldogabb és jobb. Hú, azért ez egy erős gondolat, illetve erős kérés vagy felszólítás. Na vajon mi lehet-e mögött az útmutatás mögött? Az emberi méltóság és az önbecsülés legtisztább megnyilvánulása. Hiszen a saját értékünket az is növeli, ha képesek vagyunk pozitív hatással lenni másokra. És ez az úgynevezett pozitivitás nem csak abból áll, hogy mi jól érezzük magunkat, ez is hozzátartozhat persze, hanem abból a felelősségből és lehetőségből is, hogy fényt vigyünk a hétköznapok szürkeségébe. Van egy olyan érzésem, hogy a nap végén, és itt gondolok az életünk végére is, nagyjából egy ilyen számadás fénytörésében fogjuk szemlélni a történetünket. Mielőtt teljesen elmerülnénk a segítő szándékban, következzen az útinform és az időjárás jelentés. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félút pályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ezen a héten is, hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve majd minden hétvégén lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Összegzésként csak annyit mondanék Teréz anya gondolatához, hogy emeljük föl a környezetünket a saját belső erőnkkel, mert a legnagyobb lehetőségünk az életben az, ha jobbá tehetjük a magunk és mások életét.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Elérkeztünk a 3 óra előtti utolsó megszólalásomhoz, Baranyi Tamás vagyok, s talán van olyan köztetek, akinek hozzám hasonlóan a hétfői munkanap a végéhez közeledik. Akinek persze tovább tart, annak további jó munkát kívánok, és majd egy jó megérdemelt pihenést a nap további részében. Ma, ezen a június 15-i napon utoljára köszöntjük a Jolánokat és a Videket, akiknek a nevei Jó Leány, a Viola virága, és a Vidnél pedig a vidámság és maga az élet jelentéssel bírnak. A teljes és méltóság teljes élet megéléséhez azt gondoltam, hogy most jó passzol Lao Tse, a híres és időtlen keleti spirituális tanító és filozófus mély gondolata. Azt mondja Lao Tse, aki másokat legyőz, erős. Aki önmagát legyőzi, az hős. Ez a rendkívül erőteljes bölcsesség az önismeret és a belső tartás abszolút csúcsa. Amikor egyszer felregisztráltam egy ilyen társkereső oldalra, akkor azt írtam oda mottónak egyszerűen, hogy számomra az lehet az igazi, akiért önmagammal is szívesen megküzdök. Az igazi győzelem és a legmagasabb szintű önbecsülés az nem abból fakad, hogy másokkal versengünk, vagy külső elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem abból, ha képesek vagyunk felülemelkedni a saját félelmeinken és korlátainkon. Adjunk magunknak méltóságot azzal, hogy hiszünk a saját fejlődésünkben. A nap kiértékelése előtt azonban még lássuk, merre érdemes elindulni hazafelé, jön a budapesti útinform és az aktuális időjárás. Délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jegalló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félút pályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Na most képzeljétek el, hogy éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Nem volt jobb dolguk, így buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 14. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Nézzük, hogy milyen idő lesz a mai nap hátra levő részében, illetve kitekintünk kicsit részletesebben a kedd és a szerdai napra érintőlegesen. Változó, hol felhős, hol pedig napos időben lesz részünk. Csapadék a mai napon nem várható. Ugyanakkor élénk, erős lesz a szél, de a gyakori napsütés miatt így is élvezhető lesz a délutáni 23 fokos maximum. Nézzük a további kilátásokat. Kedden hajnalban és kora reggel hűvös 13-15 fokos minimumok várhatóak a fővárosban. Napközben alapvetően sok napsütésre számíthatunk majd, néha megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadéktól a mai naphoz hasonlóan ezekből nem kell tartanunk. A szél viszont továbbra is élénk, időnként erős lesz. Majd délután egy gyors melegedéssel a nap végére már kellemes nyári 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. A szerda reggel már enyhébb lesz egy picit, mivel a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 18 Celsius körül alakul a kora reggeli órákban. Mivel a napsütést majd gyakran takarják el a felhők, napközben a kedhez képest jóval füllettebb időre van kilátás. A nap második felében a főváros több pontján komolyabb záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A délutáni órák végére 28-30 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Végezetül a legfontosabb üzenet a mai napra, ne a külvilággal harcoljatok, hanem fedezzétek fel és hódítsátok meg a saját belső világotokat, mert a legnagyobb győzelem és a legszebb élet lehetőség abban rejlik, amikor képessé váltok teljesen uralni és szeretni önmagatokat. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt és jó rádiózást a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

abban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a szőlősgyöröki délbalatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, illetve napközben a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között, mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért kicsit azért vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami szerintem egy álom, egy fenomenális idő, hiszen hányszor van úgy, amikor mondjuk 10 fok van, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de hideg van, amikor meg 30-40 fok, akkor meg hú, nagyon meleg van. Erre senki nem mondhat semmit, szóval élvezzük ki ezt a jó időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és nyugodtan megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, férjemnek szeretnék küldeni Daginak egy számot, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik nekünk, szeretjük nagyon. Felesége Dia és lányai Janella és Nadine. Nagyon szépen köszönöm, és ha lehet, Rolandtól a Néz most rám című dalt küldöm. Köszönöm, puszi, Tavén Baktari. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Rolandtól a Néz most rám című slágere Dia, Janella és Nadine kérésére Daginak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, vagy küldeni, vagy igazából bármit. Én így is, úgy is beolvasom az SMS-eket. Ha hívás van, így is, úgy is bekerül adásba, minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb, szóval ne szégyenlősködjetek, nem tudtok nekem újat mutatni. De hát itt volt már lánykérés, volt már kibékítés, volt már összeveszés is, szóval tényleg ne higgyétek azt, hogy most olyat fogtok nekem mondani, amit még nem éltem volna át. Jöhet bármi, én állok elébe. Viszont most olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Kérlek benneteket, játsszátok le JVM-et. Küldöm a fiaimnak, Botos Richardnak és Botos Dávid Márknak. Hát szerintem a JVM-re gondolt, úgyhogy most el is indítom nagy g.kisw.nagyem.pont és LL Junior közös kis duettjét, slágerét. Hát azért mondtam, hogy közös kis, mert direkt kompenzálásból szerintem túlságosan annak idején letarolta Magyarországot ez a dal. Természetesen a genetikáról beszélek, és szerintem ebben a műfajban tevékenykedő embereknek szerintem annyira magasra fölrakta a lécet, hogy szerintem ott hetekig, hónapokig én nem emlékszem rá, hogy valaki bírt volna ezzel a dallal. Nem tudtak egyszerűen érvényesülni szerintem az ilyen rapperek annak idején. Annyira nagy sláger volt, úgyhogy nagyon sok szeretettel fog szólni akkor Botos Richardnak és Botos Dávid Márknak. Annyi, hogy sajnos nem tudjuk, hogy kiküldi a dalt, de mindenféleképpen áldja meg őket a Jóisten. Most pedig akkor jöjjön JVM és Junior.
1: Bátya, hova hoztál? Gyere, öcsém! Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere, csak!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, illetve napközben a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között, mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért kicsit azért vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedni, és közben nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és a napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami szerintem egy álom, egy fenomenális idő, hiszen hányszor van úgy, amikor mondjuk 10 fok van, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de hideg van, amikor meg 30-40 fok, akkor meg hú, nagyon meleg van. Erre senki nem mondhat semmit, szóval élvezzük ki ezt a jó időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Eltűnik a felüljáró, villamos megálló lesz a pályaudvar felett, és hát felújítják az aluljárót is a nyugati téren. A föld felett és a föld alatt is teljesen megújulhat a budapesti nyugati tér, miután a fővárosi önkormányzat engedélyt adott a budapesti közlekedési központnak, hogy lehívja a pesti fonódó villamos projekt szerződésében szereplő opciós részt, így a nyugati aluljáró teljes körű felújítására is lehet majd készülni, írta meg a Népszava. A tervek szerint a Deák térről induló és a Lehel tér felé tartó Bajcsi villamos a Bajcsi-Zsilinszki úton középen fog majd haladni, és a nyugati térnél azonban majd kisorol az út szélére. A nyugati pályaudvar csarnoka mellett lenne a villamos megálló, így az átszálló utasok egyszerűen besétálhatnak a pályaudvarra. A felszínen történő változások pedig a következőek. A nyugati tér felett most átívelő felüljárót valamiért el akarják bontani. A volt Skála metró előtti térről is a felszínen kelhetnek át majd a gyalogok.

sok, mivel ott is létesülne egy zebra. A nyugati pályaudvar csarnoka melletti jelenleg buszpálya udvarként használt teret is parkosítják. A Bajcsy-Zsilinszky úton a jelenlegi 2x3 sávból mindkét oldalon egy-egy sáv maradna, a felszabaduló helyre pedig a villamos pálya és a zöld fasor kerülne. Jelenleg a járdán vezetik igazából a biciklisávokat így el, viszont ezt átterelnék az úttestre is. A városvezetés a nyugati tér alatti aluljáró korszerűsítésének terveit is megrendelte. A föld alatti térhez viszont a 45 évvel ezelőtti átadása óta nem nyúltak, így az állapota is egyre kritikusabbá válhat, viszont hát én azért pont ott laktam a parlamentnél, és én ott napi rendszerességgel közlekedtem azon a Bajcsy-Zsilinszky úton, és hát tényleg meglepődtem, amikor kijelöltek oda egy buszsávot, és így is hatalmas volt a dugó, amikor 3x3 sáv volt, utána lett oda rakva egy buszsáv, tehát amíg, hogy is mondjam nektek, ott áll mondjuk 500 autó, és ott óránként elmegy egy busz kb., úgy elég furcsa volt látni azt, nyilván a taxisok is, meg azért sok mindenki kihasználta ezt, viszont így, hogy csak egy-egy sávot szeretnének oda meghagyni, szerintem itt egy káosz lesz. Én előre mondom nektek, hogy ez brutális lesz. Amúgy a közösségi közlekedés nyilván nagyon fontos és nagyon szerves részét adja a hétköznapi embereknek, ahogy, amik mi is vagyunk, ugye. Viszont hát most gondoljatok már bele, hogy mondjuk megy 15 fajta troli azon a környéken, megy mondjuk 28 fajta busz, 4-es, 6-os villamos, 2-es metró, 1-es metró, 3-as metró, tehát már tényleg szinte nem tudom, hogy hány BKV vagy BKK járatnak van oda csatlakozása, és akkor oda kiraknának a Bajcsy-Zsilinszky útra egy ilyen villamos pályát, hát nem tudom, ja meg a felüljárót is el akarják törölni, azért az eléggé meg fogja majd így bolondítani szerintem a közlekedést, de kíváncsian várjuk, lehet, hogy jól fog elsülni végül is. Ugyanakkor még azt is hozzá kell tenni ehhez az egészhez, hogy amikor mondjuk gyalogosan közlekedtem ott a nyugati tér környékén, akkor inkább így átszlalomoztam így a kocsik között így gyalog, amíg zöld volt a lámpájuk kb. Tényleg életveszélyes és szabálytalan módon közlekedtem, mert nem akartam menni az aluljáróba, olyan, mint egy dzsungel kb. Szóval ezt most jól fel fogják majd újítani, biztos, hogy jobb lesz. Remélem, hogy jó lesz a végeredmény.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Én mindenféleképpen teljesítem a kívánságokat, úgyhogy bármit írhattok, tényleg én nekem már nem lehet újat mutatni. Annyi mindent láttam már itt a Rádió Digbe. Volt itt kérlek szépen lánykérés, volt például összeveszés, ugyanakkor kibékülés is, úgyhogy nagyon sok mindent beolvastam már. Ne higgyétek azt, hogy most hát én nem merek írni a Csabikának, nehogy ő hülyének nézzen, vagy valami. Higgyétek el, hogy én tőlem senkinek nem kell féljen, én csak kívánságokat teljesítek, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom az időt. Olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szintitől, így szól. Szia, Szinti vagyok, a páromnak szeretnék egy zenét kérni, azt pedig rád bízom, hogy melyiket. Köszi, Szinti. Hát nagyon szívesen, csak nem tudjuk a párod nevét, kedves Szintia, úgyhogy ha valaki ír nekem SMS-t, mindenféleképpen mutatkozzon be, mondja el, hogy kinek szeretné a zenét küldeni, milyen zenét és milyen alkalomból, így kerek egy kívánság. Minden esetre most viszont akkor elindítom Kis Palika és Enrico duettjét, Táncolnak a csillagok.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
1: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
2: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
1: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
2: Így van.
1: Pedig a síró az a fej.
2: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
1: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
2: tehát igazából... belövöm a bálomat?
1: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
2: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
1: Így van.
2: Jó.
1: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Roma nők szülés történeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó Zsolcán egy kezdeményezés erre próbál nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának a Szalóról, Halmairól, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyuka is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász-Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, illetve napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között, mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért kicsit azért vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami szerintem egy álom, egy fenomenális idő, hiszen hányszor van úgy, amikor mondjuk 10 fok van, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de hideg van, amikor meg 30-40 fok, akkor meg hú, nagyon meleg van. Erre senki nem mondhat semmit, szóval élvezzük ki ezt a jó időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Pontosan úgy, mint ahogy Vikus is tette, akitől kaptam nemrég egy SMS-t, így szól. Szia, Vikus vagyok, dalt küldenék annak az embernek, aki egyetlen a szívemben, Patrick Sanyinak üzenem. Nem küldte el az ajándékom neked, miközben azt mondta, elküldte rég. Állítólag az üzeneted igen volt, hogy várjak rád, de ezt sem hiszem már el. Sok a hazugság, minden nap ír, próbál manipulálni, hogy ezeket az üzeneteket nekem nyilván tudom, hogy semmi sem igaz, ne engem okolj, nem én vagyok a hibás, ezt lásd, bekérlek, üzenj, vagy feladok mindent, elég volt. Gabi, maradjon a titkunk. Tehát most, hogy átadtam ezt a fontos üzenetet, végre most már a Vikusnak a kívánsága is teljesült, úgyhogy kövessétek a példáját, és tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Hídben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi egyszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is húzom tovább az idegszálakat, illetve a dolgokat. Olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Rebekától, így szól. Szia, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek, Ádámnak szeretnék küldeni egy dalt Leilától, a Szívem vitted el című zenét. Szeretem nagyon, várom haza a munkából. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni a Szívem vitted el című slágere. A

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az

0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami szerintem egy álom, egy fenomenális idő, hiszen hányszor van úgy, amikor mondjuk 10 fok van, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de hideg van, amikor meg 30-40 fok, akkor meg hú, nagyon meleg van. Erre senki nem mondhat semmit, szóval élvezzük ki ezt a jó időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Mostantól tilos a kutyát sétáltatni a Zamárdi strandon, a parti sétányról pedig kitiltottak minden közlekedési eszközt. Hivatalosan is megnyitotta már kapuit a Zamárdi nagy strand, ám a parti területen idén nyáron szigorúbb szabályok léptek életbe, mint valaha az egész univerzum történelmében. A Zamárdi önkormányzat tájékoztatása szerint a strand egész területén tilos kutyát sétáltatni, pórázon vagy a nélkül is, tehát semmilyen formában nem mehetnek be a kis kutyusok a strandra. A másik új intézkedés, hogy a strand melletti Margó Ede sétányon kizárólag gyalog vagy babakocsival lehet közlekedni. A sétányról kitiltanak minden más közlekedési eszközt, beleértve a kerékpárt, az elektromos rollert, a gokártot vagy a szegvét. A tilalom nyár végéig, augusztus 31-ig lesz érvényben, és aki megszegi a szabályt, azzal szemben a közterület felügyelők intézkedhetnek. És hát ez a téma óriási vízhangot váltott ki a közösségi oldalakon. A rollerezés korlátozásával természetesen rengetegen egyetértenek, viszont a kutyák kitiltását többen is túlzásnak értékelték. Hát igen, eléggé érzékeny téma ez a kutyások számára, viszont nekem 2 kutyám is van. Igaz, hogy a 2 kutya együtt nincs 3 kiló, egy pomerániai, illetve egy mini Yorkshire terrier, ami úgymond gyárilag mini. Nem tudom, hogy oldották meg, de nagyon picik a kutyák, és tényleg cukik, aranyosak, szépek. Viszont van, aki odahoz egy ilyen horror filmbe illő kinézetű kutyát, így le van folyva az arca, és így csöpög, hajik a nyála, meg nagyon durva. Meg vannak olyan kutyások is, akiknek akkora a kutyájuk, mint egy kisebb csikó. Ez tény, és ez az igazság. Vannak kutyabarát éttermek, meg ilyen szolgáltató helyek, és hát az az igazság, hogy ott, amikor belépsz, és ott van egy mellkasodig érő, nem tudom milyen dándog, meg nem tudom mi, és úgy hívják a gazdiai, hogy sütik-e, meg nem harap, meg nyugi, oké, hogy nem harap, de nem akarom, hogy rám folyassa a nyálát, nem akarom, hogy hozzám érjen, nem akarok semmilyen kontaktot azzal a kutyával, miért kell erőszakkal elviseljem? Úgyhogy én részben megértem, részben meg azért nem is értem meg, hogy azért a kutya az csak egy természetbeni dolog. Tehát, hogyha az emberek nem lennének, akkor a kutyák ugyanúgy sétálnának ott a Balaton partján, mint mondjuk 10 000 évvel ezelőtt az ősemberek időszakában. Úgyhogy azért a természetbeni dolgot eltiltani a természettől kicsit furcsa, de viszont azért az sem jó, hogy az emberek hivatalosan élnek a kutyához való jogukkal, és a szabad országban szabadon rendelkeznek a kutyájukról, miközben mindenki más rajtuk kívül zavar, hogy ott liheg egy ilyen egy akkora kutya, hogy akkora a nyelve, mint nekem az extra mini Yorkshire terrier. Csak a nyelve olyan hosszú, mint az én egész kutyám egybe. És akkor ott lelóg kb. A földig a nyelve a kutyának, úgy tényleg egy kicsit furcsa, és hát azért ijesztő is. Mondjuk én nem bírnám elképzelni, hogy a gyerekemmel, ahogy besétálok az étterembe, ott egy ilyen nagy kutyát így átlépve, átkúszni, átmászni, én azért kicsit félteném, nehogy tényleg oda kapjon. Tudom, hogy az ő kutyája pont nem harap, és hogy nagyon barátságos, de azért rengeteg ilyen videó van az interneten, hogy elkap egy kisgyereket a kutya, vagy más kiskutyákat, hiába cuki és nagyon aranyos, meg tényleg értem, de azért tényleg húzzunk már egy határt. Pontosan ezért nem járok abba az edzőterembe, ahova nagyon szerettem egy népszerű edzőterem, mindenki tudja, hogy melyikre gondolok. Mindenki beviszi a ló nagyságú kutyáját, és ráköti oda a súlyzókra, meg oda a gépekre, és ott kell kerülgetni a kutya kakit, kutya pisit, a kutyákat, megnyalják, megszagolják, tényleg nagyon furcsa, és tényleg azért a nem kutyapárti embereknek megkeseríti az életét, meg hát azoknak is, akik olyanok, mint én. Hogy belátják, hogy azért van egy határ szerint

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ez az a telefonszám, amit tárcsázni kell abban az esetben, hogyha valamelyik hétköznap délután 3-tól 6-ig idősávban szeretne valaki egy zenét kérni, illetve szeretné, hogy játsszak le neki egy dalt, és esetleg akár adjak is át egy üzenetet, ugye annak, akinek ugye küldi a dalt, hiszen nem biztos, hogy csak valaki úgy kér egy zenét, hogy sok szeretettel küldöm, hanem nagyon sok alkalom van, amikor még egy pár mondatot még azért fel is kell olvassak a címzetnek, és akkor így kell átadjak egy üzenetet. Ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy egy jó SMS például úgy néz ki, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét kértek, és hogy mit üzentek neki, vagy hogy legalább annyit mondjatok meg, hogy milyen alkalomból szóljon akkor a dal. Viszont azért ez hívásban egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor én azért bele tudok kérdezgetni, hogy na, és megérdemli a dalt? Vagy miért? Mi az az alkalom, hogy te most küldöd neki a dalt? Hát igen, nagyon megérdemlik a fiúk, mert nagyon jól dolgoztunk ma. Na és akkor már tudjuk, hogy mit üzenünk. Tehát már is van oda szúrva nekik egy mondat, és csak szívhez szólóbb, de most őszintén. Úgyhogy nyugodtan várom az ilyen jellegű kívánságokat, ezzel csak motiválok titeket arra, hogy akár meg lehet lepni a közeli rokonokat, haverokat, családtagokat, munkatársakat, a szívünkhöz közel álló embereket, mint ahogy a drága, kedves Robi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nemrég. Szia Csabika, páromnak küldenék Rebekának Ceglédre egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem Farkas Pistitől egy szerelmes zenét. Robi voltam, köszi. Na, ilyen egy jó SMS, tehát tudjuk, hogy Robi küldi Ceglédre Rebekának nagyon sok szeretettel Farkas Pistit, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy áldja meg a jóisten kedves Robit és Rebekát, fogadják sok szeretettel Farkas Pisti és Bódi Csabi duettjét. Szerelem.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, illetve napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között, mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért kicsit azért vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami szerintem egy álom, egy fenomenális idő, hiszen hányszor van úgy, amikor mondjuk 10 fok van, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de hideg van, amikor meg 30-40 fok, akkor meg hú, nagyon meleg van. Erre senki nem mondhat semmit, szóval élvezzük ki ezt a jó időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most a Gyöngyi a soron következő, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepesről. Szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Na hát akkor szóljon egy kiváló dal Gyöngyi kérésére Kerepesről, ami egyenesen Fekete Szabolcsnak nagyon sok szeretettel a drága kis férjének fog szólni, és hát ez a kis dal szerintem most legyen a Barbarész Trajnáv Zsülitől, és akkor most hagyd szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mivel ez a Bódi Kívánság Show, ez azt jelenti számotokra, hogy délután hétköznap 3-tól 6-ig lehetünk a valamikor az étherben és időben, tehát ebben az időpontban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy mindenféleképpen én a helyetekben előkapnám a kis telefonomat, tárcsáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és kérnék egy jó kis zenét itt a 100.3 Rádió Dikken. Mindezt meg tudjátok tenni SMS vagy pedig betelefonálás formájában. Tök mindegy, hogy most hogy kapom meg a kívánságot. A lényeg, hogy nekem kell egy bemutatkozás, tehát tudjuk, hogy ki küldi a dalt. Kell az, hogy kinek, tehát nem elég csak, hogy anyósomnak, hanem oda kell mondani, hogy Gizi mondjuk, tehát tudjuk a keresztnevét legalább. Milyen zene kell, és milyen alkalomból kell ezt a zenét lejátszani. Ezek szükségesek egy kiváló SMS-hez, pontosan ezért olvasom is nektek a következőt, melyet nem olyan régen kaptam. Szia, szerelmemnek szeretnék kérni Farkas Renének a Leilától egy jó kis dalt. Köszi, tesó! Na, ez már majdnem egy jó SMS, tudjuk, hogy Farkas Renének a kívánságkérő élete szerelmének fog szólni a dal, és azért most egy fokkal azért jobb lenne, hogyha oda tudnám mondani a kívánságkérőnek legalább csak a keresztnevét, de ezt most nem tudtuk meg, csak azt, hogy Farkas Reninek fog szólni nagyon sok szeretettel Leila és Jamie duettje, a Camimo Sass.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a félútpálya a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkoló sávban haladhat. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz, a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, és az Egér úton is befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között is lett egy új buszsáv. Le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, illetve napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között, mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért kicsit azért vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés és közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 százas telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön túlnyomóan napos időre és hosszabb napsütéses időszakokra lehet számítani, és a csapadék sem várható. Élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél, és napközben 22 fokra van kilátás országszerte, ami

betegség, diabétesz önmagában egy krónikus, vagyis hosszú távon fennálló betegség, amelynek lényege, hogy a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a vércukorszintet. Ez nem csak kellemetlen, hanem kezeletlenül súlyos szövődményekhez is vezethet. Sok érintett számára a mindennapok része az inzulin adagolása, ami gyakran napi több szúrást is jelenthet. Egy új kutatás azonban megszabadíthatja őket ettől a fájdalmas metódustól. Az inzulin egy hormon, vagyis egy kémiai hírvívő anyag, amelyet a hasnyál mirigy termel. A szerepe kulcsfontosságú, segít abban, hogy a vérben lévő cukor bejusson a sejtekbe, ahol a szervezet energiává alakíthatja. Ha nincs elég inzulin, vagy a szervezet nem reagál rá megfelelően, akkor a vércukor szint tartósan magas maradhat. Röviden és tömören ez történik cukorbetegség kettő fő formájában. Az egyes típusú diabétesben az immunrendszer tévedésből elpusztítja az inzulint termelő sejteket, így a test szinte egyáltalán nem tud inzulint előállítani. A kettes típusú diabétesben az inzulin még jelen van, de állandóan túltermel belőle a szervezet a magas vércukor szint miatt. Emiatt viszont a sejtek érzékenysége az inzulinra lecsökken, a termelést végző sejtek a túlterhelés miatt lelassulnak, így leesik az inzulin termelés, vagy akár teljesen le is állhat. Mind a kettő esetben szükség lehet külső inzulinpótlásra, amit ma leggyakrabban injekcióval vagy inzulin pumpával juttatnak be a szervezetbe. Bár ezek hatékony módszerek, sok beteg számára megterhelő a rendszeres szúrás, a kellemetlenség pedig hosszabb távon a kezelési terv betartását is jelentősen megnehezítheti. Viszont egy friss kutatása szerint elképzelhető egy új irány. Egy olyan gél, amely képes az inzulint a bőrön keresztül bejuttatni tű használata nélkül. Nemrégiben megjelent egy tanulmány, mely egy pH-érzékeny polimeren hatásokra, például savasságra változtatja a viselkedését, és egy ilyen rendszert mutatott be. A kísérleteket egyenlőre állatokon végezték, de az eredmények ígéretesek. A fejlesztés alapja egy OP nevű polimer, a bőr nem egységes igazából, a legkülső rétege enyhén savas kémhatású, míg a mélyebb rétegek közelebb állnak a semlegeshez. Az OP polimer ezt a különbséget képes úgymond figyelembe venni. A felszínen a polimer pozitív töltést vesz fel, ami segíti, hogy hozzátapadjon a bőr zsírosabb rétegeihez is. Viszont ahogy mélyebbre jut, a környezet hatására elveszíti ezt a töltést, és semlegessé válik, így könnyebben tud áthaladni a szöveteken. Úgyhogy a lényeg az, hogy aki inzulinbeteg és szúrja magát, hogy neki a közeljövőben lehet, hogy létrehoznak egy olyan csodaszert, egy ilyen csodagélt, amit csak rá kell kenni a bőrünkre, és nem kell szúrni magunkat.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon szépen köszönöm nektek a mai aktivitást. Kifejezetten sok SMS, illetve betelefonálás érkezett, ám bár mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen mindössze bruttó 3 óra áll a rendelkezésemre nap mint nap, én pedig több száz kívánságot kapok SMS, illetve betelefonálás formájában is. Úgyhogy pánikra semmi ok, akinek nem teljesült volna a kívánsága, őneki csak annyit tudok üzenni, hogy én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig itt vagyok, még akkor is, hogyha az a hétköznap eredetileg egy ünnepnapra esne, és az összes szupermarket be van zárva, az összes kisbolt, minden be van zárva, a rádiódik pedig sosem zár be, ahogy én se, rám számíthattok, ahogy holnap délután 3-tól újult erővel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat, akár azokét is, akiknek ma véletlenül nem sikerült volna, úgyhogy várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, addig is kellemes pihenést, munkát, bármit is. Sziasztok, Devlesza! Ja, búcsúzásul itt hagyom nektek Runcut, Rolandot és Raimit.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben.
0: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát igazából... belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van. Tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rádió D. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sok iskolában nem találják a közös hangot, meghúzzák magukat, itt viszont megtalálják a közös hangot. Együtt játszanak, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, mesélik a Nyíregyházi Üvegház játékközpontban. Megnézték, miként sikerül lelkes civileknek ebben a speciális intézményben támaszt nyújtani a környéken élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor egy autizmussal élő kisfiú beszaladt hozzánk, mert tetszett neki ez a színes épület. Szegény anyukája loholt utána, aztán látta, milyen jól érzi magát itt a kisfia. A többi gyerek pedig érezte, hogy ő kicsit más, de próbáltak vele kommunikálni, beszélgetni, ismerkedni, és a kisfiú elkezdett játszani. Az anyuka pedig később azt mondta, hogy ide elmeri hozni őt, mert itt senki sem nézi ki a gyermekét. Azóta akárhányszor elsétálnak itt, a kisfiú mindig beszaladt hozzánk. Nyíregyháza, Jósaváros nevet viselő részén jártak, nagyjából 10 000 ember él a település 1000 részén, itt található a város szerte hírhedt toronyház, amelyet sokan a város fekete pontjaként emlegettek. Az épületben közel 200, egyenként 21 négyzetméteres önkormányzati lakás található, a legtöbben roma családok laknak itt. Itt jött létre az Üvegház játékközpont, amelyet egy helyi civil szervezet, a 21. századi Roma Nők Egyesülete üzemeltet. A játékközpont olyan biztonságos, informális fejlesztő tér, ahol a gyermekek és családtagjaik együtt lehetnek, játszhatnak, tanulhatnak, közösséghez kapcsolódhatnak. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen a mai nap meglepetés vendége éppen egy bohóc volt, aki amúgy is gyermekek kedvence lenne, ám amikor beáll a lelkes kisfiúkkal csocsózni, mindenki várakozását felülmúlja. Pepi bohóc boldogan váltja valóra a gyermekek álmait akkor is, ha azok csak egy kutyás lufira vágynak, de akkor is, ha egy bohóc hátvéddel akarnak gólokat szerezni a csocsóasztalnál. Nem árultak tehát el nagy titkot azzal, hogy nem egy klasszikus játszóházról van szó, sokkal inkább egy szociális és oktatási központról. Mivel a környéken élő gyermekeket halmozottan érinti az iskolai lemaradás, a követelmények teljesítésének nehézsége, a fő cél az, hogy akár már iskola előtt vagy az iskolás évek alatt is egyfajta támaszt nyújtsanak az idejáróknak. A játék az, ami igazán nevelést tanít. A cikk elején idézett Makula Réka, aki immár 10 éve a 21. századi Roma Nők Egyesületének elnöke, minden tud erről a helyről. Évek óta az ő vezetésével üzemeltetik az üvegházat, 2023 óta pedig a Partners Hungary alapítvánnyal való együttműködés jóvoltából tudták létrehozni itt a játékközpontot.
0: Voltak az FM 100.3 Rádió D Roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Sunen vója szász.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Boruk Szabina vagyok, és elérkezett annak a pillanata, annak az ideje, hogy jó kedvet teremtsek nálatok, akár az otthonotokba, vagy akár az autótokba, úgyhogy húzzátok fel maxra a hangerőt, mert jövök. Várom a kommenteket, várom az üzeneteket, akkor is tartsatok velem, hogyha küldtök, és akkor is, hogyha nem, mert talán valakivel meglepünk.

0: Saksi, gyere!
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Alexandra Rafael írt nekem egy üzenetet. Szeretnék bejutni hozzád, kedves Szabina, mi hamarabb, nagyon fontos lenne. Azzal is megelégszem, hogyha felolvasod a következő üzenetet. Kedveskednék a családomnak. Erőt, egészséget és boldogságot kívánok nekik, és azért, mert nem vagyunk most együtt, az nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket. Nagyon fontosak nekem, de dolgozni muszáj. Hát igen, ez egy nagyon fontos üzenet. Sajnos kénytelenek vagyunk dolgozni, de nagyon remélem, hogy mindenki a munkája szerelmese. Bízom benne, hogy mindenki gyarapodni fog, és sikereket fog elérni. Sok erőt és egészséget kívánok nektek!

0: Szeszmond3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szeszmond3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, visszatértem hozzátok a jó zenék után, és Amália Virág nevű felhasználó üzenetét olvasnám. Szia Szabina, én már állok is fel táncolni, mert itt mindig jó zene van. Csumi Daftumá, küldj nekem is léci egyet. Nagyon cuki vagy, köszönöm, hogy írtál nekem, és örülök ennek nagyon, úgyhogy felajánlanám neked és a kedves családodnak a következő dalt. És maradj velem, ugyanis a jó zenéből nem lesz hiány.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, és itt van velem Andrea Holló. Szia Szabina, szeretnék szerelmemnek, Gönci Attilának, Sándor Házára egy szép szerelmes zenét küldeni, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és vigyázzon magára. Hát akkor hadd szóljon a következő dal és üzenet, természetesen Andrea Hollónak is, aki lelkes felhasználónk.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 10.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. A második fél időben is tartsatok velem. Ne feledjétek, a legjobb helyen vagytok, a legjobb időben, úgyhogy tartsatok velünk a későbbiek folyamán is a Dick Rádión.

0: hallod?
1: Anikó Cicó itt van velem. Szia Szabina, tisztelőkre a fiamnak, Rolinak üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, és millió puszit szeretnék küldeni neki. Anya, nagyon-nagyon szereti őt. Gyerek, olvasd be. Köszönöm szépen és szép estét. Hát természetesen beolvasom, hiszen én is anya vagyok, és tudom, hogy a gyermekünket mennyire nagyon imádjuk és szeretjük. Bízom benne, hogy hallotta ő is most ezt a kedves kis gesztust tőled, és akkor hagyd szóljon a nóta.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Laci és Évi is írt nekem. Szia Szabina, Évi vagyok és a fiamnak, Jancsikának Miskolca szeretnék a fazekasra küldeni egy jó zenét. Szeretném neki üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és mindig maradjon erős. Köszönöm szépen. Hát kedves Laci és Évi nevű felhasználó, számomra igazából el lett végezve a munka a feladat, mint egy jó dzsin, úgy próbáltam teljesíteni a kívánságaitokat, úgyhogy akkor hadd szóljon. Remélem, hogy náluk is döbrög most a zene és a jó kedv.

0: Szapátyiv Dumenge,
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor. Ne felejtjétek, hogy legközelebb is tartsatok velünk, hiszen 6-tól este 8 óráig megpróbálok benneteket boldogítani. A legjobb zenékkel, a legnagyobb hangulattal, és hát óriási nagy szeretettel. Tudom, hogy minden üzenet nagyon-nagyon fontos, amit át kell, hogy adjunk, úgyhogy bízom benne,

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 15-e hétfő, 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma származású színészek a világ számos országában. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Játékház hátrányos helyzetű gyermekeknek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yuri Ner, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Benne különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danis, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balogh Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, Számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó Zsolcán. Roma nők szüléstörténeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó Zsolcán egy kezdeményezés erre próbálós nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának a Szalóról, Halmairól, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyuka is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el. Sok iskolában nem találják a közös hangot, meghúzzák magukat, itt viszont megtalálják a közös hangot. Együtt játszanak, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, mesélik a Nyíregyházi Üvegház játékközpontban. Megnézték, miként sikerül lelkes civileknek ebben a speciális intézményben támaszt nyújtani a környéken élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor egy autizmussal élő kisfiú beszaladt hozzánk, mert tetszett neki ez a színes épület. Szegény anyukája loholt utána, aztán látta, milyen jól érzi magát itt a kisfia. A többi gyerek pedig érezte, hogy ő kicsit más, de próbáltak vele kommunikálni, beszélgetni, ismerkedni, és a kisfiú elkezdett játszani. Az anyuka pedig később azt mondta, hogy ide elmeri hozni őt, mert itt senki sem nézi ki a gyermekét. Azóta akárhányszor elsétálnak itt, a kisfiú mindig beszaladt hozzánk. Nyíregyháza, Jósaváros nevet viselő részén jártak, nagyjából 10 000 ember él a település 1000 részén, itt található a város szerte hírhedt toronyház, amelyet sokan a város fekete pontjaként emlegettek. Az épületben közel 200, egyenként 21 négyzetméteres önkormányzati lakás található. A legtöbben roma családok laknak itt. Itt jött létre az Üvegház játékközpont, amelyet egy helyi civil szervezet, a 21. századi roma nők egyesülete üzemeltet. A játékközpont olyan biztonságos, informális fejlesztő tér, ahol a gyermekek és családtagjaik együtt lehetnek, játszhatnak, tanulhatnak, közösséghez kapcsolódhatnak. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen a mai nap meglepetés vendége éppen egy bohóc volt, aki amúgy is gyermekek kedvence lenne, ám amikor beáll a lelkes kisfiúkkal csocsózni, mindenki várakozását felülmúlja. Pepi bohóc boldogan váltja valóra a gyermekek álmait akkor is, ha azok csak egy kutyás lufira vágynak, de akkor is, ha egy bohóc hátvéddel akarnak gólokat szerezni a csocsóasztalnál. Nem árultak tehát el nagy titkot azzal, hogy nem egy klasszikus játszóházról van szó, sokkal inkább egy szociális és oktatási központról. Mivel a környéken élő gyermekeket halmozottan érinti az iskolai lemaradás, a követelmények teljesítésének nehézsége, a fő cél az, hogy akár már iskola előtt vagy az iskolás évek alatt is egyfajta támaszt nyújtsanak az idejáróknak. A játék az, ami igazán nevelést tanít. A cikk elején idézett Makura Réka, aki immár 10 éve a 21. századi roma nők egyesülétének elnöke, minden tud erről a helyről. Évek óta az ő vezetésével üzemeltetik az Üvegházat, 2023 óta pedig a Partners Hungary alapítvánnyal való együttműködés jóvoltából tudták létrehozni itt a játékközpontot.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Ez pedig itt a Roma Szalon. Június 15-e hétfő van, és 20 óra múlt, és születésnapossal indítunk, lekésve igazából két nappal, mert hogy tegnap előtt ünnepelte születésnapját Pocsai Bettina, aki itt is van velem a vonalban, hát nagyon-nagyon boldog születésnapot, sokat kívánok neked, és nagyon jó egészséget, és tudom, hogy erre a kívánságra most nagyon nagy szükséged van.
7: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, hogy felköszöntesz. Igen, egy kicsit betegeskedem, de nem sokára, remélem, hogy elmúlik.
6: Sikerült megfáznod ezek szerint.
7: Igen, hát itt a nagy nyár kellős közepén ezt is sikerült összehozni.
6: Igen, mert amúgy meg fura idő van, tudod, egyszer nagyon hideg, aztán nagyon meleg. Hogy telt a szülinapod? Már akkor is beteges voltál?
7: Egy kicsit beteges voltam, igen, amúgy jól telt. Délelőtt elmentem vizsgázni, sikeresen levizsgáztam. Utána pedig az egyik barátommal, meg a szüleimmel töltöttem az egész napot, úgyhogy nagyon jó volt. És másnap pedig a barátaimat egy workshopra invitáltam, ahol bőrnoteszt készítettünk együtt.
6: Hogy micsodát?
7: Bőrnoteszt.
6: Tehát valódi bőrből noteszt készítettetek.
7: Így van, tehát ez a gyakorlatilag a takarója a kis notesznek, igen.
6: De jó, nagyon tetszik. Szóval neked mindig egy kicsit munka a mi ünneplésén, úgy látom.
7: Megesik, igen. De szeretek úgy ünnepelni, hogy valamilyen közös programot csinálok azokkal, akik egyrészt rájönnek, másrészt meg nagyon közel állnak hozzám, úgyhogy mindig valamit készítünk együtt, vagy valamilyen programon időt töltünk együtt, szóval ez így rendben van szerintem.
6: De hiszel a horoszkópokban, Betty?
7: Kicsit. Nem nagyon, de egy kicsit igen.
6: Rád jellemző ez az ikrek attitűd?
7: Hát attól függ, hogy mit nevezel pontosan ikrek.
6: Hát a hangulat, tehát én kétféle hangulatot látok az ikrek jegyűeknél. Az egyik az a nagyon pörgős, nagyon minden társaságot kereső, és a másik véglet meg a minden társaságot kerülő. Én ezt látom az ikreken, de lehet, hogy én nem jól látom ezt.
7: Ezt amúgy szerintem jól látod. Nekem nagy szükségem van az egyensúlyra, és amúgy nagyon szeretek társaságban lenni, nagyon szeretek azokkal az emberekkel lenni, akikkel szeretek, akikkel nagyon jó beszélgetni, akikkel mindig van egy jó téma, akikkel lehet közös programot csinálni, de amikor így lemerülnek a tartalékok, meg kiürül az a bizonyos pohár, ugye, amiből ugye önteni kellene máshova, másoknak, akkor azt ugye fel kell tölteni, akkor egy kicsit elvonulok, magam vagyok, a kis növényeimmel foglalkozom, aztán utána, amikor megtöltődik a pohár újra, akkor lehet menni megint a közösségbe.
6: Legjobb technika szerintem ez az életben. Ez hosszú távon nagyon jól tud működni. Szoktál-e leltárt csinálni szülinapon, hogy az elmúlt egy évben mi történt, mit sikerült kipipálnod a terveid közül, és ezt megosztanád-e most a rádió hallgatókkal?
7: Én nagy listakészítő vagyok.
6: Igen?
7: Úgyhogy amúgy van ilyen, egyrészt minden év végén van egy ilyen kis füzetecske, amivel meg szoktam ajándékozni így karácsonyra az embereket. Ezt ilyen Year Compass-nak hívják, ezt egy nemzetközi csapat fejlesztette, de egy magyar, tehát egy magyarországi részlege is van, ahol ebben a kis füzetben mindenféle kérdések mentén tudsz reflektálni az elmúlt évre, és meg tudod tervezni a következő évedet. És ez egy ilyen ingyenesen letölthető, meg online is kitölthető kis füzetecske, és mindig ezt adom az embereknek. És hát mivel júniusban születtem, ezért nem csak az történik, hogy így a születésnapom van, hanem ez az év fele.
6: Igen.
7: És akkor ilyenkor is érdemes belnézni, hogy amit mondjuk elterveztem erre az évre, az úgy, és akkor előveszem ezt a kis jelkompaszt, amit fél évvel ezelőtt kitöltöttem, és akkor megnézem, hogy mik azok a dolgok, mennyire haladok terv szerint. Most idén elkezdtem egy kicsit ilyen bizniszesebben tervezni az évemet, az azt jelenti, hogy 3 hónapokra, tehát én 4 évekre bontom az évet, és mondjuk nem, mint korábban így fél évekre, tervek és a célok szempontjából, és akkor mindig van egy ilyen listám, és akkor megnézem, hogy igen, ez sikerült, ez nem sikerült, de nem baj, mert át tudom tenni egy másik hónapra, meg egy csomó minden ilyet mindig átgondolok ilyenkor. Az, hogy így hány éves vagyok, az annyira nem szokott engem érdekelni, bevallom őszintén. Nagyon-nagyon sokan ettől nagyon megijednek, meg mindenki úgy hív fel telefonon, te jó ég, mert amikor már így 20-on túl van az ember, akkor hajlamos pánikba esni, de szerintem ennek semmi értelme nincsen.
6: Hát, ha én 21 néhány éves lehetnék most, én biztos, hogy nem esnék pánikba, de ezt majd megérzékeled, amikor idősebb leszel, hogy micsoda kincs az, hogy még ilyen fiatal vagy.
7: Ja, hát én abszolút ezt átérzem, és hát azért én most már 30-on túl vagyok, de nem érzem ezt a nyomást magamon, amiről emberek ilyen nagyon pánikolva beszélnek, hogy nekik van.
6: Mit könyvelsz el így az elmúlt év legnagyobb sikerének?
7: Nagyon jó kérdés. Egyrészt én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtem a tavalyi évben. Tehát ha most nem a naptári évet nézzük, hanem a születésnapomhoz számított évet, ugye ez a kettő az nyilván egybeesik. De nagyon sokat fejlődtem így a személyiségem, sokkal jobban ismerem magam, és szerintem ez egy ilyen nagy dolog, hogy az embernek mondjuk van ideje, lehetősége, meg valahogy egy privilégium, hogy tud annyi időt és energiát magára fordítani, hogy jobban megismerje magát, és én egy ilyen nagy megismerésen mentem keresztül, és ezen kívül pedig pont a születésnapon említettem, hogy vizsgáztam, mert hogy elvégeztem egy ilyen produkciós welding facilitátor koordinátor képzést.
6: Ez az, amit én nem értettem, igen, hogy ez mi pontosan.
7: Igen, ez egy nagyon új szakma Magyarországon, annyira új, hogy ez az osztály, amiben én most végeztem, ez az első ilyen osztály, amit Magyarországon az indítottak.
6: Igen. Gratulálok!
7: Köszönöm szépen! És ez a well-being facilitátor, vagy well-being koordinátor, ugye a well-being jól létet jelent, olyan produkciókban általában tévéfilm, színházi produkciók tervezésénél és megvalósításánál egy ilyen koordinátori facilitátor szerepben vigyáz az emberek jólétére, konfliktust kezel, mediál, ilyen kockázatfelmérést készít a legelején, mindenféle tréningeket tartam a stáb résztvevőinek, ilyen szexuális zaklatás, kiégés, egy csomó ilyen mentális és lelki és testi jólét témában. És általában legtöbbször ezekben a nagyon magas, felfokozott, nem is tudom, ilyen helyzetekben, amikor például van egy olyan jelenet, ahol nagyon traumatikus dolgokat kell eljátszaniuk a színészeknek, akkor nekik is segít ezeken a jelenetekben, az átívelésben, hogy ezt hogyan kell megjeleníteni. Ha például utána nagyon beleragad a szerepben, akkor nyilván segíteni kell neki egy kicsit abból kijönni. Vagy vannak bizonyos mentális betegségek, vagy esetleg fogyatékosságok, amiket megjelenítenek a filmvásznon, akkor be lehet hívni egy ilyen well-being facilitátort azért, hogy ez megfelelő módon legyen reprezentálva, fontos a stábnak az érdekérvényesítése, ugye például a filmes szakmában azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok film jön ide forogni. Magyarország egy kiszolgáló ország ebből a szempontból, az amerikai, brit és nagyobb országoknak a mindenféle filmjeinek, és sokszor megesik, hogy a magyar stáb az 10-12-16 órákat dolgozik egy nap, nagyon kevés szünettel, enni sincsen idejük, nagyon keveset alszanak, ez egy nagyon hierarchikus rendszer általában egy stábon belül, szóval, hogy van egy csomó olyan súrlódás, aminek jó, ha ott van egy ember, aki egyrészt független, és független módon tud segíteni, tehát nem áll senkinek a pártjára, és mégis ki tudja bogozni és kompromisszumra hajtani az embereket, és ki tudja bogozni ezeket a mindenféle konfliktusokat, amik előjöhetnek.
6: Ez nagyon komoly feladat egyébként, mindaz, amit elmondtál. Mennyi ideig tartott egyébként ez a képzés?
7: Ez a képzés egy maga a tantermi oktatás, tudok így fogalmazni, akkor az egy fél évig tartott, uh-huh. És még 5 hónapig tartott az, hogy gyakorlaton vegyünk részt, és különböző produkciókba menjünk el gyakorlatozni és kipróbálni, hogy milyen ez a szakma.
6: És színházban vagy filmnél voltál?
7: Én a színházat jobban kedvelem, de voltam filmben is, ahol pont egy ilyen éjszakai forgatás volt, amikor el tudtam menni. Amúgy nagyon profi csapat dolgozott, úgyhogy igazából így egyszer volt szükség arra, hogy ott valakivel egy kis légzőgyakorlatot végezzünk, mert egy kicsit bepánikolt, de alapvetően egy nagyon szuper csapat vitte végig azt az éjszakai forgatást, és ezen kívül pedig a 8. Roma Hősök Nemzetközi Színházfesztiválon, amit az Independent Theater Hungary, a Füszi Független Színház szervezett idén. Náluk is voltam gyakornokoskodni, képzeld el.
6: Az igen.
7: És nagyon szuper élmény volt. Ott rögtön rám megasztották az ombudsperson becenevet. Ez nagyon jól amúgy összefoglalja egy részét annak, hogy mit csinál a well-being facilitátor, és az is egy ilyen szuper élmény volt, és remélem, hogy tudok majd a jövőben is együtt dolgozni a Rodrigóékkal.
6: De hát ez tényleg egy olyan képességet igényel egyébként, hogy tényleg a pszichológiát nagyon kell ismerni, meg felismerni az embereknek a mindenféle lelki, pszichés változását. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem egy tanfolyamon eltanulható, kell ehhez azért egy képesség, én azt gondolom.
7: Kell ez persze egy ilyen képesség hozzá, meg hogy nekem így a pszichológiai tudásomnak egy része is megvolt, szóval nem itt tanítottak meg erre, hiszen én az alapdiplomám szociálpedagógus, szóval, hogy rengeteg pszichológiai tárgyat hallgattam, meg érdekel is ez a téma, úgyhogy magamat is fejlesztem ebben, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy elvégzem ezt a tanfolyamot, mert hogy azt gondolom, hogy erre van képességem, és ez nekem egy testhez álló munka lehet.
6: És szerinted Magyarországon mennyire alkalmazzák ezt erre az állásra a végzett növendékeket?
7: Az az igazság, hogy most kezdődik el ennek egy ilyen felismerése, hogy erre szükség van. Egyrészt azért, mert külföldi, például filmes és színházi világban, de sokkal inkább átlagosnak számít, hogy van egy ilyen személy, akit bármikor fel lehet hívni, aki dolgozik a stábbal vagy a színészekkel ilyen érzelemfeldolgozás szintjén, vagy kisimítja a konfliktusokat. Tehát, hogy ez külföldön egy kicsit bejáratottabb dolog, itthon még nagyon gyerekcipőben jár. Ettől függetlenül például a színházakban most nagyon elkezdődött egy ilyen mozgolódás, és nagyon ráláttak arra, hogy szükség van ilyen szakemberekre, és biztosan lesz majd lehetőségünk együtt dolgozni velük. A filmes szektor az egy kicsit keményebb dió sajnos, mert hogy ott meg kell győzni az embereket arról, az egy kevésbé érzékeny közeg, azért a színházban van egy ilyen érzékenység. Itt viszont általában nagyon a filmes világban nagyon sok az idő, a filmes világban sokkal szorosabbak a határidők, nyilván az a cél, hogy minél kevesebb idő alatt, minél több, tehát hogy az egész film kész legyen, minél kevesebb idő alatt, és ahogy mondtam, ilyen eszméletlen mennyiségű órákat dolgoznak emberek egy nap, és itt nehezebb meggyőzni az embereket szerintem arról, hogy igenis szükség van egy olyan emberre, akinek ugye a bérét ki kell fizetni, aki ezekben a dolgokban segít, mert hogy ő azt segíti, hogy a filmnek a megvalósulása és maga a produkció az minél zökkenőmentesebben menjen tényleg A-ból B-be végbe, egy kezdőponttól a végpontig végbe, és ez mindenkinek egy jó élmény legyen. Szóval őket egy kicsit erről győzködni kell, mindezt úgy, hogy tényleg a külföldi produkciókban ez már bejáratott, azért is hozták be ide Magyarországra is ezt a képzést, mert elkezdték a külföldi produkciók ezt kérdezni, hogy van-e ilyen ember, aki tud jönni. Ilyen volt például egy pár évvel ezelőtt az intimitás koordinátor, aki például ilyen intim jelenetekben segít koreografálni egy-egy jelenetet, vagy ki hogy érzi komfortosan magát, hogy érnek hozzá, hogy nem, mennyi látszik a testéből, stb. Tehát az intimitás koordinátor is egy pár évvel ezelőtt egy olyan szakma volt, amire így felhúzták az emberek a szemöldöküket, hogy akkor ez mégis pontosan mit jelent. De most már szinte egyértelmű, hogy van egy ilyen ember a forgatáson, aki vigyáz a színészekre, és arra, hogy hogyan legyen minden méltóság teljes, ami egy forgatáson zajlik.
6: Amúgy olyan érdekes, hogy általában egy munkahelyi közösségben mindig van egy önkéntes, aki figyel így a többiek lelki világára, észreveszi a rezzenéseiket, és ez egy szerencsés dolog, és milyen jó lenne, hogyha tényleg lenne akár a rádióban, vagy bármilyen más közösségben olyan, akinek ez a munkája, hogy erre figyeljen, hogy érzik magukat az emberek, mi az, ami nehezebben megoldható számukra, ami nem szárazon csak a munkáról szól. Tudod?
7: Abszolút.
6: Nyilván egy idő után kialakul az, hogy a munkatársak is kezdenek személyesebben beszélgetni egymással, de szerintem ez egyébként szuper dolog. Nekem ez nagyon szimpatikus, meg gyorsan eszembe is jutott egy csomó olyan ember, aki önként csinálja ezt egy-egy munkahelyen, pedig hogy milyen jó lenne, ha mindenhol lenne egyébként egy ilyen. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg a vezetőknek lenne valamennyire ez a dolga más munkakörben is, de általában nem erről szólnak ezek a pozíciók. De jó lenne, na, ez az igazság.
7: Igen, abszolút, az nagyon fontos ebben a well-being facilitátori jelenlétben, hogy említettem, hogy ez egy független jelenlét. Szóval nem az van, hogy itt a hierarchiában be kell valahova épülni, mert azért mégiscsak olyan, hogyha valaki a munkahelyen belül egy másiknak a lelkét ápolja, de mondjuk az a beosztottja, vagy nem egy szinten vannak, hanem ilyen valaki a beosztottja, vagy felettese a másiknak, akkor az mindig hoz magával adott helyzeti kényelmetlenségeket.
6: Igen.
7: Én ezt kimondhatom-e, vagy nem mondhatom ki, vagy ha én most megosztom, hogy amúgy ez meg ez van az otthoni életemben, akkor ők vajon mit fognak-e szólni, ki fognak-e rúgni, nem tudom micsoda, és ezért jó egy ilyen független ember, aki egyrészt ezt átlátja, a főnöknek is ugyanúgy meg tudja mondani, hogy figyelj, nem voltál fair, figyelj, amúgy esik szét a csapatod, ahogy azt is meg tudja mondani a beosztottnak is, hogy figyelj, ez most nem volt okés, vagy most ez volt nagyon jó, stb. Szóval, hogy ezért kell, hogy ez egy ilyen független ember legyen, mert az emberek amúgy nagyon féltik a pozícióikat, és amúgy joggal, mert rengeteg ilyet látni, hogy nem mered megmondani a főnöködnek, vagy a főnök adott esetben, ha megtud valakiről valamit, akkor az, ami a magánéletében történik, akkor azonnal kirúgja. Úgyhogy ez egy szerintem nagyon fontos eleme ennek a munkakörnek, hogy ez mindig független, és tudni kell kapcsolódni mindenkivel partneri szinten.
6: Igen, nagyon jó, nagyon tetszik, amiket meséltél. Kíváncsi vagyok még, majd milyen új szakmák érkeznek meg ebbe az országba, amilyen tényleg nagyon hiány szakma. Most említettél kettőt is, az egyiket sem ismertem. Egyébként, na de ezért jó, hogy beszélgetünk. Picit beszélgessünk még rólad, Betty. Tudom, hogy most meg vagy fázva, kicsit nyűgösebb vagy. Azért tervezgetsz a nyárra?
7: Abszolút. Leginkább azt tervezem, hogy így ez a feltöltődés nyara lesz, szóval viszonylag kevés programot szervezek más emberekkel. Vannak már ilyen megadott programok. Én idén nem megyek így nyaralni, vagy semmi ilyesmi. Uh-huh. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy kertes házban lakom, én már felállítottam a medencémet, amit meg is töltöttem vízzel, és már nagyon várom, hogy elég jó idő legyen, és végre ne legyek beteg, hogy ebben fürödhessek, illetve van egy ilyen kerti zuhanyunk, amit én nagyon szeretek minden nyáron használni, ha tehetem, mindig ott fürdök, naponta többször, mert az nagyon felfrissítő. Vízből rá is festették édesapámék egy jó pár évvel ezelőtt, hogy detoxikáló.
6: Nagyon jó.
7: Úgyhogy ez egy ilyen, ha jönnek is ide emberek, azt mindig nagyon, nagyon nagy örömmel használják ők is a detoxikálót, akkor is, ha nem isznak. És szóval, hogy itt minden ideális arra, hogy egy ilyen nyugodt nyarat éljen meg az ember, hogy amikor így a munkából hazajön, akkor így felfrissüljön, pihenjen, van napágyam is már, úgyhogy én ezzel készülök a nyárra.
6: Na hát ez szuper. Mesélsz még nekünk az Art kollektívádról, amiről egyébként fogalmam sincs mi az, de már izgatottan várom.
7: Ez lett volna a másik dolog, amit felhoztam volna, hogy így az évemnek az egyik fénypontja.
6: Igen.
7: Fénypontja volt, mert hogy ez egy évet készültünk egy performance-ra, ami Bécsben, a Schauspiel House-ban valósult meg április 8-ára amúgy. Tagja vagyok egy ilyen művészeti kollektívának,

0: vagy tagok azok, akik alkotják ezt a kollektívát, és voltunk amúgy itt Budapesten is 24-ben, 2024-ben a Budapest Galériába elhoztuk a Ha mindenki meghallaná című kiállításunkat, ami a roma holokauszt hoz kapcsolódott, és az emlékezetet vizsgálta, hogy hogyan emlékezünk, és muszáj-e olyan emlékműveket, ilyen statikus emlékműveket állítani a roma holokauszt áldozatainak a megemlékezésére, vagy hogy emlékezzünk, hogyan emlékezzünk az akkor történtekre. Úgyhogy egy ilyen gyönyörű kiállítást csináltunk, amit általában olyan helyekre viszünk el, ahol tudjuk, hogy korábban ilyen elnyomás szinterei voltak, mint például, nem tudom, itt Óbudán, a téglagyárnak a terület, ami tudjuk, hogy egy tábor volt.
1: Igen.
0: És az a koncepció, hogy hát mi emlékszik, vagy ki emlékszik azokra az emberekre úgy igazán, akik áldozatai voltak a második világháborúban a holokausznak, és hát ez a Föld. És onnan jött az egész koncepció, hogy Auschwitz-Birkenauban, a cigánytáborban elástak egy könyvet, amiben az összes ott élő, a cigánytáborban élő embernek a neve fel volt írva. Ugye azt tudjuk, hogy a nácik nem nagyon szerettek saját maguk dokumentálni, de mégis volt egy ilyen könyv, amit elástak oda, és amikor felszabadították a tábort, akkor előkerült ez a könyv, és itt ott vannak a nevei ezeknek az embereknek, és ugye, ahogy említettem, csak a Föld emlékszik már úgy igazán rájuk, hogy kik voltak ők, hiszen a tábort már nem hagyták el. És ezek alapján, ez alapján, a névsor alapján megkértünk különböző aktivistákat, szövetségeseket, olyan embereket a roma közösségből, akik szívesen részt vettek a projektben, hogy írjanak levelet egy-egy embernek, akinek a neve benne volt ebben a füzetben. Majd ezeket a leveleket vegyék fel a telefonjukkal, és küldjék el a felvételt nekünk. Amúgy született vers, dal, nem csak levélformában emlékeztek meg az emberek. Róluk, és ezeket a hangfelvételeket egy hangszórón keresztül játszottuk le, amit egy földbe ásott csőn keresztül hallhattak az emberek. És ez olyan azt a hatást adta, mintha a Föld mesélte volna ezeket a történeteket, mintha ezek a hangok a Földből jöttek volna, emlékezetet adva az áldozatoknak. És ez egy nagyon szép kiállítás volt, és most kicsit úgy éreztük, hogy ezt a Budapesten volt ez utoljára kiállítva, itt 2024-ben, és úgy éreztük, hogy valami újon szeretnénk dolgozni, ezért a Kett Jungravúval és Jonas Baurral, a kollektíva másik két tagjával, az ötből összedugtuk a fejünket, és azt találtuk ki, hogy április 8-ára szeretnénk a roma aktivistáknak Bécsben valamit készíteni. És ezért elmentünk az ottani roma közösségekhez, és megkérdeztük őket, hogy így úgy gondolják, hogy egy ilyen facilitációs folyamatnak fontos lenne, hogy itt végbe menjen, és hogy mik azok, amik ők szeretnének csinálni, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne az aktivistákat helyzetbe hozni, egyrészt helyzetbe hozni, másrészt pedig megköszönni nekik mindazt a munkát, amit a közösségükért tesznek, hiszen ez olyan nagyon sokszor nem történik meg. Ezért azt találtuk ki, hogy milyen szuper lenne, hogyha megvendégelnénk egy színházi térben, megvendégelnénk az aktivistákat, és politikusok főznének nekik.

0: És ezt is tettük, április 8-ára meghívtunk 15 roma aktivistát, akik között volt magyar is, legalább kettő, de akik Bécsben élnek, és eljöttek, és felkértünk 15 másik embert is, akik történetesen politikusok voltak, egészen az önkormányzati szinttől, az Európai Parlament szintig, hogy jöjjenek el, és főzzenek a roma aktivistáknak, majd tálaljanak nekik, aztán pedig a roma aktivisták eldönthették, hogy szeretnének-e helyet kínálni az asztalnál ezeknek a politikusoknak, és ha igen, akkor, akkor volt lehetőségük beszélgetni egymással, úgy, ahogy eddig talán még soha nem történhetett meg.
1: De jó. Na. Őrület hallgatni, hogy ez milyen izgalmas.
0: Igen, szerintem is nagyon izgalmas, pont azért szeretném jövőre ezt ide is elhozni, ezt a performance-ot. Reméljük, hogy, hogy sikerülni fog. Nyilván ennek vannak limitációi, de szeretnénk ide is elhozni, hogy az itteni közösség is leülhessen a politikusainkkal beszélgetni egy kicsit. És egy nagyon érdekes élmény volt. Nagyon izgatottan jöttek el amúgy a politikusok. A roma aktivisták így kicsit így megszeppenbe ültek az asztalnál, de nagyon hamar sikerült belehelyezkedniük ebbe a fordított helyzetbe, hiszen kicsit ez is volt a lényeg ennek a performance-nak, hogy megfordítsuk a szerepeket. Általában nem a roma emberek azok, akik az asztalnál ülnek, és nem a nagy hatalommal rendelkező emberek azok, akik kiszolgálják őket, hanem általában fordítva történik mindez.
1: Fantasztikus dolgokat találtok ki, komolyan. Csak ámulok, nagyon tetszik. Én ezt akarom, könyörgöm hozzátok Magyarországra, ezt akarom látni. Az, hogy mennyire van esélye annak, hogy látható legyen egy ilyen performance Magyarországon, illetve hogy hogyan sikerült bevonni az osztrák politikusokat ebbe az úgymond játékba. Természetesen erről is megkérdeztem Pocsai Bettinát, és aki kíváncsi még erre a témára, erre az izgalmakra, az maradjon velünk 21 óra után, hiszen folytatódik a Roma Szalon, és kitárgyaljuk még ezt. Illetve arról is mesél nekem Betti, hogy mennyire vágytak már a Bécsben élő romák egy holokauszt emlékműre, és hogy ennek a megvalósulása mennyire közel került már. Rengeteg ott élő roma aktivista dolgozik azon, hogy ők is meg tudjanak látogatni egy-egy ilyen emléknapon egy roma holokauszt emlékművet. Maradjanak velem!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben, június 15-e hétfő van, és 21 óra múlt folytatódik a Róma Szalon és Pocsai Bettivel. Éppen arról beszélgettünk, hogy április 8-án a Nemzetközi Róma Napon egy nagyon izgalmas performance zajlott Bécsben, amit egy olyan művészeti csoport talált ki, amelynek ő is a tagja. A performance lényege az volt, hogy helyi politikusok főznek ott élő helyi romáknak. Hogy mi ennek a lényege, és hogy hogyan sikerült rávenni a politikusokat, hogy szerepeljenek ebben a performance-ban, arról beszélgetünk tovább Bettivel.
4: Ez a direkt szerepcsere, hogy megfordul a hatalomnak az iránya, és hogy milyen fontos tiszteletet adni azoknak az embereknek, és megbecsülést adni azoknak az embereknek, akiknek amúgy nagyon sokszor így eszünkbe se jut megköszönni azt, ami történik, és közben hogyan tisztelegjünk az őseink előtt. És hogy ezeknek az ötleteknek így a kombinációjából született ez a performance, ami, hát hagyd mondjam el, hogy egy 7 méteres asztalnál ültek az emberek, és volt külön bár, ahonnan amúgy a közönséget is megvendégeltük, szóval nem arról volt szó, hogy akkor a közönség 120 ember végignézte, hogy 15-en ott esznek, hanem volt lehetőségük nekik is enni és inni, közben élőzene szólt, és a másik sarokban pedig mindenki szeme láttára készítették el a fogásokat kötényben a politikusok.
3: Zseniális!
4: Keverték a gomba pörköltet, és tényleg ez egy ilyen nagyon egyedi koncepció, és nagyon-nagyon szeretném elhozni Magyarországra.
3: Hogy tudtatok erre felkérni egyébként a politikusokat? Könnyen belementek, ez egy nehéz dolog volt.
4: Képzeld el, hogy hát elkezdtünk e-maileket írogatni.
3: Igen.
4: ez így kezdődött, hogy elkezdtünk e-maileket írogatni, és akkor így elég sokan így válaszoltak, először így nemlegesen, azt kell, hogy mondjam, és később aztán egy politikus hölgyel kapcsolatba kerültünk, aki amikor meghallotta ezt a koncepciót, és amúgy ő bent ül az osztrák parlamentben, akkor azt mondta, hogy ő gyakorlatilag így egy kicsit felkarolja, és ilyen védnöke lesz ennek a performance-nak. És akkor ő a saját pártjából nagyon-nagyon sok embert behozott, és aztán pedig elterjedt így a híre ennek az egésznek, és sokan voltak, akik szerettek volna csatlakozni. Voltak amúgy férfiak is közöttük, akik aztán kikérték maguknak, hogy mert általában ugye ezek a fajta gondoskodói feladatok, ezeket a nők szívesebben viselik, viszont voltak férfiak, akik pedig kikérték maguknak, hogy amúgy ők sokkal több feladatot szerettek volna magukra vállalni, mert nagyon szeretnek főzni. Szóval, hogy nagyon vegyes társaság volt, és olyanok, akik amúgy nagyon szívesen és nagyon nyitottan jöttek a performance-ra, és együtt az együtt ünnepélésre április 8. alkalmából, és az volt az egyik ilyen végkimenetele ennek a performance-nak, hogy Bécsben évek óta nagy harc folyik azért, hogy egy roma holokauszt emlékművet tudjanak emelni valahol, már a hely is megvan, de tudod, hogy van ez, Panni, folyamatosan mindig csak harcolni kell érte,
3: okay.
4: És hosszú évek munkája van az aktivistáknak benne, hogy ez az emlékmű megvalósuljon. És a legtöbb aktivista ezért is jött el amúgy leülni az asztalhoz, hogy egy olyan platformon beszélgethessenek a politikusokkal, akik vagy ami nem egy ilyen szokványos platform, és hogy itt végre, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen informális keretek között is lehessen beszélgetni arról, hogy mi fontos a roma közösségnek, és hogy miért nem valósul még meg ez az emlékmű. És képzeld el, hogy az lett a vége, hogy végül megvalósul az emlékmű. Nyilván a sok-sok év áldozatos munkája is meghozta a gyümölcsét, de ez egy fontos lépés volt a véglegesítés szempontjából, hogy itt találkoztak az aktivisták és a politikusok.
3: És tudjuk már, mikor fog megvalósulni?
4: Sajnos én ezt most hirtelen nem tudom megmondani, de amint tudom,
3: hírül nekünk feltétlenül, főleg mert én szeretek Bécsbe járni, akkor meg is látogatom ezt az emlékművet. És egyébként nehéz volt összegyűjteni, akkor gondolom nem volt nehéz összegyűjteni a romákat erre a performance-ra.
4: Nem, egyrészt én azt látom, hogy az aktivista mag, aki ott így jelen van, az egy kicsit kisebb, mondjuk itt Budapesten.
3: Igen?
4: Igen, tehát úgy, mikor úgy dolgozom közösségekkel, hogy mondjuk lehet, hogy én cigány vagyok, de attól függetlenül a bécsi cigány közösséghez és az ő nehézségeikhez lehet, hogy mondjuk ugyanazokkal küzdünk itt.
3: Igen.
4: Budapesten vagy Magyarországon is, de hogy nem megyek oda egy közösségbe és nem tenyerelek bele az ő életükbe. Nyilván felkértünk egy ottani aktivistát, aki jobban be van csatornázva, aki tudja, hogy ki kicsoda. Most azért én oda megyek, nem biztos, hogy ismerek annyi embert, mint ő. és rajta keresztül értük el az embereket, és azt tudom mondani, hogy az ilyen hogy egy ilyen elég szórt, tehát akadémikus aktivistákon keresztül, színházi aktivistákon keresztül, fiatalokkal foglalkozó szervezeteken keresztül, tehát mindenki, tehát hogy sokféle helyről volt képviselő, és ez egy kisebb körnek tűnik nekem, mint az, ami Budapesten van.
3: Értem. Olyan érdekes, hogy én ismerem a várost, meg szeretem, meg éltem is ott, de nekem most így hirtelen nincs előttem ez a bécsi romák, főleg azóta kerültek többen ki, akik Magyarországról, mióta én már eljöttem, de hogy nem emlékszem ott, de ez olyan izgalmas közeg egyébként, és borzalmasan irigy vagyok rá, hogy ilyen izgalmas az életed, meg büszke vagyok rá, tehát ez fantasztikus, zseniális, amit elmeséltél, meg az is, hogy tudom, hogy beteg vagy, és ilyen sokáig beszélgettél velem, illetve a hallgatóknak ezeket elmesélted, én nagyon szépen köszönöm, jobbulást kívánok neked a nyárra, fantasztikus pihenést a kis medencédben, amire már annyira vágy, legyen jó idő, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen izgalmas témáról meséltél nekünk.
4: Hát én is köszönöm, hogy megoszthattam ezt veletek, és mindenkinek ilyen nagyon pihentető nyarat kívánok, és hogy pont olyan legyen, amilyennek elképzeltétek.

és én.

0: Kőkény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódikben, és folytatódik a Roma Szalon. Hát egy kicsit szomorú hírrel, mert hogy tegnap ugye elmaradt a Dankó Nóta műsor, amely ugye az Üllői Roma Önkormányzat szervezésében történt volna, de minden bizonnyal ez pótolva lesz, mivel szabadtéri volt, a tegnapi időjárás nem kedvezett ennek a programnak. Bocsai Bettivel való beszélgetésemkor is az jutott eszembe, hogy az ember mennyi mindent, hogyha igazán hisz benne, és eltervezi, meg fogja valósítani, és érdekes, hogy éppen Szomora Zsolttal, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk valamikor az imaginációról, hogy mit is jelent ez. Én megígérem a hallgatóknak, hogy fogom jelezni, hogy mikorra került át ez a bizonyos Dankó Nóta műsor, illetve hallgassuk meg, mit gondolt Szomora Zsolt akkor az imaginációról.
1: Imaginálás.
0: Itt nem ismered a szót?
1: Nem, bocsánat.
0: De ott van egy magyarázó szó talán.
1: Igen, teremtés.
0: Tehát
1: igen,
0: a teremtés. Tehát akkor nem ismered a szót. Az imaginálás azt jelenti, hogy valamit annyira elképzelek, vagy valamit annyiszor elmondok, hasonlít egy picit az imádkozásra is, hogy megjelenik a valóságban. Tehát például szoktam olyan embereket találkozni, hogy csak pozitív dolgokat mondjuk mond ki a száján, nem szeret rosszat mondani, mert hogy hisz abban, hogy az a dolog megjelenhet a valóságban. Nektek van-e ilyen a neveltetésetekben, a múltatokban, vagy a közeletekben olyan ember, aki szokott titeket arra ösztönözni, hogy például csak pozitív dolgokat mondjatok ki? Ismerőse ez? Volt-e olyan nagymama a családban, anyuka, aki rátok szólt akkor, amikor valami negatívat mondtatok saját magatokra, vagy esetleg az életetekre?
1: Igen, így már ismerős.
0: Így már megvan, oké.
1: Hát én azt gondolom, hogy volt, mert hát a nagyszülők is, meg hát anyukám, apukám is, meg hát mindenki úgy áll az élethez. Én azt gondolom, hogy elsősorban pozitívan, nem negatívan, és kérjük, és próbáljuk azt a fajta szemléletet felállítani, vagy éppen megteremteni, megadni magunknak, gyerekeinknek, családnak, hogy az szép legyen, az jó legyen, és a jóra és a szépre törekszünk, ami én azt gondolom, hogy ugyanúgy egy elképzelés, egy élmény, egy fantázia világ kell hozzá, hogy ez bejöjjön, beteljesedjen, és ez valóra váljon, mert amikor azt mondjuk, hogy ja Istenem, de jó volna, akkor az már bevonzuk azt a dolgot. És hát ezek a dolgok, ezek így jönnek, igen, én azt gondolom, hogy ezek mind fontosak, és természetesen így használjuk ezt a dolgot, igen.
0: Neked volt egyébként szerencséd sokáig ismerni a nagymamádat, nagypapádat?
1: Hát 12 éves voltam 1990-ben, amikor sajnos mind a két nagyapám egyszer egymás után volt meg, ugye a Gyula nagyapám, a Farkas Gyula, aki a Rajkónak volt a művészeti vezetője, zeneszerző karmester.
0: Rengetegszer elhangzik a neve ebben a műsorban.
1: Igen, köszönöm szépen. És hát ő most már 35 év, hogy meghalt, ugye? És hát apukám édesapja, akit úgy hívtak, hogy Szomora Kálmán, hát ő is nagy kedvence volt, cimbalmos volt, ő is egy szenzációs, kiváló muzsikus volt.
0: Így van.
1: Akire mai napig büszke vagyok, és hát én azt gondolom, hogy egy olyan ember volt, aki egy olyan értékteremtő és tudású ember volt, akire mai napig én fölnézek, és nem tudom elfelejteni azokat a dolgait, amit ő tudott, csinált, tett, amit ő saját maga értékeivel kifejezett maga a zene iránt.
0: 12 voltál, amikor ő elment.
1: Igen.
0: Azért akkor már nem annyira pici
1: igen,
0: volt.
1: Igen.
0: Akkor vannak emlékeid
1: persze,
0: róla.
1: Bőven. Hát sok-sok apróság, ami például engem megfogott, például a apám apja, ugye a Kálmán nagyapám tetteivel kapcsolatban nagyon pedáns volt, nagyon szerette a például csak úgy vette föl az inget, mert muzsikálni, hogy frissen vasalva, még a szekrényből sem vasalva. Nagyon, nagyon érdekes
0: csak
1: dolog.
0: A vasalódeszkáról, igaz?
1: Igen. Nagyon pedáns volt, nagyon szép cipői, ruhái voltak, ugye hát 70-80-as években, ugye amikor kijárt a külföldre, ugye akkor tényleg a szép és nyugati minőségű dolgokat vették meg, de például arra is emlékszek tisztán, engem még ő tanított cimbalmozni, hogy a cimbalomja is gyönyörű szép volt, mindig pedáns volt, kihangolva a verője, úgy bontotta ki a cimbalmot már, hogy azt már öröm volt nézni, én azt gondolom, hogy ez is egy érték, és úgy ült le hozzá, hogy azt öröm volt nézni, és ez bennem maradt, ez én azt gondolom, hogy ez nekem fontos volt, de a másik nagyapámról ugyanúgy, ő pedig, hát ő meg egy annyira precíz és egy maximalista ember volt, és ugye hát akinek az élet a tanítás volt, és a gyerekek, és az a fajta tudás, amit ő átadott, az volt az egész életét, a miénket és a nagyanyámét, ugye, aki várta haza is főzött, és anyámék ebben is azt gondolom, hogy mellé álltak, meg helytáltak, mert ő reggeltől estig tanított, ugye elment a Rajkóba, hazajött, evett, nagyanyám kiszolgálta, és azt is ugye annak is volt egy rendje, egy tisztelet, egy elvárása is, meg egy olyan fajta odaadása is, ami már azt gondolom, hogy ritka, de hát ő az a fajta ember volt, hogy őt jóformán, én mondhatom, hogy más nem érdekelte, csak a tanítás, csak a gyerekek, meg csak a zene.
0: Együtt laktatok mamáikkal?
1: Nem.
0: Ti
1: nem.
0: Külön laktatok? Külön laktunk. Akkor mindig. Ilyen hétvégi látogatások?
1: Hát nem is hétvégének mondanám, hanem inkább mindennaposnak.
0: Minden nap? Látbeti a mamá.
1: Igen, nagyon gyakran mentünk, meg hát a nyaralóba is, a nagypapámnak volt nekik egy Veresegyházán egy kis faház nyaralójuk. Ezt akkor vették, amikor én születtem, és akkor hát mi mindig tavasztól őszig ott voltunk, ott gyerekeskedtünk, ő oda ment ki pihenni egy picit hétvégenként, ott is írta a kottát, vagy éppen ott is a zenével munkálkodott, aztán amikor volt egy kis ideje, akkor sapkozott.
0: Tényleg?
1: Igen, és akkor vagy keresztrejtényt fejtett, nem tudom elfelejteni, régen voltak ezek a nagy, vagy lehet most is vannak ezek a nagy asztalterítő méretű rejtvények, azokat ő kiterítette, és akkor úgy folyamatosan beírkált, és akkor volt, amikor be is küldte.
0: Na hát.
1: És hát igen, nagyon, én azt látom, hogy egy nagyon okos, és egy nagyon, nagyon tapasztalt, nagy tudású ember volt, igen.
0: És nem voltál féltékeny egy többi gyerekre, hogy velük foglalkozott a te nagypapád is?
1: Hát nem mondanám féltékenységnek, nekem olyan természetes volt, mert én ezt láttam gyerekkoromtól, hogy jönnek a tanítványok, de nem csak gyerekek, jöttek felnőttek, a legjobb muzsikusok is, amikor készültek egy tévéfelvételre, rádiófelvétel, lemezfelvételre, jöttek a zenekarok beállítani azokat a beállítatni hozzá, ugye jöttek, és olyan zenészek jöttek, akik már akkor legendák voltak a lakásra, akiket szintén ugyanúgy
0: jött. Te tudtad, hogy ők nagy muzsikusok?
1: Persze.
0: Tehát benned meg volt ez a csodálat?
1: Persze, hát ismertük őket ugyanúgy gyerekkorunktól, most beszéltes Sántor Ferencről, vagy éppen ment a Honvéd együttesbe Szalai Anta zenekarával, akivel sokszor játszom, hál' Istennek. Vagy éppen Kálai Kisernő, épp Puka Károly, ezek a nagy nevek, akik mai napig a számunkra legendák és élő nagy muzsikusok, akik hát akik a lemezfelvételeken, rádugó felvételeken, vagy éppen készültek egy együttesi műsorra, akiknek a repertoáriát, vagy éppen azt az elemüvet ő beállította, vagy nekik hangszerelte meg konkrétan, és akkor ők jöttek.
0: És akkor milyen nagy dolog volt televízióba, meg rádióba szerepelni, ugye?
1: Hát igen, meg mi valahogy abban nőttünk föl természetesen, és ezért nem mondhatom azt, hogy nekem ez irítség lett volna, mert mi a gyerekeket ugyanúgy ismertük, vagy családból, vagy az apukám is, vagy a rokonok együtt muzsikáltak, közben rajkósok is voltak, vagy az velem egy korosztályú gyerekek, tegyük fel, már a Rajkóban voltak, de közben én ismertem az apukájukat, mert az ő apukájuk, meg az enyém együtt muzsikáltak, vagy éppen a nagyapáink. És hát ez mai napig ugyanígy megmaradt, és valamelyik nap is találkoztam ismerős kollégával, akinek a szintén az apja vagy a nagyapja együtt muzsikáltak az én nagyapámmal, és mutogattuk egymásnak a régi fényképeket.
0: Na,
1: éppen pont, amin a Csócsi Józsi bácsi van fiatalon, és az én nagyapám van vele cimbalmos, és hát egy Salgótarjánban muzsikáltak egy zenekarba, egy nagyon kiváló zenekarba, akinek zenekar mind kiváló muzsikus volt abban az időben is, és hát mai napig legendák. És hát ez nekünk egy ugyanúgy egy élmény, mert már ennek örülünk, hogy valamelyik ünnél megvan egy régi fénykép, akik játszanak a családból úgy együtt, és én azt gondolom, hogy ezek hozták magukkal ezeket a fajta élményeket, ezeket a fajta teremtéseket, mert ezeket ők megteremtették.
0: Így van.
1: Mindenki, mit csak élveztük, vagy éppen tudtunk belőlük táplálkozni.
0: Neked van egy ilyen szokásod? Neked jelent egyébként valamit ez az imaginálás? El szokták képzelni dolgokat? Hogy azok teljesüljenek?
2: Igazából több olyan személy érkezett az életembe, akik felhívták a figyelmemet arra, hogy nem mintha felelőtlenül beszélnék, ismertek, hogy vigyázz, mit mondasz ki, mert minden szónak hatalma van. Mi hagyja el az ajkadat? Meg igazából, amikor dühös az ember, akkor mond butaság, nagyon sok butaságot is mond, és bizony ezek az emberek megtanították, hogy ez ne így legyen. Egyébként a mi közösségünkben, a Zsoltiékkal ellentétben, mi is romongoló cigányok vagyunk, apai ágon muzsikált a nagyapánk, nagyon fiatalon TBC-ben meghalt, 38 évesen, de megyei szinten egy vidéki cigány emberke volt, akit nagyon szerettek, és egy nagy tudású muzsikus volt. Anyai részről meg gyári munkások vagyunk, és vályogvető cigányok vagyunk, és a mi közösségünkben is megjelent ez a történet, hogy keveset beszéltek, de ha megszólaltak, akkor mindig bölcsek voltak, és igazat mondtak, és nagyon tisztelték egymást, nem bántották egymást, nem átkozódtak, megáldották egymást, pedig nem voltak olyan vallásosak, nem jártak karizmatikus egyházban, katolikus vallású volt a közösségünk, meg az is. Én egyébként ateista romemberrel nem találkoztam az életemben soha, és ez fontos. Fontos, hogy ne vonzunk be, ne mondjunk, csak én a cigánytelepen, ahol 8 éves koromig éltem, és amit én számoltam fel a barátaimmal, és amiről írtam a szakdolgozatomat mindkét diplomám mellé, ott is megmaradt az a fajta közösségi identitásunk, ahol számottevően sokat jelentett az, hogy mit ejtünk ki a szánkon. Csúnyán nem beszéltünk, átkolózást nem mondtunk, mindig szeretetben, békében éltünk.
0: Amúgy annyira érdekes, hogy tudjátok, hogy a cigányság volt az első olyan népcsoport, amelyet 100%-ban, tehát a teljes csoport felvette a kereszténységet. Erről hallottatok már? Mégpedig 300-ban, ha jól tudom, tehát időszámításunk után 300-ban már, tehát ezt mondják, akik ezt kutatják, hogy a teljes cigány népesség felvette a kereszténységet. Te mit gondoltok erről? Lehet ennek valós alapja? Ha körülnézünk?
2: Épp azért miért mondtam, hogy ilyen ateisten romákkal nem találkoztam, mert egyrészt a történelmi egyházakban is megtaláljuk a romákat,

0: többé is lazultak ezek a szerkezetek, és én azt gondolom, hogy ezekben a karizmatikus egyházokban
1: ott találják meg a közösséget.
0: Megtalálják a közösségüket, igen.
1: Igen, érdekes. Van egy ilyen ereje ennek.
0: Ugye? Pedig én nem járok. Tehát.
1: 10 éve elnök, roma elnök, és gondolom ott is próbáltál valamiféle közösséget építeni. Nektek ez ott hogy működik?
2: Igen, hát Üllön 2010-ben alakítottuk meg a roma önkormányzatot elsőként. Ott helyben előtte nem volt roma önkormányzat soha. Tehát azért azt is hozzá kell tenni, hogy Üllő egy nagyon jó település.
1: Nem volt roma önkormányzat?
2: Roma önkormányzat nem volt soha. Elég kis számú a roma lakossága, 12 000 fős lakossághoz képest, körülbelül egy 200-300 fő.
1: Komolyan?
2: Ami a roma lakosság számát teszi ki. És hát elkezdtünk dolgozni, és próbáltam azokat a fajta programokat, lehetőségeket megtalálni, és megteremteni, amik én azt gondolom, hogy fontosak, értékesek. És hát mondhatom azt, hogy kisebb-nagyobb sikerekkel, de én azt gondolom, hogy jól tudunk haladni, és próbáljuk azokat a fajta lehetőségeket megadni, megteremteni, amik közel 15 éven működnek, például iskolába fejlesztések, továbbtanulással kapcsolatosan kötelező roma programokat szervezzük minden évben, legyen az roma holokauszt megemlékezés, vagy Mikulás ünnepség, vagy roma kultúra napja, Tatár Szent György megemlékezés, amit a Józsival együtt nagyon sokszor csinálunk és csináltunk, vagy éppen sportnap, vagy bicikliket újítunk föl gyerekeknek, rászorulóknak, és hát nóta műsorokat, rendezvényeket csinálunk, és hát mondhatni, hogy azért a városi önkormányzatnak a kisebb-nagyobb kulturális programjaiban is részt tudunk venni.
1: Egyébként a ti önkormányzatotoknak van valamilyen kerete, amiből nem akarom megkérdezni.
2: Persze, természetesen.
1: Tehát, hogy kaptok arra valamennyi pénzt.
2: Hát van egy éves feladat alapú támogatásunk, egy működési támogatásunk, ami az előző évnek a tevékenységéből adódik össze, és hát hál' Istennek most már évek óta az önkormányzattól is kapunk támogatást.
1: Na, ez szuper. És egyébként ti éves szinten el szoktátok dönteni, hogy mindazok mellett, hogy nyilván megvannak az ünnepnapok, amik minden kötelező évben, igen, amire az hagyományos ünnepeink, tehát, hogy ahhoz képest, hogy abban az évben mivel akartok foglalkozni. Vannak neked ilyen terveid, hogy jó, akkor most a sporttal kéne foglalkozni, vagy most, tehát, hogy van neked személyes kommunikációd ezzel a 200 emberrel? Hogy oda mennek, és azt meg, figyelj, Zsolt, most ez hiányzik, és akkor ezzel kellene kicsit foglalkozni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy az eleinte kialakult az első pár évben, és én is láttam azt, és felmértük azokat a dolgokat, hogy mi az, ami van, mi nincsen, mi az, ami hiány a településen, és hát az alapján építettük ezeket a programokat ki, amik most már működnek minden évben.
1: Szóval felmernek téged hívni, bemernek kopogni.
2: Pontosan, természetes, persze. Hát azért vagyunk ott, hogy próbáljuk az igényeket kielégíteni, megteremteni, lehetőséget adni, és hát amikre vannak olyan fajta elvárások, azokat próbáljuk megteremteni, hogy például iskolában tovább tanulással, vagy konfliktus kezelés, például a tavalyi és az idei iskola évben is szinte szeptembertől heti rendszerességgel jártunk Nótár Ilonával az iskolába, a helyi általános iskolába, majdnem 900 gyerek jár, és hát nálunk nincsen gimnázium, nincsen középiskola, de az általános iskolába azért a nagy része a roma gyerekeknek oda jár, és hát ott tevékenykedtünk minden héten abban, hogy a gyerekek tovább tanulását segítjük 8-osoknak, és a másik osztály pedig a 6-osokat, pedig nem szegregálta, nem csak roma gyerekeket, hanem kiválasztottunk egy olyan, és hát az iskola vezetőségével két olyan osztályt, amiben inkább roma gyerekek járnak, de nem csak romák, és akiknek azt gondoljuk, hogy van tere annak, hogy a továbbtanulásban ezeket a gyerekeket segíteni kell. Ezeket ugyanígy egy ilyen példagyakorlatokkal, helyzetgyakorlásokkal, hogy kell bemutatkozni, egy felmérőt megírni, hogyan köszönünk, hogyan viselkedünk, mi az, ami

0: fontos. Ezeket minden heti szinten szeptember óta egész június másodikáig megvalósítottuk a nyolcadikosoknak, és ez pedig a másik osztályban a hatodikosoknak pedig ott meg a pontosan a konfliktus kezeléseket tanítjuk, vagy éppen a roma kultúrát mutatjuk be.
1: És Notár Ilona, hogy került ebbe a programba?
0: Igen, ővel régóta kapcsolatban vagyunk, ezt hát mondhatni, hogy most már egy 6-7 éve kezdtük el az Ilonával ezeket a programokat, ezeket a fejlesztéseket. Először jött hozzá Mikulás ünnepségre, mesét mondott, verset mondott, fellépett különböző kulturális műsorokban, és hát láttam azt, hogy ő egy annyira odaadó és egy olyan nagy tudású profi szakember, mondhatom így, több diplomával rendelkezik, amire én azt gondolom, hogy a gyerekének szüksége van, és hát ezt vittük be az iskolába, ez az önkormányzat nekünk támogatást, és hát oda jutottunk, hogy a gyerekek ezt most már igénylik, és mi is látjuk, hogy erre szükség van, és ez kell. Mert sajnos van rá igény bőven, hogy a gyerekek hogyan és miként mennek tovább tanulni, vagy hogy ahogy elkerülnek egy másik iskolába, azt bemutatni, és mi vár rájuk erre fölkészíteni őket. Mert erre kevés a lehetőség, és kevés az a fajta információk, amit ők erről tudnak.
1: Egyébként van olyan, hogy ti olyanra tudjátok ösztönözni, bátorítani azt a gyereket, amit előtte azt gondolt, hogy nem biztos, hogy ő arra alkalmas.
0: Persze, pont ezekkel foglalkozunk, önismeret, öntudat erősítés, ezeket fejlesszük, ezeket próbáljuk gyakorlatokkal, írással, beszélgetésekkel egyénileg és csoportosan erősíteni.
1: Hát ez egy másolandó példa egyébként szerintem.
2: Ha megengeditek, én itt csatlakoznék arra a kérdésedről, hogy kerül a Notár Ilona Üllőre. 10 évvel ezelőtt egy Merj Álmodni programot dolgozott ki, ami nem csak a felzárkóztatás tekintetében, hanem a továbbfejlesztés irányában is, és a motiváció, további motiváció irányában is gondolkodik, és ezt általános iskolákra dolgozta ki Ilona, és a Pest megyei roma szervezetet kerestem meg azzal, hogy nagyon szívesen kijönne azokhoz a településekhez, ahol nagy számú roma populáció él, de nincs tanórán kívüli foglalkozása a gyerekeknek, nincs tanoda jellegű alkalmatosság, és ő ezeket a foglalkozásokat megtartsa. Jellemzően Dépest megyében, Herládon, Kakucson dolgozott Ilona, aztán a Zsoltival én megismerkedtem, és Zsolti felismerte annak a nagyszerű lehetőségét, hogy beviszi az Üllői Általános Iskolába ezt a minta programot, és azóta mély gyökeret vert ez a program az Üllői Általános Iskolás korú felsőtagozatos gyerekek vonatkozásában, és én nagyon örülök, hogy úgy, ahogy mondod, ez valóban mintát ad, és jó lenne, ha a többi nemzetiségi önkormányzatok is gondolkodnának egy ilyen irányú programban, mert egyrészt a feladat alapú támogatás tekintetében visszajön az ára, másrészt közösséget épít, harmadrészt pedig edukálja a gyerekeket. Nagyon fontos edukációt ad, amit egy roma származású szakértő bonyolít le. Én azt gondolom, hogy ott, ahol nincs olyan szerencsés infrastruktúra vagy tanoda jellegű foglalkozás, ott ezeket a foglalkozásokat be lehetne emelni a roma nemzetiségi önkormányzat munkatervébe. Persze ehhez kell egy helyi, lokális, együttműködő partneri hozzáállás, mint ahogy Üllőn a Zsoltéknak a rendelkezésére áll az általános iskolák és az önkormányzat vezetőségében. De hát számos ilyen település létezik.
1: Meg kell találni olyan személyiséget, mint a Notár Ilona. De biztos, hogy van minden.
2: Igen, hál' Istennek büszkék vagyunk rájuk, egyre többen vannak.
0: Pontosan. De én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, amit mi csinálunk, és nagyon még többet kéne ebből adnunk, és segíteni őket azzal, hogy mennek tovább tanulni, és hogyan kell megjelenni, beszélni, előadni valamit, erősíteni azt a fajta tudást, amit ők tudnak, a hiányosságaikat felismerni, és azt javítani, a gyengéjüket javítani, és tovább vinni, hogy az ne gyengeség legyen, és ne azt mondjuk, jaj, hát nem tudja, mert miért nem tudja, meddig tart megtanulni, sem eddig. Csak el kell magyarázni, fölfogják 2 perc alatt, észreveszik, benne vannak játékosan, és ezt az illúzió nagyon jól elő tudja adni olyan fajta gyakorlatokkal, amik jól működnek, és a gyerekek ebben részt vesznek, úgyhogy erre nagy szükség van, én azt gondolom.
1: Én biztos vagyok ebben egyébként, ahogy őt ismerem.
2: Egyébként elérkeztünk egy olyan pontra, ami az én cetlimhez nagyon szorosan kapcsolódik.
1: Oké. Okay.
2: Ez a tehetség.
1: Ó, ez a következő szavad?
2: Igen, tehát itt a tehetséggondozásról beszélünk többnyire, és én azt gondolom, az egy nagyon fontos történet, mert én Doltán Ilonát ismerem, és ő is egy ilyen világban érkezik, mint mi nagyon sokan, több diplomás roma értelmiségiek, akik nagyon-nagyon nehéz körülmények közül jönnek ki, és Isten igazából keresik az igazságukat, az életünkjukat, és mindig van egy mankó, vagy egy korlát, amivel belekapaszkodhatunk, és mindig magasabb lépcsőfokra léphetünk, és bizony vannak olyan roma értelmiségek is, akik az adott közösségének vissza szeretne osztani, akár arra, hogy figyel, megkísérje, akár azzal, hogy segít, vagy akár azzal, hogy egy olyan módszertant, egy tanórán kívüli módszertant visz le roma közösségekbe, amiben a tehetségeket felismerhetjük és megismerhetjük, és továbbfejleszthetjük abba az irányba, amit szeretne a roma származású, vagy a nem roma származású diák.
0: Igen, és én csak azt csatolnám ehhez, hogy nagyon érdekes azt látni az osztályokban, 6. és 8. osztályokban például ülőd nálunk, hogy a gyerekek ugye 20 gyerekből tegyük föl 12 nem roma. De a roma gyerekek is teljesen másképp állnak azokhoz a fajta kérdésekhez, válaszokhoz, mint a nem roma gyerekek, és amikor együtt gondolkoznak abban, hogy amikor tegyük föl, beszélünk a roma tehetségről, a roma kultúráról, akkor már együtt már teljesen másképp nyitottabban adják elő, fogadják be, gondolkoznak, és mondják el az ő saját véleményüket, vagy tudásukat róluk, ami azt gondolom, hogy hiányos, és ezeken bővíteni, javítani kell, és ez fel kell.
2: Hiánypótló
0: közöttetésben. Hiánypótló, igen. De amikor az a fajta előre menetel van abba a fajta fejlesztésekben, amiket csináltunk, hogy a gyerekek már egymást segítik, hogy mit, hogyan kell, és hogy kell bemutatkozni, hogy hogy kell megjelenni egy iskolában, hogy megyek felvételizni, hogyan kell egy mondatot jól elmondani, jól bemutatkozni. Ezek az legalapvetőbb dolgok lennének, de én nagyon azt látom, hogy ezek is hiányosságok, és ezeket nagyon-nagyon be kell pótolni, és ezekre nagy szükség van. Viszont sajnos az általános iskolában ezekre nincsen idő, nincsen lehetőség. Én azt gondolom, hogy osztályfőnöknek vagy tanároknak ezekkel részletesen foglalkozni. Persze mindenképpen ők is foglalkoznak ezzel, és hát próbálják ezt tanítani, de én azt gondolom, hogy ez tőlünk egy olyan plusz lehet, aminek nagyon nagy eredményei vannak, mert mi most azt látjuk, hogy hónapokon keresztül, és most már éveken keresztül, mert először ez is úgy indult, hogy egy hónapban egyszer, vagy éppen egy 3 hónapban egyszer, kétszer elindult ez a fajta fejlesztés, inkább ritkábban, de most már ott tartottunk, ugye, hogy hetente. És ennek most már egy olyan eredménye van, ami azt gondolom, hogy nagyon pozitív és nagyon szükséges.

0: hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Dikert. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szitjú vaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yul Brynner, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Benne különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danis, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balogh Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Szőke kislány, csitt.

0: Csit, csit, csit, galambom, helyekén.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én. És Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dik Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
2: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigány zene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
3: sorozat. Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
2: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt. Ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentett egy 19. századi szegedi tanyavilágból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
3: Amilyen gyűjtő munkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
4: Hamis a rózsa, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
5: Ez mi csinálni, grájétet szkripacs?
4: Korosszányom, nincs a másik grájétonet.

rég azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Pedig, úgy te nem még a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott, és tulajdonképpen egy falusi tanyavilágból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és igen, meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudásra volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistával. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás.
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falu rosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a öröm oldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsagója le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel fél ezer dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Mi biztos! Namore! Gyere csak ide!
1: Tessék, parancsoljon!
0: Ti is hagyjátok csak abba, gyertek ide! Na gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megy a kérem a rád?
0: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Ez a két itt a ház itt a jaj! Megfogta az itti-bitti engem. Jaj, de szép kis állat! A cica, a cica! Hely, de még szebb lánya kis teca! A cica, egy cica, két itt a ház itt a jaj! Megfogta az itti-bitti engemet. Egy cica,
2: két cica,
1: száz cica, jaj!
0: Megfogta az itti-bitti engemet.
3: Kis cica, nagy cica, katica,
1: hajj! Nem szeret már csak egyedül engemet.
0: Jaj, te szép kis lány! A cica, a cica, hely, de még szebb jánya, a cica!

0: azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a Rajkó módszernek...
1: Igen,
0: tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
1: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
0: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigány prímás cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
1: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigányzenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
0: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

Húsulok vígan éljen világon, nem törődök senkivel a világon. Mi csak szól a szenebb vígan, énekerek, táncok, járok, amit írja alá a van.

0: harcot járok, amit bírja a lábam. Nem búszulok még a nélem világon, nem törődök senkivel a világon. Nincs a szóval szeret vívan, énekelek táncot járok, amit bírja a lábam.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.
2: Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. R

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Egy csillag sem ragyog fenn az égen, ha nem szeret még.

olyan mélyen a szívem se fájna, nem borulna most előttem az egész világ gyázba, olyan nagyon, olyan

más hajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, én Istenem, tégyek, követ oda, hogy ne fájjon, ne sajogjon.

0: vedd ki, én Istenem téged követ, óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, én Istenem téged követ, óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha.
1: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: amikor a levelet meghozta a posta. De sok eső esett, az írást elmosta.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: mi zenéink
1: változatosan.
0: Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság Podcast nézőit. Baranyi Tamás vagyok. Örülök, hogy ránk fordítjátok az időtöket, amiből tudom, hogy sosincs elég. Itt van velem műsorvezető társam Mizari Szandi. Szia, Szandi!
4: Szia! Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, és ahogyan megszokhattátok itt vizuálban, Baranyi Tomi kollégámmal, barátommal vezetjük a Média és Valóság című műsort, ahol igyekszünk nektek olyan edukatív témákat választani, és olyan impozáns vendégeket hívni, akik hozzá tudnak picit tenni ehhez a dologhoz. Mesélj nekünk, kérlek, hogy kivel beszélgetünk ma?
3: Mai beszélgető partnerünk Balázs Géza lesz, aki néprajzkutató és nyelvész egyben, és arra leszünk kíváncsiak a vele való beszélgetésben, hogy vajon milyen nyelvi hatásai vannak ma legfőképp a tömegkommunikációnak ránk, mert hogy ebben vagyunk, ebben a közegben veszünk fel formákat, így beszédformát is, és ez valami módon visszahat az identitásunkra is. Jól mondom, kedves Géza, és örülök, hogy itt van velünk, és hogy elfogadta a meghívást. Volt abban valami logika, amit mondtam, így felvezetésként, hogy a nyelv ennyien erősen visszaad a formára és a tartalomra egyaránt?
5: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a valóság hat a nyelvre, és azután a nyelv, ami egy kulturális örökség, sőt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egyfajta szellemi DNS-nek is a része.
4: Hú, de szép ez!
5: Ez kérem szépen visszahat ránk, mert ugye ez tartja össze a társadalmat, ez építi föl az embert. Tehát egy oda-vissza viszonyról beszélünk. Nyelv ugye azóta van, amióta ember. Pontosabban az emberi válás folyamatában egyszer csak megjelenik a nyelv. De onnantól számít az ember embernek, amikor a nyelv megjelenik. Hiszen a nyelv tette lehetővé a gondolkodást. A nyelv tette lehetővé azt, hogy emlékezzünk valamire, a múltra. Addig az ember kvázi állatként élt, tehát természetesen jelen volt, jelzéseket tudott a másiknak adni, öröklött mintákat tovább tudott vinni. De hogy megugrott a kultúránk, megugrott a világunk, az evolúció, az a nyelvnek köszönhető. A nyelvnek köszönhető a nyelv, a nyelvnek köszönhető a kultúra, a művészet, és az, hogy most itt vagyunk.
4: A szellemi DNS-ről asszociálva eszembe jutott az, hogy egy korképet kapunk-e arról, hogy a közösségi médiában a fiatalok hogyan kommunikálnak, illetve hogy a korábbi generációk értik ezt ma?
5: Itt egy kicsit egyszerűsítenék, tehát én ezt nem szellemi DNS-nek nevezném, szellemi DNS-nek azt neveztem, ami a nyelv lényege. Tehát az, hogy mi emberré váltunk. Az, hogy az adott nyelv állapotból mire lehet következtetni, egy másik kérdés, de nagyon jó kérdés. És ha valamiért, akkor én ezért szeretem a nyelvészetet. Mert a nyelv használatból nagyon sok mindenre lehet következtetni. A személyiségre lehet következtetni. A családra lehet következtetni. A kulturális milliőre lehet következtetni. A tájra, ahol felnövekedtem, arra lehet következtetni. Történelemre lehet következtetni. Elolvasok egy regényt, a 19. században született regényt, akkor abból rekonstruálni tudom nem csak annak az írónak a személyiségét, de annak a környezetét is. Tehát a kort, az anyagi kultúrát, a szellemi kultúrát. Nagyon szeretem ezért olvasni a régieket. Most is nálam van egy könyv itt a táskámba. Mindig olvasok, ugye vonaton, meg autóbuszon mindig. Most Móra Ferencnek az egyik legkorábbi regényébe kezdtem bele.
3: Melyik lenne?
5: A címe az ott van, nagyon érdekes a címe, annyira most kezdek bele, és az az érdekes, hogy Mórának azt mondják, ez a legjobb regénye.
3: Az első.
5: Két címe van, és ezért nem jut eszembe most a valódi cím, de ha kell, mindjárt kiveszem a táskából, mert tényleg itt van.
3: Mondta, hogy igazából a nyelv alapján rekonstruálni tudunk tulajdonképpen egy kort, egy egészen meghatározó vonulatot akár a történelemben. Mit gondol, hogy a mai tömegkommunikációs nyelvi fordulatok, a nyelvhasználat, az mennyire rekonstruálja azt, amiben ma élünk? Tehát ez már jelentkezik eléggé a nyelvi használatunkban?
5: Igen, a kolléganő is ezt kérdezte. Igen. Egyébként, csak ugyan elvesztünk aztán az olvasmányokban és a történeti nyelvhasználatban. Igen, egy korképet mutat a ezt lehet rövidóval mondani, korkép, és igen, hosszúval kórképet mutat nyelvhasználatunk. Az egyik kutatási területem az az internet világa. Írtam is erről egy elég vastag monográfiát, az a címe, hogy az internet népe. Ez a monográfia akkor zárult, amikor megjelent a mesterséges intelligencia. És ebben én nagyon sok mindennel foglalkoztam, hogy mennyire generációs jellemzők mutathatók ki az internetes világban lévő nyelvhasználatból. De még egyel tovább lépnék, vagy korábbi állapotot is jeleznék. Először is ez a világ körülbelül 30-35 éve létrehozta az emberi nyelvnek egy új megjelenési formáját. Eddig volt ugye a beszéd. Azt most is gyakoroljuk ebben a pillanatban. Aztán megjelent nagyon későn, körülbelül 5-7 ezer éve az írásbeliség. A beszéd sokkal régebbi. Igen. Az írásbeliség későbbi. A technológiai eszközök hatására beszélünk egy másodlagos szóbeliségről, és most az internetes technológiáknak köszönhetően, vagy eredményeként megjelent egy új írásbeliség, a spontán írásbeliség. Másodlagos írásbeliség, így is nevezzük. És ez nagyon különbözik az elsőtől.
3: Tartalma szerint?
5: Minden szempontból. Először is formai szempontból különbözik, mert nem követi azokat a bevett, rögzített helyesírási normákat, amiket az iskolában tanítunk, vagy tanulnak ugye tőlünk, tanároktól. Mi nyelvészek tudjuk talán legjobban, de azért mi is néha tévedünk. Na a lényeg az, hogy kialakult egy spontán kisközösségi írásbeliség, aminek ugyanúgy vannak szabályai, mert ha nem lennének, akkor nem értené a partner. Az egy más kérdés, és itt fogok válaszolni a kérdésükre, vagy itt térek rá vissza, hogy a nagymama viszont már nem érti, mert egy sajátos kiejtés szerinti írásmód, egybeírás, nagyon sok dolgot egybeírnak, akkor rövidítenek, és rengeteg új szó és kifejezés jön. Na most változás eddig is volt a nyelvben. Mindig van változás a nyelvekben, minden generáció és minden technológia hoz változást. De most robbanásszerű változás van. És ez az, ami érdemes, ez az, ami elgondolkodtat bennünket, hogy egy túl gyors nyelvi változás milyen kommunikációs gondokat, és később esetleg kulturális átadásbeli gondokat jelent.
3: Ez igazából akkor meg is ágyazott a következő kérdésnek, mert hogyha azt mondjuk, hogy tulajdonképpen maga a nyelv, ami folyamatosan változik, ha jól értem, akkor most egy olyan változásban van, ami nem emberi léptékű, nagyon hanem inkább a technokrata.
5: Nagyon jó fogalmaz, így van. Igen, technokulturális világ, robbanásszerű, és akkor még egyet hozzátennék, ha már a szellemi DNS-it előkerül, meg az evolúció, ugye nagyon komoly fogalmak előkerültek. Tehát én azt mondtam itt a bevezetőben, hogy mi ember létünket a nyelv létrejöttének köszönhetjük. Ez indította el a kulturális fejlődést és az állatvilágról való leszakadást. Most az ember ebbe belenyúl technikával vagy technológiával. Ezt nevezzük tervezett evolúciónak. És most nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés.
3: Igen, mert ez az igények. Tehát, hogy nem a természetes igények alakítják, hanem azok a fajta inkább üzleti igények,
5: így van,
3: amelyek teljesen másfajta dolgozik. Tehát a hátrányai.
5: A technológia előre szaladt, nagyon előre szaladt, mi meg ott kullogunk utána. Hogy akkor válaszok erre a kérdésre, hogy mik a hátrányai. Egyrészt van egy az emberi lélekhez szabott gyorsaság vagy sebesség. Már azzal gond volt, amikor elkezdtünk autózni. Van egy nagyon szép kis anekdot, ezt elmondom, és ebből mindenki fog derülni. Az indián beszélget egy amerikaival, tehát a benszülött egy amerikaival, és azt mondja, hogy el kell mennem ide 200-300 kilométerre. Mondja az amerika, gyere vonattal. Hát most már van vonat, sokkal jobb. Hát valóban elmennek vonattal, 2 óra alatt odaérnek, az indián leszáll a vonatról, és leül. És mondja az amerikai neki, te figyelj, hát most már intézhetnéd az ügyeidet, miért ülsz le? Azért ülök le, hogy megvárjam, hogy utolérjen a lelkem.
4: Igen.
5: És ez olyan szép gondolat, annyira, tehát lehet sietni, és ez vonzó, ez a gyors világ. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy nem vonzó. Nagyon vonzó, hogy el tudok bárkit érni telefonon, hogy tényleg autópályán gyorsabban eljutok valahova. Más kérdés, hogy semmit nem látok azokból a falvakból, amik ott vannak. Én nagy turista vagyok egyébként, gyalogos turista. Nagyon szeretek gyalogolni. Lelassulok. olyankor lelassulok. Végig tudom gondolni a hetemet, az előttem álló feladatokat, nézem a virágokat, ugye a kis gyíkokat, állatokat, és önmagában egy, ez az emberi sebesség egyébként, a természetes emberi sebesség. De ezt ma már keresni kell, ma már ezt, erre törekedni kell, mert engem is elragad minden, mindig azt szoktam mondani, hogy gyors hetes, azzal járok, tehát a gyors vonat, a gyors busz az embert elragadja. Tehát itt vannak a veszélyes dolgok,
3: hogy lemaradunk saját magunkhoz képest.
5: Így van, és valami olyan világba csöppenünk, ami vonzó, mert ezek a gyors impulzusok, ezek nagyon vonzók, de valamit nagyon el fogunk veszíteni. És hadd térjek vissza a nyelvre. A nyelvi változások nem gyorsíthatók. Tehát nincs olyan, hogy gyorsan bevezetek új terminológiát. Ez nincs.
3: Tehát ezek nem lennének eredetileg.
5: Ezeket meg kell élni. El kell fogadni egy közösségnek. Ez nem megy úgy, hogy most nagy mennyiséget megpróbálok. Vagy például a kommunikációban a beszédsebesség gyorsult. Képzeljék el, ezt mérjük. Tehát az 50-es évekhez képest a duplájára gyorsult a magyar nyelvben a beszédsebesség. Mi most dupla olyan gyorsan beszélünk, mint az 50-es években a magyar rádióban. És ezt mérték, ezt ki tudták mutatni. És hova vezet ez? Még 50 év, és még gyorsabban fogunk majd beszélni, és akkor mi lesz? Nem lehet követni, nem lehet megérteni.
3: És hogyan hat ez ránk vissza?
5: Hát a személyiségünk szórtságára. Én azt gondolom, hogy nagy mértékben. Például, hogy nem épülnek be a fogalmak. Mert miért van annyi szövegértés probléma? Mert a fogalmak nem épülnek be. Amikor egy egyetemi hallgatótól megkérdezem, vagy mindenkitől, bárkitől, egy középiskolástól, hogy de mit is jelent ez, definiáld, akkor érzésekről beszélnek. Tehát a szóról tud beszélni, de a definícióját a szónak nem tudja. Pedig ez nagyon-nagyon fontos az emberi létünk szempontjából, hogy az alapvető fogalmakat az iskolában megtanuljuk. Ezek egyfajta ilyen kályhák, ahonnan kiindulunk mindig, mint a tánciskolában. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan fogalmi készletünk, ami például közös, az is nagyon fontos, hogy közös legyen, tehát az alapja legyen közös, mert néha nem tudjuk, hogy miről vitatkozunk.
3: Erre szólhat a nyelvében él a nemzet, hogy közös fogalmi rendszerre.
5: Ebben van egy kis plusz érzelmi hozzátétel. Igen, mondhatjuk, igen, hogy nyelvében él a nemzet. Vannak nemzeti sajátosságai is a nyelvhasználatnak, igen, nagyon egyetértek bele, helyi kulturális nemzeti sajátosságai. És ha ezek mondjuk nem lennének, akkor például ez a fajta közösségi összetartó erő, ez nem működne, mert a nyelvben működik. Tehát tudom szavakkal is illusztrálni, de sokkal inkább mondjuk szövegekkel illusztrálnám ezt. Szóval van az a nemzeti nyelvi hagyomány, ami az alapvető drámáink, a gyönyörű szép verseink, a népdalaink, közmondásaink, a magyar nyelv tele van csodálatos, igen, közmondásokkal. Na most ez egy nemzeti egységet jelent, hogyha én azt mondom, hogy kikorán kell aranyat lel, akkor ugye mindenki úgy mosolyog, hogy hát ezt tudom. Tehát ez nekem nem új, ez a dolog. És akkor mondok valamit, ami viszont lehet, hogy elmondom előbb, és akkor utána majd minősítsük. Szép napot kívánok! Ma mindenki ezt mondja, és azt gondolom, hogy meg is szokták az emberek, holott ez nem egy magyar köszönés. Bennem fölvet egy ilyen furcsa érzést. A magyar jó napot kíván, a magyar jó napot, vagy azt mondja, hogy adjon Isten, ugye? Ilyet mond a magyar. A szép napot az nem magyar köszönés. Az, hogy most ez bejött, én elfogadom, mert mit tudok csinálni nyelvészként, de ha lehet, akkor szólok róla. Ez például nem a nemzeti nyelvi hagyomány része.
3: Mert hogy más dolog azt, hogy a nap szép legyen, tehát élvezetes legyen a nap, meg az is más, hogy eredményes legyen. Inkább szolgálja azt, hogy mi egyébként a dolga a napnak, és mint a magyar mentalitás ez utóbbi felé tendálna, hogy nem elsősorban élvezni akarom a napot, hanem eredményessé.
5: Tetszik, ahogy így most összefoglalta, igen. Tehát az a lényeg, hogy már egy-egy jelzőben is benne van a múltunk, és ezekhez érdemes ragaszkodni szerintem. Egy jó stílusú író szerintem nem írja le, ha csak nem akar gúnyolódni. Uh-huh. Akkor nem írja lesz, hogy szép napot kívánok, mondta Pista bácsi, amikor kilépett a kocsmából. Tehát ilyet biztosan nem fog leírni egy író, hanem azt mondja, jó napot kívánok, akkor ezt fogja leírni.
3: Első bácsi, a Pista bácsi sem a régi már. Már őt is elrontották.
4: Professzor úrnak mennyire nehéz nyelvészként ezzel a nyelvi bummal élni. Tehát elfogadni azt, hogy a kulcscsomó az nem két csé lesz, hanem 8, mert most úgy írja mindenki, és akkor ez lesz a normális. Nekem anyukám szokott háborogni azon, hogy de ezt régen nem így írtuk, és azért, mert most nem tudja 5 hülye, ezért most már az lesz a jó, és így fogjuk mi is írni. Tehát mit tudunk ezzel? Azt ugye megbeszéltük, hogy lelassítani nem lehet. Hogy lehet feldolgozni?
5: Az, hogy van egy, ha jól értem a kérdést, van egy másodlagos írásbeliség, ahol sokféleképpen írnak helytelenül az akadémiai helyesíráshoz képest, ez önmagában nem baj. Tehát, ha SMS-ben vagy egy gyors e-mailben valaki hibát követel, én soha nem bántanám. Soha. Vagy a magánéletben akár mond valamit, én azzal sem foglalkoznék. Arra kell törekedni, és azt, ez tart bennünket össze, hogy legyen egy közös nyelvünk. A közös nyelv a köznyelv. És a köznyelvet az iskolában használjuk. Ennek lehetnek nyelvjárási sajátossága, ezzel nincs semmi baj egyébként, sőt még színesebb is szerintem. De, és a közös köznyelvnek van egy helyesírása. Azt valamilyen szinten el kell sajátítani, mert ha a kulcscsomót valóban, ahogy említette, 6 csével fogjuk leírni, az ez egy érdekes stilisztikai többlet egyébként, ha így mondom, de ez előbb-utóbb oda vezet, hogy nem fogjuk egymást megérteni. Igen. Tehát vissza fogunk kérdezni, hogy kislányom, akkor most mit kellene nekem vinnem, mert nem értem a szót. Tehát ebből nagyon komoly kommunikációs problémák lehetnek. Még a magánéletben is. Úgyhogy tehát nem baj, hogy van egy magánnyelv, egy magánhelyesírás, ez önmagában nem. Az a baj, ez becsúszik a köznyelvéhez. Tessék elképzelni, hogy a folyóiratok majd így fognak írni. Még nem írnak így, hál' Istennek. Még nem.
4: Még nem.
5: De képzeljük el. Nem fogjuk elolvasni. Igen. Nem fogjuk elolvasni. Azt mondjuk, hogy én nem rejtvényt akarok fejteni, hanem szeretném megérteni ezt a hírt, vagy tudósítást, vagy riportot. De rejtvényt nem akarok fejteni. Ha a kulcscsomót mondjuk egy SMS-be, ugye, hogy Géza, vidd haza a kulcscsomót, azt ha csúnyán írják le, egy csével, inkább egy csével írják, nem hattal egyébként, akkor azt azért még megértem, és akkor azzal még akkora probléma nincs. Tehát ezt a különbségtételt, van egy mondatom, amit nagyon gyakran el szoktam mondani, és ezt most ilyen színészesen fogom előadni.
3: Nézzük.
5: Minden helyes valahol.
3: Aha.
5: Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ne bántsuk a másikat a más nyelv használatáért. Abban nagyon sok minden lehet, nyelvjárásiasság, nyelvi hibák lehetnek. Én azt gondolom, ez a magánéletben nem probléma. Tehát valahol helyes. Vagy mondok egy más típusú, hát ugye azt szoktam, hogy a káromkodás nem helyes. De mindenki káromkodik. A világ összes nyelvében van káromkodás. Most itt biztos, hogy nem helyes. Tehát itt a rádióban nem fogunk káromkodni. Sőt, én megválasztom még azokat a szavaimat is, amik esetleg még máshol nyugodtan elmondhatnék. Miért? Mert itt egy nagyobb közönségnek beszélek. Igyekszem egyébként lassabban is beszélni. Nem tudom, sikerül-e. Mert én a magánéletben...
3: Mindenki lassan beszél.
5: Mert én a magánéletben kicsit gyorsan beszélek. De ugye amikor a mikrofon itt van előttem, akkor egy nagyobb közönség, vagy amikor órát adok az egyetemen, akkor egy kicsit másként beszélek. Szóval ezt kell szétválasztani. Minden helyes valahol. Mm. És hogyha nagylábújam hegyére esik a kalapács, akkor elég nehéz kontrollálni magamat, hogy hát valamit oda ne mondjak. Vissza lehet fogni magamat, főleg a kisgyerekek vannak a környéken, és meg is tesszük egyébként. De természetes, hogy az egy más helyzet.
3: Mm. Érdekes az, hogy itt van most egy ilyen esemény, hogy robbanásszerűen megváltozik a kommunikáció, a beszéd. Igen. És akkor szó volt róla, hogy ennek vannak hátrányai, előnyei, inkább én most már egy erősebb jelzőt használnék, veszélyei. Igen. Egy kicsit nézzük már még meg, hogy mik azok a veszélyek, ahogy mondta, hogy ez így egy cunami lehet ránk nézve. Mi itt a nagy probléma?
5: Én próbáltam erre utalni, hogy ez a másodlagos írásbeliség, ameddig magánírásbeliség, addig nincs probléma. De azt hallom, hogy például a cégek belső levelezésében már ez van.
3: Épül be.
5: Nem fogalmazzák már végig a dolgokat, nincs megszólítás, vagy esetleg sértő a megszólítás. Szóval ez egy elég nagy probléma. Én azt gondolom, hogy egy céges levelezésben a kollégák egymás közt, ott ugye több szintje van egy céges levelezésnek, ott törekedni kellene a köznyelvi megfogalmazásra. Ez az egyik, amit fontosnak tartok. Előbb is utaltam rá, de akkor hangsúlyozni szeretném a szövegértést. A felgyorsult beszédtempó és ezek a gyors szövegek, gyorsan gyártott szövegek, ezek sokkal nehezebben értelmezhetők. És így romlik a szövegértés. ha romlik a szövegértés, abból ezer probléma fog fáradni.
3: Nem értjük egymást.
5: Nem fogjuk egymást megérteni, de szeretném mondani, hogy rengeteg bírósági ügy van már ebből, nem a magánéletből, abból még nincs, hál' Istennek, de hát leírnak az emberek valamit, mondjuk egy szerződést, és hát az aztán később könnyen megtámadható. Vagy mondom a másik oldalt, mert a másik oldal is létezik, ez nem a felgyorsult beszédtempóból és írásból, hanem a felgyorsult jogszabályozásból jön. Tehát, hogy jönnek óriási számban a szabályzatok, törvények, tehát a jogszabályok. Na most ezeket ma már szinte senki nem érti. Az ügyvédek azt szokták érteni, ami az ő területük. De ha már arrébb, már ő se érti, ugye? És rengeteg per van ebből. Nekem van egy olyan szakmám, hogy nyelvi igazságügyi szakértő vagyok. Nagyon sokszor előkapnak, hogy de hát akkor adjunk szakvéleményt. És milliárdos ügyek is buknak már azon, vagy múlnak azon, hogy valamit rosszul értelmeztek. És ilyenkor jön a nyelvész, és megpróbáljon, de ezt el lehetett volna kerülni, ha az a jogszabály szövege olyan, ha az a szerződés olyan. Tehát itt ez már inkább a bürokratikus nyelvhasználat és a jogszabályok nyelve. De nagyon érint bennünket, mert ugye tudjuk, hogy a jog nem ismerete nem mentesít bennünket a következmények alól. Elvileg ezeket nekünk ismerni kéne. Na most én is jelfejtő vagyok ám sokszor. Mert nagyon
3: tejteni, hogy most mi lehet ott szó.
5: Mit akarnak, mit kérnek tömnek? Fizetnem kell, vagy nekem fizetnek? Szóval ezek azért nem egészen mindegy dolgok, és csak egy biztosítási szerződésre gondoljon valaki. Egy használati utasításra. Tehát nem mondanám, hogy a villamos energia jogszabályaira, ami nem érint bennünket azért így átlag embereket, de egy biztosítási szerződés érint. Egy kaszkó szerződés. Hát olyan bonyolult van már a szövege, hogy csak na. Tehát, hogyha a kérdésre így röviden kell válaszolnom, bár lehet, hogy hosszan válaszoltam, akkor ez egy olyan terület megint, ami a modern világban nagyon-nagyon sok veszélyt rejt magában.
3: Nem lehet, és az is az oka ennek, hogy mit gondoltok, így téged is kérdezek, Szandi, hogy nem lehet, hogy így súlytalanná válik, amit kimondunk. Az egész mögött az van, amiket nekem most így felvázolt. Az volt előttem, hogy egy céges e-mailezésben kétértelmű mondatok. Tehát, hogy egyszerűen kezd súlytalanná válni az emberi beszéd maga, ami viszont egy kulcsfontosságú dolog volt az emberi vállásunkban. Hogy ilyen szinten így valahogy ez az, ami leépül a kimondott szónak a valós ereje.
5: Hát itt úgy tudnék csatlakozni, hogy tényleg túl sokat locsogunk talán. Két dolog van itt is. Tehát az, hogy feleslegesen biztosan nagyon sokat beszélünk. De azért van ennek egy másik oldala. A közvetlen emberi kommunikációban a baráti beszélgetések nagyon fontosak. De azok is leépülnek, mert most nem tudom mutatni, mert a telefonomat eltettem oda a táskába, mert hogy nagyon gyakran ez helyettesíti a baráti beszélgetéseket. És ha megint a veszélyekre akarunk visszatérni, akkor azt mondanám, hogy semmi nem pótolja ezt a fajta beszélgetést, amit mi is most csinálunk. És azt, hogy csak úgy beszélgetünk, leginkább a gyerekekkel egyébként. Tehát leginkább a gyerekeknek mesélni kell, és folyamatosan beszélni kell velük.
3: Igen, ez egy gondos.
4: Hú, de jó, ezt pont szerettem.
5: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs olyan, hogy nem érek rá. Tehát, hogy itt a telefon, el vagy vele, a gyerek el van a telefon, nagyon jól el van, úgy elhallgat, tehát hát de ezzel nem teszünk ám jót, kicsit se.
3: Persze.
5: Hát sétálni kell vele, akkor ne vigyünk el telefon, ne vigyük magunkkal a telefont, beszélgetni kell, és mindenről, nagyszülőkről, szülőkről, a tájról, ahol élek, de bármiről, történelemről, ami eszembe jut, teljesen mindegy. Mert így adódik át a kultúra.
4: De fontos ez, nekem a kislányom kétnyelvű, és mindig ilyen nagy dilemmát okoz számomra az, hogy az iskolában nem tanulják már a szólásokat, közmondásokat.
5: Igen.
4: De ha például mondjuk ezt, hogy itt a kezem nem disznóláb, akkor ő áll, hogy ő ezt most lefordította angolra, de nem érti,
5: hát
4: hogy miről beszél. Tehát, hogy fontos ettől függetlenül az, hogy olvassuk a magyar népmeséket, mondjuk nagyon. A szólás, közmondás, és pont emiatt nagyon. A kulturális identitás erősítés érdekében?
5: Igen, ezt nem pótolja semmi. Ezt a filmes kommunikáció nem pótolja. kapja, és akkor van egy plusz az anyagyermek, vagy nagyanyagyermek. Szokták mondani, hogy nagyanyanyelv. Használják, nem anyanyelv, nagyanyanyelv. Tehát a nagyszülő, ahol lehetőség van rá, mert hát nem mindenhol élnek együtt, meg nem mindenhol élnek a nagyszülők, de ahol élnek, ott ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni kell, hogy ők mesek, ráérnek, hát sokkal jobban ráérnek.
4: Ez jó,
5: ez tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én is ezen úgy először csodálkoztam, mert annyira természetesnek gondoltam, de nem, ezt hangsúlyozni kell. És a gyerekek világát ez gazdagítja. Ez segíti. És az a gyerek, akivel a szülők sokat beszélgetnek, és ő is nyilván kérdez, és vele, tehát hogy bevonják a nagy beszélgetésekbe, annak a kifejező készsége is sokkal, de sokkal jobb lesz. Tehát beszélgetni. De a felnőttek is beszélgessenek egymással.
3: Én azt szoktam, hogyha szólunk néha egymást.
5: Nagyon fontos, hogy be kéne iktatni a felnőtteknek olyat, hogy csak úgy elmegyünk sétálni és beszélgetni. Hát meg lehet inni egy pohár sört, kettőt is, de beszélgetni a közös dolgainkról. És erre időt kell szabni. Erre a kirándulás nagyon alkalmas, vagy ha üdülni megyünk valahova, az nagyon-nagyon alkalmas erre. És ne az, hogy a képernyőt nézzük, mert minket is magával ragad. Én mindannyian ismerjük ezt az érzést. Hanem hogy fordítsuk egymásra a tekintetünket, és beszélgessünk. Ez egy, azt gondolom, hogy a lelkünket nagyon-nagyon ápoló tevékenység.
4: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Nekem mindig egy nagy kérdés volt az, hogy most megjelent az AI, és most konkrétan ugye ChatGPT-re gondolok, ahol beszélgetünk vele, és volt nálunk olyan vendég, aki jelezte nekünk, hogy eredetileg arra lett kitalálva a ChatGPT, hogy beszélgessünk vele, nem arra lett kitalálva, hogy információt nyerjünk belőle, hanem egy beszélgetési formában alakul az a viszony, és tanítjuk meg egymás dolgokra. Csak hogy én úgy tudom, és úgy örülök, hogy most itt egy nyelvész, hogyha nem jól tudnám, akkor úgy ki tud javítani, hogyha én a magamban az ént, én azt mindig egy tevel kapcsolatban tudom jól helyesen megélni, tehát kell, hogy a túloldalon is egy személy legyen, akivel beszélgetek. Abban a pillanatban, hogyha én azt a személyt, aki valóban személy, mondjuk egy te, de tárgyiasítom, akkor a tárgyiasított tevel való beszélgetés úgy hat rám vissza, hogy én magam is tárgyiasulok benne. Tehát a magam én fogalmát kevésbé visszaszorítva tudom megélni. És ez azért izgalmas számomra, mert hogyha mi elkezdünk egy gép programmal, nem is géppel, csak egy programmal beszélgetni, ami akaratlanul gépként értelmez engem is, meg saját magát is. Akkor nem lehet, hogy a saját magunk én megélése, hogy én beszélgetek egy géppel, az egyre inkább tárgyasít engem is, mert úgy hathat rám vissza, elvileg hathat rám úgy a ChatGPT-vel való beszélgetés, a ChatGPT-vel való beszélgetés, hogy egyszerűen már nem a teljes személyiségemet élem meg egyre inkább. Van ennek valami valóság alapja, ennek az elgondolásnak?
3: A tárgyasultsággal egyet értek, de másra gondolok. A mesterséges intelligencia az egy algoritmus. És engem pásztáz, engem figyel, és tulajdonképpen egy konfliktusmentes, nagyon kellemes beszélgetést fog velem elvégezni. Az élő ember mindig más. Az élő embernek mindig vannak alkalmi reakciói, ilyen nincs a mesterséges intelligenciába. Az élő ember mindig behoz újat, a mesterséges intelligencia csak azt hozza be, ami már ott van az ő világában, amit egyébként mesteri módon és rettenetesen gyorsan összegyűjt, és nagyon vonzó, hát ez a veszély, nagyon vonzó. Az ember mindig okoz meglepetést, ugye? Hát most akkor miért nem válaszoltál erre a kérdésemre? Például, ugye, a mesterséges intelligencia válaszol, minden további nélkül.
2: Nem mozdít ki a komfort.
3: Hát így van, és nagyon-nagyon fontos az ember számára szerintem az élő ember

0: embernek a kiszámíthatatlanságával való találkozás, az az igazi vita, hogy egy másik ember azt mondja, hogy én nem ezt gondolom. Én ezzel nem értek egyet, ez kulturáltan. Igen. Hát aztán, ha nem kulturáltan, az is visz minket előre, de ugye ez lenne a cél, hogy konstruktív beszélgetéseket folytassunk. Tehát leépít, ez a lényeg. Tárgyasít is mondjuk, de leépít. Nem lesz új gondolat benne.
1: Mert hogy ha jól gondolom így tovább, mert hogy a váratlan momentum, az mindig behoz minket a jelenbe. Arra persze reagálnom kell most. Ahol persze pedig nincs váratlan igen momentum, igen, minden egy kicsit, igen, kicsit ilyen igen sínen, kötött pályás igen sínen mozog, ott valahogy betőlem is kevésbé igen vár egy olyan jelenlétet, reakciót, amiben ott lehet.
0: És itt még egy dolgot elmondanék, ugye egyre több a demencia, és egyre nagyon fiatalkorban is már megjelent, hát 50 éves korban is már megjelenik. És azt mondják az agykutatók, én nem vagyok agykutató, de olvastam tőlük pár dolgot, azt mondják, hogy ha az agyunkat jól használjuk, hogy előbb-utóbb mindenkinél elindul, szóval, hogyha már 120 évesek leszünk, akkor biztos, hogy nálunk is lesz, de az, hogy mindig lejjebb megy, ez egy olyan dolog, hogy nem edzük az agyunkat. Tehát a beszélgetéssel, a vitával edzük az igen agyunkat. A memoriterekkel edzük okay az agyunkat. Mm-hmm. És persze mással is, mert rejtvénnyel is, olvasással is, tehát ez nagyon sok mindenből áll, ez a dolog. Na most, ha így elkényelmesedünk, és azt mondjuk, hát ez a ChatGPT, hát ez megírja a házi feladatomat. Hát nekem nem kell azon gondolkodni, hogy Balassi Bálint költészete, hát ő ezt összerakja 3500 leütésbe. Ugye? Megcsinálja. Mm-hmm. Nekem ezen nem kell foglalkozni. Egyébként is minek foglalkoznék Balassi Bálinttal? De igen, abban a pillanatban nagyon jó, hogy egy perc alatt lesz egy Balassi Bálint dolgozatom, de az egész életemre nézve nem jó.
1: Nem jó.
0: Nem jó. És az agyunk edzése például így kezdődik, hogy megpróbálok valamit elmondani és leírni. Leírni röviden. Nem olyan könnyű. Hát én is küzdöttem. Én most nagyon jól írok, de sokat küzdöttem azzal, hogy egy oldalon valamit összefoglaljak. Ugye?
1: Ez nekem is mostanában most a kézzel írás az, amiről beszélünk. Igen. Nincs
0: mind a kettő. Mind a kettő. A fogalmazás. Tehát az, hogy egy témáról 5 percig beszéljünk. Nem 55 percig, 5 percig. Vagy 50 másodpercig. Vagy írja meg a szinopszisát ennek a műsornak.
1: Tehát ne legyek terjengős.
0: Igen. Na most ennek a műsornak most már a mesterséges intelligencia megcsinálja a szinopszisát egyébként. Igen. Úgy tudom. Ezzel leveszi a vállunkról a terhet, és ez nem baj, mert miért ne, de ellustít, és az agyunkat pihenteti. Miközben tudjuk azt, hogy amikor azért fogalmazunk, akkor oda kell figyelni, akkor a gyerek ne üvölcsön, akkor ne szóljon hangos zene, ugye, tehát oda kell rá figyelni. De erre szüksége van az embernek. Tehát nem nagyon jót teszünk magunknak, hogy ha menekülünk a kényelem technológiájába. Nem teszünk jót. Van erre egy párhuzam, ugye, ma miért kell járni edzőterembe? Miért kell futni az embereknek?
1: Szexi légy.
0: Hát részben, de hát régen erre nem volt szükség, mert egész nap fizikai munkát végeztek. Semmi szükségük nem volt rá. Ugye ezt ma megcsinálják a gépek, hál' Istennek. Hát egy aratás ma ugye 5 napig tart. Hát régen meg 2 hónapig kaszáltak. Ugye hát azért ott nem kellett este.
1: Nem kellett
0: még egy kicsit futni, ugye nem kellett. Ez mondjuk jó dolog. Tehát azért, mert azért a mi nagyszüleink még rengeteg fizikai munkát végeztek. Rengeteg fizikai munkát. És azért az tényleg a személyiséget, hát nem árt a személyiségnek, nem azt akarom mondani, de ki kívánja bárkinek, hogy belerokkanjon a fizikai munkába, senki nem kívánja nyilván. De az agyunkat edzeni kell, csak itt akarnék visszakapcsolni. Folyamatosan gondolkozni, edzeni kell az agyunkat a nyelv segítségével.
2: A médiában megjelenő nyelvi stílusok mennyire tudják befolyásolni magát a tömegkommunikációt és a köznyelvet?
0: Azért jó a kérdés, mert ez is egy régi kutatási területem. Én évekig voltam a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának a tagja, sőt 10 évig még elnöke is voltam. És ott mi ezt nagyon gyakran fölvetettük. És azt gondolom, hogy ez a nyelvi bizottság ügyelt arra, hogy a Magyar Rádióban egy választékos, igényes nyelvhasználat legyen. Nem egyen nyelvhasználat, ezt mindig mondtuk. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell beszélni. Mert a bemondónak kell a legszebben beszélni. Hát a híreket azt azért olvassa már az, aki nagyon, nagyon gyönyörűen, szép orgánummal beszél. A műsorvezető riporter az már lehet egyéni, aki egy kicsit más.
1: Pura.
0: Miért ne? Miért ne lehetne? A szakmai megnyilatkozó pedig nem baj, még az se talán, ha beszédhibás, mert ha úgy beszél az orvostudományról, akkor ezt én neki elhiszem. De ne a bemondó legyen beszédhibás. És akkor itt élek vissza a kérdésére. Óriási mintaként szolgál a média. És nekem az van a nagy fájdalmam, hogy ma ilyet nem nagyon látok. Tehát a média vezetői azok azt mondják, vagy legalábbis így gondolják, de ez az eredmény, hogy a tartalom az a lényeg, és a forma kevésbé. És hogy ha az utcán is már másként beszélnek, akkor a nyelvész ne jöjjön ide tanácsokat adni, hogy hogyan kellene beszélni, hiszen nem szakadhatunk el az utca nyelvétől. Ez egy álláspont. Ebben is van egy kicsi kis igazság. Én azért azt mondom, de szerintem ez nem jó, mert kellene lennie egy mintaszerű magyar és szerb és román nyilván, de most mi Magyarországon vagyunk, magyar nyelvhasználatnak. Hol? Hol, ha nem a médiában? És mennyire más azért hallgatni egy jó orgánumú, tehát kellemes hangú, jó mondatokat mondó, mert már ezt már megfogalmazták, bemondónak vagy hírolvasónak a híreit. Szerintem az sokkal, de sokkal jobb. És az egyéniségek jöhetnek, amikor már egy zenei műsorról van szó, igen, ott már nem baj, hogyha érzem, hogy ez egy fiatalos valaki, persze, vagy a nyugdíjasok műsorában, hát egy kicsit lassabb, ha még van ilyen, nem tudom, van egy, hogy lassabban beszél, igen, valaki, az nem gond. Tehát mintaként szolgál, és ma nem látok mintát. Igen. És akkor tovább léphetünk, mert mi volt régen a minta? Hát a valószínűleg a tisztelendő úr, vagy a tiszteletes úr, aki szónokolt,
2: igen,
0: akkor aztán sokáig a színészet volt a minta.
1: Így van, és nagyon sokat
0: színpadon, ugye? Most is tanítják őket beszédtechnikára, de sokkal nagyobb ma már az engedmény. Tehát azt mondom, ha jó színész, nem baj egy kis beszédhiba. Tehát ma már így vagy. A klasszikus színészeinknek szinte kizárt volt, hogy beszédhibásak legyenek. És aztán a média vette át ezt a szerepet, és nagyon sokáig tartotta. Hát a BBC English-re mondják, hogy az volt a minta, az angol mintája. Most már az se az, de hogy az volt. És azért nálunk is ez sokáig így volt. Én erre szeretnék törekedni, és erre felhívni a figyelmet, hogy erre oda kellene figyelni, erre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni. Mert meg kell őrizni az igényes, választékos, közös magyar nyelvet.
2: Van erre törekvés, professzor úr? Akár csak helyi szervezeti szinteken is?
0: Hát törekvés biztos van, én mindig elmondom. Tehát ez van. Én azért azt nem állítom, hogy a médiában is vannak ilyen testületek. Régen azért volt mikrofonbizottság is, tehát a nyelvbizottság alatt volt mikrofonbizottság.
2: De jól hangzik
0: és ez. Vizsgázni kellett belőle, erről tudok mesélni, vizsgázni kellett, beküldeni hanganyagot, és ők elmondták, hogy ez még nem egészen jó, tessék még beszédképzésre. Hát volt beszédképzés. Igen. Tehát azért ott nagyon, a Magyar Rádióban ezt nagyon-nagyon komolyan vették. A televízióban kevésbé, ennek is oka van. A televízióban segít a kamera, mert ott vannak plusz infók, például, hogy látják az arcomat, de ahol csak a hangomat hallják, ott az egy nagyon korlátozott kód. Tehát ott azért nem baj, hogyha lassabban beszélek, jobban artikulálok, az nem baj. Így a televízióban ez még elmegy. Úgyhogy a rádióban lenne erre nagyon nagy szükség, és én a színészetet is továbbra annak tartom. Tehát igenis, a színpadról szép magyar beszédnek kéne szólni. Hát amikor klasszikus dráma van, egy mai színű esetében én is megengedő vagyok, persze, igen.
1: Hogyne. Itt vannak ezek a folyamatok, amelyek ugye főleg a tömegkommunikációban, ahol feltehetjük magunknak a kérdést, hogy van egy életszerűség, és vannak olyan változások, amelyek viszont ártalmasak lehetnek nekünk, mert hogy nem egyszerűen gazdagítják a kifejezésmódot, hanem ártalmas módon egyszerűsítik le. A kettő között hol van a határmesdje, hogy mi alapján döntjük el, hogy az egyik gyakorlat megfelelő, a másik pedig ártalmas?
0: Ez nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Tehát abból indultunk ki, hogy változás van. Tehát ellenállni a változásnak nem lehet. Tehát ha egy kultúra él, akkor ott változik. Én a néprajzból is tudom ezt, hiszen egy csomó kultúra archaikussá válik, ugye, vagy népszokás. Tehát. Csak ott is nagy kérdés ez, hogy mi az, amit tovább éltettünk, tovább viszünk, új funkcióval látunk el, stb. De maradjunk a nyelvnél valóban. Ehhez kell szerintem a nyelvészeti hozzáállás. Tehát a nyelvész képes talán eldönteni, nem mindig egyébként. Tehát ezt ilyen pontos határt nem szeretek húzni. Nem akarok én se. Egyes esetekben megpróbálom. De úgy általában nem mondanám. Az egy szempont lehet, hogy a nyelvi változatosság az ne szűnjön meg. Tehát, hogyha valami az egyszerűsödés felé megy, és kiszorít olyan nyelvi formákat, amelyek egyébként gazdagítják, vagy gazdag voltját mutatják a nyelvnek. Mondjak példákat?
2: Igen.
1: Jó.
0: És rendesen jót fogok mondani, mi lehet vitatkozni. A vonatkozó névmási kötőszók, ami, amely, aki, és ezeknek az összes társa. Ugye ezekkel ma egyre gyakrabban élünk, egyébként 100 éve még alig éltek ezzel, most rengeteget élünk vele. Ez jó vagy nem jó? Hát ez egy ilyen egyszerű hozzátoldás a főmondathoz, nem igazi mellérendelés egyébként, és nem igazi alárendelés általában, tehát ezzel lehetne gondolkozni, de ez már elindult, ezzel nem tudok mit csinálni. Az amely kezd kiesni, teljesen. Már minden ami. Ez vajon baj-e? Hát, amivel lehet helyettesíteni az amelyt. Mert az amellyel a főmondatban konkrétan megnevezett dologra utalok vissza, az amivel meg az egész főmondatra vissza lehet utalni. Tehát lehet helyettesíteni. És azt szoktunk mondani, az élőbeszédben már hagyjuk is. De azért írásban nem baj, ha ez a kis finomság megmarad, hogy van még amely és ami. Az akivel pedig ne utaljunk vissza köznevekre, tehát nem személyekre. Az IBUS szervezte utazás aki. Hát mi ez? Tehát mi ez? És tele van a köznyelv ilyesfajta mondatokkal. Ezt nem tartom jónak például.
1: De jól lebuktatja ez a példa egyébként azt is, hogy mennyire nem bánjuk, hogyha személytelenednek a dolgok, és nem figyelünk fel arra, hogy egy személyt, vagy személyként nevezünk meg egy dolgot. Tehát, hogy valahogy a személytelenedés is egy ilyen fontos mérvadó lehet, hogy arra mennyire figyelünk, hiszen az egy fontos része az önmagunk meghatározásának, az identitásunkra is máshogy hat vissza.
0: Így van, egyetértek ezzel, igen.
2: Professzor úr elmondta, hogy nem lehet ezeket a folyamatokat megállítani, de bennem, és ez most így, én aránylag jól írok, én magamat jó helyes írónak tartom, de ha látom, hogy valaki nem ír helyesen, bennem van egy ilyen felsőbbrendűségi életérzés, és én rögtön megítélem. Ez egy nyelvész esetében is így van, vagy sokkal elfogadóbb?
0: Mi sokkal elfogadóbbak vagyunk, tehát a társadalom van, a társadalom sokszínű, és a kultúrának is nagyon sok szintje van, és én ugye főleg a néprajzból jöve én nem szoktam arról beszélni, hogy alacsony értékű kultúra, vagy valami ilyesmi, tehát nem szeretném osztályozni. Bántani meg azért nem, mert tanár vagyok. Tehát az, hogy esetleg nem is szoktam szólni, hát ha csak nem olyan helyzetben van. Inkább engem szoktak fölhívni, de a tévétől, rádiótól, kiadóktól villamosan utazom, hogy tanár úr, most kell feliratozni ezt, és ezt hogy kell írni. Úgyhogy is ilyenkor nyilván segítek. Tehát ilyenkor persze, hogy segítek, meg van egy ingyenes szolgáltatásunk az elkötőjelnyelv.hu-n, egy ingyenes nyelvi tanácsadás. És mi azt 20 éve tartjuk, úgyhogy lehet kérdezni, és akkor segítünk. Én inkább a segítés, a tanítás híve vagyok. Azért nem bántanék senkit, mert ebben engem is meg lehet fogni. Engem nagyon nehéz. De én tudnék mondani területeket, ahol meg lehetne fogni, mert hogy vannak a helyesírásnak nehezen szabályozható területei. Tehát ez egy másik beszélgetés témája lehet, mert ez egy nagyon távolra vezetne. Tehát tudom, hogy nincs olyan, hogy tökéletes helyesírás. Természetesen mindenkinek az életmódjához, a foglalkozásához megfelelően illeszkedő helyesírásra van szükség. Az baj, hogyha nevét nem tudja leírni. Az baj, hogyha nevét elrontja. Az baj. Igen, akkor tanítsuk meg. Mert már ezzel is probléma van sok helyen.
2: Komolyan.
0: Bizony. Komolyan, hogy beszélnek engem tanárok, hogy hogy kisbetűvel írja valaki a vezeték nevét. Tanárok mesélnek erről. De ez meg lehet tanítani, szerintem is meg is fogják tanítani neki. Tehát, hogy ilyen problémák is vannak. A helyesírási készség egyébként rohamosan romlik, mert aki nem ír, nem olvas, így van, nagyon jó, hogy ezt mondta, aki nem olvas és nem ír, csak pötyög ezt, azt, amazt, ahol mindent lehet, ott nem rögzülnek ezek a formák. Tehát baj van a helyes írási készséggel, de akkor tanítsuk a gyerekeket.
2: De jó ez a rögzül, bocsánat, csak egy dolog jutott eszembe, hogy amikor nem tudom eldönteni, hogy valami pontos év vagy elész, akkor én írok. Tehát, hogy így elkezdem leírni a levegőbe, és akkor tudom. Igen, hogy ez a minta.
0: Erre szoktam mondani, hogy tessék Erdélyt leírni pontos évvel. Erdélyt. Hát, föl se ismerjük. Nem ismerjük föl a szót. Azt mondjuk, hogy mit írt le? Nem, mert Erdély csak ellipszilonnal érvényes.
1: És milyen érdekes, hogy a szókép az ilyen csuklóból van bennünk, tehát hogy egyszerűen az már egy ilyen ösztönös dolog, amire egyébként erre a vezetettségre most még rábízzuk magunkat, mert rá tudjuk, de nem tudom, 20 év múlva a folyóírás, kézzelvalóírásra tudjuk-e majd.
0: Ez nagy kérdés.
1: Viszont itt van az a kérdés, hogy ami még egy távolságot okozhat, az egyébként is generációk szakadnak le egyre rövidebb időszakban egymástól, így a tömegkommunikációban használt kifejezések is, amik elválasztottak generációkat egymástól. Ez mennyire egy valós veszély?
0: A tömegkommunikáció leképezi a társadalmat, a tömegkommunikáció az lehet igényesebb, ugye, mint a köznyelv, és hát lehet igénytelenebb, mert sokféle tömegkommunikáció van. Úgyhogy erre ilyen választ nem tudok adni, az előzőt tudom megismételni, hogy mintaként viszont szolgál.
2: Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, nyitott volt a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk, és hát sok minden megerősödött, ami eddig is bennünk volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ránk szánta az idejét, illetve a nézőknek, valamint a hallgatóknak is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó-Zsolcán. Roma nők szüléstörténeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó-Zsolcán egy kezdeményezés erre próbálós nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a norvég civil alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának a Szalóról, Halmairól, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó-Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó-Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyu a is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Csuki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 15-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János klarnétos a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Pannon Cigány Zenekar következő koncertjéről, a családi gyökereiről és szakmai életútjáról. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Szerbusz Andris, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Az aktualitás, hogy hamarosan lesz egy karácsony előtti kis koncertetek a Pannon Zenekarral. Mondanál nekünk erről néhány részletet?
5: Ez így igaz. A Pannon Cigány Zenekarral készülünk karácsonyi előkoncertre december 21-én. Helyileg Bükkön lesz. 40 tagú zenekarral vagyunk, ugye, mert 40 tagból áll a Pannon Cigány Zenekar. Baranyai Lajos elnök úr vezetésével, Puka Károly vezető prímás vezetésével, a zenekarral. Egy nagyon jó kis koncert elé nézünk.
4: Elég sokat hallunk mostanában a Pannon Cigány Zenekarról. Legalábbis abban a tekintetben, hogy ez egy nagyobb időtávra visszatekinthető zenekar, tehát már közel 20 évet léteztek, de mostanában viszont, mintha egy kicsit nagyobb lendülettel indult volna meg a zenekarnak a fellépése, illetve a szervezése.
5: Igen, mivel 19 éves a zenekar, ugye jövőre lesz 20 éves, és tulajdonképpen vidéki volt a zenekar. Úgy mondom, hogy vidéki volt, hogy debütált ugye Budapesten, az Uránia színházban, és tulajdonképpen a zenekarnak a tagjai most már körülbelül a 70%-a, 70-75%-a budapesti. És az elnök úr is úgy döntött, hogy budapesti legyen a zenekar, és végül is a próbatermünk is most már a Dohány utcában van, a 7. kerületben, a fővárosi Roma önkormányzat székházában. Ott van a próbatermünk, és ugye minden héten ott próbálunk, vidékről jönnek föl ugye a kollégák.
4: Tehát akkor mondható, hogy lassan egy budapesti zenekarról beszélünk, cigány zenekarról. Ha jól emlékszem, akkor pedig a menedzsere a Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagúnak is volt a menedzsere.
5: Így van. Hát végül is a Pannon Cigány Zenekarnak az elnöke a Baranyai Lajos, amint említettem is. Sőt, kollégám is, meg klarinétos, és nem is akármilyen. És ugye a Beke Farkas Nándor, ő viszont a zenekar menedzsere.
4: Tehát akkor ő szervezi a turnékat. Készültök valami nagyobb turnéra esetleg a közeljövőben?
5: Elvileg januártól indulnak a nagy turnék. Ez tulajdonképpen annyit takar, hogy a romániai területen ugye az Erdélyt támadtuk meg. Ugye, és ugye a kelet felé orientálódik most a zenekar közeljövőben, tehát itt tavasz környékén elég hosszú turnék lesznek. Tehát elvileg nagyon sok felkérés lenne most is, meg van is az orosz területeken is, csak ugye hát most megvan a kis kavalkád, ugye?
4: Igen, politikailag.
5: Politikai probléma van. Most. És alig várjuk, hogy ez rendeződjön.
4: Na, világos, persze egyértelmű.
5: És nem idegen az izraeli terület sem, mert ugye ott is több felkérésünk van. Tehát.
4: A 100 tagú cigányzenekar is egyébként volt néhányszor azért Izraelbe. Nem okoz problémát, hogy vannak olyan célpontok, ahova a 100 tagú cigányzenekar is ment korábban, és hát akkor most tervezi a Pannon cigányzenekar is ezeket a destinációkat?
5: Ez nem okoz problémát, mivel legelső körben most nem reklámozni akarom a 100 tagú cigányzenekart, hanem annyi, hogy mondjuk ő neki a műsoruk egész más, mint a mi műsorunk. Tehát ez köszönhető ugye a Baranyai Lajosnak is, mert ugye itt nincs rivalizálás, mert ők is onnan jöttek, ahonnan mi. Ugye ugyanolyan kollégák, ugyanolyan gyerekkori barátok, csak ők egy másik zenekarban vannak, mi kevesebben vagyunk, viszont hála jó Istennek, hogy nagyon jól megszólalunk, mert elég sokat próbálunk, nagyon jó meg vannak hangszerelve a számaink, és ugye a műsornak a lényege, amit mi csinálunk, hogy ne ugyanaz legyen, mint mondjuk egy másik nagyobb zenekarnak.
4: Uh-huh, világos. És miből áll a műsornak a gerince, a fővonala?
5: Tulajdonképpen ez primásokra van osztva, ugye, hogy minden ilyen zenekarral kapcsolatosan. Ugye a romantikus oldala ugye megmutatja a zenekar romantikus oldalát is, a több oldalúságot is, mert ugye mi játszunk ugye evergreen számokat is ugye, aha, a zenekarral.
4: Örökzöldeket. Aha, igen.
5: Így van, örökzöldeket, ugye régi nagy számokat.
4: Magyar slágereket?
5: Nem, amerikai. Magyar slágereket is, de azok most talomba vannak téve.
4: Aha.
5: Hanem most a műsoron két olyan új szám van, hogy a Vadnyugat, meg van egy meglepetés, aztán már árulhatom el azt az új számot. Szóval nagy zenekarral azt nem is nagyon hallottuk itt Magyarországon. Tehát ezért is szeretném megemlíteni. Mondjuk a Vadnyugatot sem annyira, szóval ilyen nagy létszámú zenekarral.
4: Tehát ilyen kis különleges csemegék, amik úgy bevonzák a közönséget a zenekarnak a koncertjeire.
5: Ez így van, így van, és hála Jóistennek, hogy ugye van a zenekarnak saját hangszerelője, mert a Baranyai Lajosnak a, ugye a fia, ő hangszerelte a Vadnyugat című darabot is, és ugye plusz, ugye vannak olyan virtuóz számok, amiket, amiben meg tudjuk mutatni a zenekarnak a technikai oldalát is.
4: De mondjuk egy Monty Csárdás nem hiányozhat, gondolom, vagy egy Pacsirta.
5: Az evergreen, tehát az örökzöld marad, aha, nekünk, aha, is. Aha. Tehát a Pacsirta, Monty Csárdás és a Brahms.
4: Brahms magyar táncok.
5: A Brahms magyar táncok. Uh-huh. Öt. Ez mindig a listán marad, minden nagy zenekarnak és kicsinek is.
4: Egy picit most térjünk át a te életedre. Zenés családból származol, méghozzá újpesti zenés családból. Egy picit fejtsd ki nekem, hogy honnan jött, honnan származik a családod.
5: Kérlek szépen, annak idején évszámot nem tudok mondani, de körülbelül én így visszatudok vezetni a családfámat ilyen 250 évre, hogy azok is muzsikusok voltak. Tehát mi igazi muzsikusok vagyunk. Az azt akarja, hogy az őseim, a dédszüleim érsekújvári származásúak. Ők ott születtek.
4: Az még Magyarország volt régen.
5: Annak idején így van, Magyarország így van. Volt. Ők hárman voltak testvérek, a dédszüleim. Volt az én déd nagyapám, akit Bújka Rudolfnak hívtak. Volt egy édes testvére, a Bújka Pacek Márkus. Most az én dédnagyapám az prímás volt, és nagyon-nagyon fiatalon halt meg. Amire nagyon büszke vagyok, már nem arra, hogy fiatalon halt meg, hanem hogy fiatalon, annak idején a cári palotában nem engedtek be, nemhogy romákat, senkit. Ő 7 évig játszott ott családostul. 7 évig volt Szentpéterváron, a cári palotában, ő ott játszott, cigányzenekarral természetesen, és családostól volt kint. És ugye sajnos ő nagyon hamar meghalt. Maradt egy prímás testvére, a Bertalan, a Bújka Bertalan. Őre is nagyon-nagyon büszke vagyok, mivel az ő fia hegedűs és szaxofonos volt, aki hát úgy mondván, ugye, hogy Magyarországra költöztek, ugye, és ugye Budapestre költöztek, természetesen Újpestre, és mert ugye az összes akkoriban lévő csehszlovák állampolgár, mert azelőtt ugye Magyarország volt.
4: Így van.
5: Utána lett a csehszlovák.
4: Így van.
5: Ők mind Újpestre költöztek be, az összes, a 90%-a. Majdnem mindenki szlovák származású, a mai tényállás szerint. Tehát a Dráfi család, a Csóka család, mind szlovák származásúak, és ugye főleg a Bújka család is. És amit említettem az előbb, a dédnagyapámnak volt egy hegedűs testvére, egy prímás testvére, a Bertalan. Na most, ő neki a fia ugye tanult, és ugye ő korán kikerült Svájcba, és Németországba tanult, ugye hegedülni, szaxofonozni. És egy olyan jazz tehetség lett, egy nagy tehetség lett, ahol a Teddy zenekarban játszott ő, nem tudom, hogy mond-e valamit, a Tom és Jerry-nek a zenéjében. És ugye plusz ott is, és a mai napig nagyon-nagyon híres egyébként, egy legendának mondják őt. Tehát így röviden ennyit erről, és akkor van még egy testvére a déd nagyapámnak, az meg a Bujka Pacek Márkus. Ő eredetileg klarinétos volt, és tárogatós. Mert annak idején ugye nagyon ment a tárogató. Ugye ezt a három nagyon nagy nevet tudom mondani, a Jáger Vilmos Olá Lajos és a Bujka Pacek Márkus. Ez a három olyan név volt, aki nagyon domináns szerepet játszott a magyar cigányzenében. Klarinétosi tárogatón, és ugye annak idején létezett ő ugye a 36. Rácz Laci, ugye a Radics Béla, ezek a nagy nevek, ugye?
4: Hát ez már a 20. század első fele.
5: Így van, így van. Ugye többnyire ő járt velük klarinétozni, meg tárogatózni is, de nagyon sok felvétele van, ami nincs interneten archiválva, ami nekem van meg otthon. Tehát ilyen nagyon-nagyon régi lemezeken, akkor gramofon lemezeken is van. Viszont egy felvétel megtalálható róla a Facebook oldalamon a videók között. És ott van egy ilyen kis kép bemutató, ő van rajta, és utána, amin fúj, az meg viszont ő klarinétozik rajta. Szóval őrá nagyon-nagyon büszke vagyok őrá is, mivel ő klasszikus vonalon is nagyon-nagyon komoly szintet ért el. Ő a bécsi filharmóniában is játszott, plusz angol királyi udvari klarinétos volt a Bujka Pacek. Tehát ami nem semmi. Még a mai világban sem. Tehát innen került ugye a zenei szeretetem, ugye az egész családom muzsikus. Ugye a nagyapám az már Perbetén született. Ő cimbalmos volt egyébként. Bujka Rudolfnak hívták őt is. És ugye ő neki volt 6 gyereke, ugye 3 lánya volt, 3 fia. Ők is mind zenészek lettek, édesapám is klarinétos, a nagybátyám prímás volt, a másik nagybátyám viszont cimbalmos volt, és ugyanúgy a lányok is muzsikushoz mentek férhez. Az egyik nagynéném ment, viszont ő klasszikus brácsáshoz ment, a szolnoki filharmonikusoknál volt az ő férje, akkor a másik nagynéném az Angyalföldre ment férhez, és viszont névrokon volt a férje neki, Bujka Friesnek hívták, de nem volt rokon, csak névrokon. A harmadik nagynéném, az meg viszont az Eta néném, annak a férje volt a Pipi cimbalmos, Rigó Rezsőnek hívták, ő a Kacsesznak volt az édes testvére. És ugye mondom, az egész család balról, jobbról mindenki muzsikus, és akkor ugye én is nagyon nagy kedvet kaptam már kisgyereknek.
4: Na de hát akkor ez egyértelmű volt, hogy te is zenész leszel, tehát biztos nem gondolkodtál azon, hogy akkor esetleg focista légy, vagy bármi más.
5: Nem gondolkodtam egyáltalán ilyenben, mert én még ilyen kis klarinétokkal játszottam, amikor voltam ilyen 2 éves. Tehát nekem más játékom nem is volt elvileg. Szóval volt, mondom, nem volt. Volt, de inkább azt találtam fontosnak, hogy minden nap a kezembe volt a klarinét. És ugye, amire még nagyon büszke vagyok, ugye én évvesztes voltam annak idején, mert én augusztus 30-án születtem, és szeptember 1-től lettem volna ugye, hogy nem kellett volna iskolába mennem 6 évesen, hanem majd 7 évesen. Na most ugye egy 6 éves gyerek, ugye én akkor az óvodából ugye mentem iskolába, de akkor én már tudtam kottát olvasni. Nem azt mondom, hogy nagyon, de alapfokon olvastam.
4: Otthon megtanították akkor.
5: Az édesapám megtanította nekem.
4: És gondolom akkor a klarinétozásnak az alapjait is.
5: A legalapokat ő meg is tanította, és az első klarinét tanárom, a Bakos Józsi bácsi, aki az operába volt, egy nagyon-nagyon-nagyon jó klarinétos volt, klarinétművész, Újpesten, és palotán tanított gyermekeket a zeneiskolába, mind a kettőbe tanított, és ugye az édesapám is nála tanult gyereknek. És egyszer elvitt engem, 6 éves voltam, amikor az iskolába mentem, hogy akkor azt mondta az édesapám, hogy hát akkor be kell iratkozunk az iskolába is.
4: És hát az általános mellett a zeneiskolába is külön természetesen.
5: Hogyne, az általános iskola igen. mellett, ugye a zeneiskolába elvitt az édesapám, és akkor mondta azt mondja, hogy hát tanár úr, szeretném, hogyha a gyereket felvennék a zeneiskolába. Mondta, hogy hát apám is János, de hát János azt mondja, hát még nagyon kicsi, amúgy is kis növésű voltam, alig értem el a billentyűket, minden. Azt mondja, hát még se írni, se olvasni, de tanár úr, hallgassa meg a gyereket, és tegye neki egy kis kottát, és le fogja olvasni, azt mondja, nem hiszem el. És ugyanúgy megcsinálta, fújtam egyet neki, nem emlékszem pontosan, hogy mit, egy kis gyerekdalt, kis menüettet, akármi, nem tudom. És fel van véve János. Szóval, ugye ennek is nagyon-nagyon örültem, ugye, mert általában a klarinétusok 10 éves korig furulyát tanulnak. 10-11 éves korig. És ugye hát én rendesen megtanultam ugye már a szájtartást, ugye maga az egész klarinét tartás, ugye hogy milyen szögbe kell tartani, ugye a száj, ugye a szájizomzat, ugye az arc mimika, ugye, ami nagyon fontos. Ugye ezeket hónapokig tanulják a gyerekek, stb. Hála Istennek én belefújtam, és ugye sikerrel jártam. És én ugyanúgy haladtam, mint a többi gyerek. Mondom, 15 éves, 16, én meg voltam 6-7 éves.
4: Ez óriási előny egyébként, hogy valaki 6 évesen, vagy hát nagyon fiatalon igen. kezd el. De persze valahol ez egy nagy kihívás is, hiszen az egy dolog, hogy nem tud a gyerek akkor még általában kottát olvasni, igen. de hogy a tüdőkapacitása nem biztos, hogy ezt bírja.
5: Most ezt azért édesapám is megmutatta nekem, mert a tüdőkapacitás ugye, hát elvileg tüdőbe veszük a levegőt, de hát azért van egy technikája, ugyanúgy, ahogy az énekeseknek, és a karatésoknak, igen. szó szerint, igen, igen, meg igen. a fúvosoknak, hogy gyomorba veszük a levegőt.
4: Igen.
5: A rekeszizmokhoz.
4: Rekeszizom, így van.
5: És ugye persze, hát olyan kisgyereknek nem hosszú órákat, ilyen fél óra gyakorlás,
4: hát egy az óra. Is nagy dolog.
5: Hát igen. Igen, nagy dolog, ugye egy idő után ugye, hogy az embernek a keze is megfájdul, ugye ugye az izületek, stb. És ugye amikor ugye már én rendesen belefújtam a klarinétba 6 évesen, tehát nem volt akadály. Aztán ugye a Józsi bácsi ugye feladott ugyanolyan leckéket, mint a többieknek. Ugye eljött a félévi vizsga, akkorjában így fél évente kellett tandíjat fizetni a zeneiskolának. Pontos összeget, nem tudom, de majd egyszer megnézem, mert nekem megvannak az üzenőfüzetek, akkor minden megvan. Vagy 100 vagy 50 forint volt fél évre. Az első fél évet ki kellett fizetni, meg ugye a zárást is, és 5-ösre végeztem, és a második fél évtől, tehát a második évattól már nem kellett fizetnem. Színötös voltam mindenből. Hála Istennek, ugye hát, amit én is tanítok a gyerekemnek, a gyerekeimnek, ugye, amit az édesapámtól is ugye tanultam, meg a régi öregektől, hogy a tehetség, ugye, az Isten adománya. A szorgalom a tiéd.
4: Igen. Szóval és én szerinted nekem. Egyébként melyik a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ötvözni kell mind a kettőt. És plusz van egy harmadik is, a szerencse. Hát mert hiába tud valaki, hiába tehetséges, hiába szorgalmas, a szegény szerencsétlen, mert van ilyen is.
4: Így van.
5: De viszont van
4: tehát
5: olyan...
4: Tehát az, hogy befusson valaki, tehát befusson, hogy egy jó karriert
5: ugye egy idő után mondom igen, ezt természetesen. Igen, igen. Mert ugye...
4: is kell.
5: Van, aki olyan, én ismerek olyat, aki nem annyira tehetséges, nem is annyira szorgalmas, de nagyon szerencsés.
4: Ezek mind, mind hozzájárulnak a sikerhez ahhoz, hogy valaki egy komoly karriert felépítsen.
5: Olyan családba született, például,
4: igen,
5: olyan baráti körbe járt, stb. Uh-huh. Vagy oda nősült, vagy akármi. Uh-huh. Szóval...
4: Visszatérve akkor viszont a te tanulmányaidra, nyilván klasszikus alapokkal kezdtél akkor itt a zeneiskolában. És édesapád már akkor tanított neked esetleg cigányzenét, vagy a családnak bármelyik tagja?
5: Így van, édesapám azt tanított, mert ugye amikor még nem tudtam a kottát olvasni, meg még egy skálát sem, de két cigány volt, tehát el tudtam függni. Amit ugye így fejből mutatott meg, ugye?
4: Kézről.
5: Kézről, uh-huh, ugye, uh-huh, természetesen. És ugye későbbiekben ugye mutatott egy céduskálát, amit ő leírt, és ugye azt én nekem meg kellett jegyeznem azokat a vonalakat, hogy most mi van az első vonal, stb. Uh-huh. stb.
4: Hát akkor ott a olvasásnak az alapja.
5: A legalapja. Igen, így igen, van. Világos. És akkor ugye ezeket megjegyeztem, és akkor ez így folytatódott tovább. Uh-huh, uh-huh. Ugye a klasszikus vonalon, és utána eljött egy olyan időszak, hogy utána én nekem a magyar nótát mutatott édesapám, csárdásokat, uh-huh, ugye. Aztán ugye orientálódtam minden klarinétos felé, hogy ne csak előre lássak, meg csak, mit tudom én, egy vonal meghúzok, és akkor addig. Nem, nagyon sok klarinétos hallgattam. Uh-huh. Én nekem az mániám volt a Kecskés Sanyi bácsit hallgatni, annak idején ugye nagyon sok lemeze volt neki, akkor a Lugosi Tibi bácsi, akkor ugye természetesen a Kálai Kisernő bácsi, ugye ők ugye a legnagyobbak voltak. Ugye hát meg a régi öregek, ugye a Burka Sanyi bácsi, a Fátyol Józsi bácsi, tehát ugye most mondhatnák ugye nagyon sokat, mert abban az időben nagyon-nagyon sok kimagasló példa volt. És ugye hol ezt hallgattam, hol ezt tetszett utána, azt. Már nem tudtam kit hallgatni. Uh-huh, uh-huh. Tehát mindenki nagyon-nagyon tetszett. Az egyik ebbe tetszett, a másik abba. Uh-huh. Édesapám is ugye fogadott nekem privát tanárt is külön a cigányzenére, mert ugye akkorjában a 80-as évek eleje közepén nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni a akkori világhírű Rajkó zenekarba.
4: Uh-huh. Amit még akkor Farkas Gyula bácsi vezetett.
5: A Farkas Gyula bácsi volt ugye a vezető, igen, ugye a zenei vezető, ugye az akkor igazgató volt a Veréb Zoli bácsi, és a segédei voltak akkoriában még ugye a Burányi úr és a Gerendás István, aki a mai nap az igazgató úr.
4: Így van.
5: Hála Istennek, mert elég jól vezeti, ugye?
4: Ő 76-tól volt, ha jól emlékszem.
5: Igen, ő nagyon...
4: A kollégiumban nevelőtanár.
5: És nem is csak ott volt, ő az egésznek a nevelőtanárja volt. Aha. Tehát ő volt a vezető, a nevelőtanár.
4: Ja, már akkor, amikor te voltál.
5: Így van, amikor én voltam, akkor ő már vezető volt, mert volt még egy nevelőtanár, aki az ő segédje volt, és volt a kollégiumban is egy nevelőtanár. Aha. Tehát ő volt a feje az egésznek, amikor nem is kellett meglátni őt, hanem elég volt a hangját meghallani, mindenki vigyázba állt.
4: Aha.
5: Tehát ugye egy nagy darab határozott hangú egyéniséget azért kell elképzelni, de viszont egy jó szívű ember volt, ugye, és tisztában volt mindennel, mindenkivel. Nagyon képbe volt. Tehát,
4: és még mindig van.
5: És mindig van, hála Istennek, hogy ne.
4: Igen,
5: tehát ez úgy volt elvileg, hogy amikor az édesapám ugye tanítatott engem külön több klarinétossal, uh-huh, mert ide is el szerettem volna menni, oda is, uh-huh, és akkor ugye megtanultam ugye blokkokat, stb. Stb. És akkor édesapám úgy döntött, meg édesanyám, hogy ugye a Rajkó zenekarba felvételizzünk.
4: Ez egy presztízs volt akkoriban.
5: Nagyon nagy presztízs, uh-huh, mert nagyon nehezen lehetett bekerülni.
4: Igen. Mikor felvételiztél oda?
5: A felvételi az 1985 májusban volt, uh-huh, a felvételi.
4: És akkor mennyi idős voltál?
5: Hát akkor 12 éves voltam. Uh-huh. És ez úgy történt, hogy ott voltunk legalább 100-150-en gyerekek, akik felvételiztek. És egy felvételi úgy történt, ugye, hogy kellett fújni skálát, akkor egy tüdöt kellett fújni, előadási darabot. Utána egy zenekar kíséretében egy magyar nóta blokkot kellett, ami állt egy hallgatóból, egy félesztamosból, egy lassú csárdásból, és ami ugye egy friss csárdásból plusz variációval, egy klarinétosnak ez volt a felvételi vizsga. Elég hosszú volt, de ennyi. De aki akart, az ugye ezt megcsinálta. És kérlek szépen, ez májusban történt, így van, és ugye nagyon sok klarinétos volt, nagyon sok hegedűs, csellista, minden hangszerben voltak. Nagyon ügyes gyerekek, ugye. Én végül is el kell, hogy mondjam, hogy nem izgultam. Bennem volt egy druk, természetesen bennem volt, de most egy felvételire készülni kell. Tehát nem a szerencsére alapozunk. Igen. Én is úgy gondoltam, a szüleim is úgy gondolták. És ugye én megtettem azt, mondtam azt a szüleimnek, hogy mondom, én megteszem azt, amit eddig tanultam, és a zsűri, a vizsgabizottság majd eldönti, hogy mi lesz a dologból, hogy felevettek, vagy nem.
4: Az segített egyébként, hogy zenés családból jöttél? Tehát ezt nyilván tudták.
5: Segített, hogy zenés családból, mert ugye tudtam gyakorolni, nem úgy, hogy most én otthon egyedül gyakorlom, ugye tudtak a sógorok, ugye a nagybátyáim, akkor az unoka testvéreim is ugye megkísértek, ugye készültem a felvételire zenekarral, mert vagy én mentem át hozzájuk, meg volt olyan, hogy mondjuk családi buli volt, legyen az karácsony, legyen húsvét, vagy születésnévnap, ugye nálunk, vagy esküvő, ugye ott nálunk mindig zenekar volt, a saját zenekar a családnak, ugye ott is ugyanúgy muzsikáltak ugye az idősebbek, én is beszálltam, tehát nem volt idegen.
4: Tehát akkor neked már volt ebbe gyakorlatod, tehát ez egy ilyen...
5: Kis gyakorlat, így van, kis gyakorlat, így van, de volt, tehát nem volt idegen egyáltalán, és ugyebár amire megint csak büszke vagyok, már nagyon büszke vagyok, mert úgy történt a felvételi, hogy a Farkas Gyula bácsi ugye nagyon nézegetett engem. Azt mondja, öcsi, azt mondja, neked a Paszek nem rokonod? Hát mondom, de mondom, igen, de rokonom. Azt mondja, mert nagyon hasonlítasz rá.
4: Aha, fölismertem.
5: Azt mondja, öcsi, azt mondja, ez nagyon tudott fújni, mert mindenki öcsi volt a Gyula bácsira. Halány volt, akkor is öcsi volt. A fiú akkor is öcsi. És akkor hát mondom, dehogy nem, hát mondom, a déd nagyapám édes testvére, ugye, de én azért kicsit úgy megriadtam a Gyula bácsitól, mert ugye a botot volt a kezébe, meg ugye kicsit határozottabban szólt oda, holott egy nagyon jó szívű, nagyon jó lelkű ember volt. Tehát a megnyilvánulása nem azt mutatta, ami ő. Tehát ugye, hogy ő megszólalt. És ugye beszélgetés volt egy 2 perc így a Gyula bácsival, és utána ugye kimentünk a klubba, mert úgy hívták, hogy klubba, várakozó helyiséget, ott volt egy büfé, és ott voltunk, mondom, ilyen 100-150-en, és ugye mindenkit levélben értesítettek annak idején, 1-2 héten belül ugye az eredményt mindenki megkapta, hogy fel van véve, vagy nincs. És ugye a nevelőtanár ugye az István volt, a Gerendás István, és ugye papírok a kezében voltak, és ahogy én kijöttem, jött ki utánam, jött édesanyámhoz, édesapámhoz, hogy azt mondja, nem kell megvárni a 2 hetet, azt mondja, mert fel van véve. Na most hát ennek nagyon örültünk.
4: Hát persze.
5: Ugye egyébként a Seres Vilivel együtt felvételiztem.
4: Aha.
5: A Csiki Angélával, a Fehér Gyulával, nem tudom, hogy mond valamit a szörnyeteg, a Vidák Józsi, Terces Gödöllőről, ugye? Tehát ővelük felvételiztem annak idején.
4: Ez egy nagyon komoly évfolyam volt.
5: Nagyon, jó, életveszélyes volt, igen, ugye? Igen. Hát, hogy ne. hát egy nagyon komoly felvételi volt, és ugye, ahogy elkezdtük az évfolyamot, ugye ilyen hetedik osztályt kezdtem, ugye szeptemberbe, ugye ott már megmondták, hogy felvettek, és akkor a nyár még szabad volt, úgyhogy az iskola kezdés az szeptemberbe történt, ugye megint csak büszke leszek. 15-16 klarinétos volt a zenekarban, mert akkor egy ilyen körülbelül 50-60-an voltunk, meg 70-en is, ha jól emlékszem. Gyerekek bent a zenekarban, Rajkóban, és aki már előadásra ment, nagyon-nagyon nagy szó volt.
4: Így van.
5: És ugye hát annak idején még a múlt rendszerben ugye nagyon-nagyon sok politikai előadás volt, párt előadások, stb. Stb. De aki előadásra ment, az már valamit elért. És ugye szeptemberben bementem, és ugye próbáltam elsajátítani, ugye most nem, hogy próbáltam, el is sajátítottam, mert nagyon-nagyon rajta voltam az, hogy tudjam a számokat.

0: Szigeti, volt akkor a Hullámzó Balaton, a Lavotta, ugye? És ezeket nekünk nem tanította meg. Ezeket nekünk saját magunktól kellett elsajátítani. Ki, hogy?
1: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Pannon Cigány Zenekar következő koncertjéről, a családi gyökereiről és szakmai életútjáról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 16-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bújka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És ugye ez még nagyobb dolog volt, mert ugye az előttünk lévő generációnak a Gyula bácsi nem a szájába rágta, de megtanított, és amit a Gyula bácsi megtanított, az biztos, hogy úgy volt. Meg úgy is van a mai napig. És ugye ezeket nekünk el kellett sajátítani. És ugye ott volt a szeptember, amikor felvételiztem, október, novemberbe ESV előadásom voltam, és 13 éves voltam. És ugye felettem voltak nagyon-nagyon sokan. Igaz, hogy nem én voltam akkor még az első klarinétos, hanem aki felettem volt, ugye akkor még a Lukács Csabi volt, a Jónás Gyuri, a Bangó Lajos, volt még a, ugye akkor már Lajos már volt 19-20 éves, ugye 7-8 évvel idősebb tőlem, akkor a Suki Tóni, gyerekkori barátom, ugye ők voltak így felettem, és akkor ő melléjük engem beraktak például. És nagyon-nagyon nagy dolog volt, ugye ezek az építőipari egységeknek tartottunk karácsonyi előadást, akkor Mikulás ünnepséget, stb. És ez nagyon nagy dolog volt. Uh-huh. Ami még nagyobb dolog, decemberben operett előadás volt Frankfurtban. Na most volt, aki 3-4-5 évet várt, hogy ő ki tudjon menni külföldre. Annak idején. És nekem lehet, hogy szerencsém is volt, meg ugye nagyon rajta voltam, ez az igazság. És ugye én decemberben kikerültem Frankfurtba. És 13 éves voltam, és gondolhatod azt, hogy én voltam a legkisebb a zenekarban, és tánckar is, operett előadás volt. Hát a szállodával szembe volt egy virámpark. Most képzeld el, hát ugye Magyarországon olyan nem volt még olyan dolgok, mint Németországban, ugye Frankfurtban breakdance, ugye ilyen dolgok voltak, ugye vasutak, meg minden. Ugye hát kisgyerek voltam, ugye szállodába szembe lementem, felültem erre arra, és ugye nagyon boldog voltam. De egyébként nagyon nagy emlékek ezek. Tehát.
5: De azért ez motiváló egy gyerek számára, hogy lehetőséget kap esetleg arra, hogy kiutazzon külföldre, hiszen akkoriban azért nagyon kevesen jutottak ki külföldre, és akkor a Rajko zenekar egy kiemelt helyen volt, egy kiemelt szerepe volt tulajdonképpen, hiszen támogatta nem csak az állam, hanem az, hogy utazhattak, hát és megutazhatták a magyar kultúrát különböző külföldi országokban, és nem csak a Vasfüggönyön belül, hanem azon kívül is. Azért az óriási dolog volt, én azt gondolom.
4: Ez így van. Ugye a másik rendszerről beszélünk most, például a kommunizmusról, mert az volt.
5: Rendszerváltás azért, előtt a 90-es
4: igen, csak
5: előtt,
4: azért említem ezt így, mivel egyes nyugati országoknál is voltak ugye ilyen pártok. Úgy Olaszországban, úgy Dániában, úgy Franciaországban, ugye olaszoknál volt a neve volt az UNITA, akkor Franciaországban volt a L'Humanité, Párizsban. Ez minden évben volt, és ugye ez a Népszabadságnak volt egy ilyen rendezvénye tulajdonképpen, de az ottani Népszabadság. Tehát ez a L'Humanité-nak volt a szervezésében.
5: Akkor az ottani politikai baloldalnak a médiája.
4: Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint amikor a Városligetben vagyunk, nagyon nagy sátrak vannak, és akkor van a magyar sátor. Uh-huh. És akkor mind gyerekek ott játszunk.
5: Hát ez óriási dolog volt akkor. Ez hát egyértelmű. Milyen volt Gyula bácsitól tanulni? Farkas Gyulától.
4: A Gyula bácsitól egy élmény volt tanulni, mert aki nem figyelt oda, aki nem úgy figyelt oda, annak lőttek. Ugye volt neki egy kulcsomója, ugye, és azon a kulcsomón egy fa kulcstartó volt, ugye, ami nagyon kemény volt. És akkor egyet kapott az illető, hogyha nem úgy figyelt, vagy kettőt, mondjuk nem az, hogy ő bántalmazta, de viszont ugye ő neki olyan stratégiája volt, egy olyan, amit ugye most próbálnak csak, ugye tanulni, tanítani, meg talán ráérezni. Mert nagyon sok olyan alkalmunk volt a Gyula bácsitól, az egy élmény volt, mert ugye volt, amikor otthon hagyta a kottát. És nekünk már két nap múlva be kellett volna már állítani a számot. Ha jól emlékszem, vagy a 9. rapszódia volt Liszt, vagy a 14. rapszódia, nem emlékszem pontosan, de a partitúrát ott hagyta Gyula bácsi. És ugye beparkolt az autóval, most nem volt, akit hazaküldjön érte, fejből mutatta meg az öreg. Mi nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Tehát ő egy borzalmas nagy koponya volt, és ugye ő érezte azt, ugye tapasztalat is, de ő nagyon-nagyon ráérzett arra, hogy ki milyen muzsikus lesz. Mármint kisgyereknek is. És mindig így volt. És mindig igaza volt a Gyula bácsinak, mert volt olyan, aki mondjuk hegedűs volt, hiába volt jó forma, meg jó kiállású volt, minden, de nem látott benne olyat. Akkor vagy Brácsára áttette Gyula bácsi, vagy Nagy Bőgőre, amit a mai napig ugye említenek, hogy hála jó Istennek, hogy a Gyula bácsi ezt meglátta bennem. Mert egy nagyon komoly bőgös lett például az illető. Mert nagyon sok van ilyen egyébként.
5: A Rajkóban azért egymástól is sokat tanultatok. Tehát például, amikor ugyebár bekerültél, akkor gondolom, hogy a többiek is a fölötted lévő évfolyamból azért segítettek betanulni a darabokat, a számokat.
4: Erre a válasz az kérlek szépen, hogy relatív. Relatív, mivel őnekik is volt feladatok.
5: Persze.
4: Tehát nem az, hogy velünk fognak foglalkozni, hanem ugye saját magával is el kellett, ugye el voltak foglalva, ugye készülni kellett nekik is, ugye az anyagokat megtanulni, mert azért volt feladat, ugye hiába kezdődött későn az iskola, mert az iskola 8:39 órakor kezdődött az általános, és ugye tartott 11:30-ig, mert 12:30-től már próba volt. Na most ugye a próba a Gyula bácsival tartott 14:30-ig maximum, utána jött a szolfés. Ugye oda is készülni kellett. Akkor készülni kellett ugye a hangszeres, ugye a klasszikus vonalhoz is, kinek nagybőgős, ugye cselló, stb. Ugye fel kellett készülni az órákra.
5: Ami egy külön anyag volt, gondolom.
4: Külön anyag, természetesen.
5: Téged kitanított egyébként a Rajkóban?
4: Én a Vámosi Péter tanár úrtól tanultam a Rajkó zenekarba, ugye?
5: Ő az operában is játszott.
4: Így van, hogyne, hát hosszú évtizedekig volt ő, hogyne az operaházban. Egy nagyon-nagyon jó tanár a Péter bácsi, és nagyon rendes. Nagyon rendes ember. Ő is úgy volt vele, hogy ugye aki belátta azt, most például cigány gyerekek vagyunk, ő is tudta azt, hogy nem leszünk ugye operaházi klarinétosok. Viszont cigány gyerekek között is van olyan, mert létezik olyan, aki ebbe a közösségben is nőtt fel, és nő fel, hogy igenis, hogy hajlamos a klasszikus vonalra is. Ugyebár, mert én most magamról beszélek, nem akarok mást ugye említeni, pedig van más is rajtam kívül. Azért megemlítem a Lukács Csabát is, mert ugye jó, hogy nem egyidősök vagyunk, mert idősebb tőlem, de én szerintem ott a Rajkó zenekarban ketten voltunk, aki nagyon orientálódott a klasszikus zene iránt. Az azt jelentette, hogy ugye Carmina Buránát hallgattunk. A mai napig imádom. Karlov, tehát nagyon szeretem. Vivaldit, Bachot, ugye nagyon imádom. Játszottunk is. Az összes Weber koncertet kifújtuk. Most akkor magamról beszélek. Mindegyiket, a koncertinót, az összes Weber koncertet. Sőt, ami nagy dolog, ugye egy cigányzenésznek, mert annak készültünk, és annak tanultunk. Azért egy Mozart-Tádur klarnét verseny nem semmi. Még egy klasszikusnak sem. Viszont annyira át tudtunk, tehát nagyon rugalmasak voltunk zenéleg is. Mert például nem olyan hangszínnel fújtam mondjuk én egy klasszikust, mint például, amikor a próbán kellett a Gyula bácsinál teljesíteni.
5: Tehát tulajdonképpen ez, hogy te ilyen elkötelezett voltál a klasszikus zene iránt, és megvolt benned ez a fajta igényesség, ami a klasszikus zenéhez hozzá tartozik, ez akkor segített téged a cigány zenében is, hiszen ott is egyfajta igényességgel léptél föl ebben a műfajban is, meg hát tulajdonképpen akkor később bármihez fogtál, és gondolom a technikai alapjaid, mivel megvoltak, ezért bármit lejátszottál, hiszen aki klasszikus Mozart klarinétversenyt mondjuk lejátszik, akkor az, annak utána nem okoz problémát egy másik műfaj sem.
4: Nem okoz problémát, ugye bele kell rándulni, tehát bele kell ezzel mindegyik műfajba, ugye
5: természetesen. Megvannak a sajátosságok, csak a technikai
4: A technikai része, alapok. Az ugye, hogyha ugye, hát ugye bár az előbb is, amit beszéltünk, a klasszikus vonal, ugye az, az alapja mindennek, sőt, én meg azt is mondanám, hogy a Bach. Aha. Én azt mondanám. Most igen. Attól függetlenül, hogy tényleg nagyon imádom, de az a legnehezebb én szerintem. Szóval én azt nagyon-nagyon szeretem. Ugye, és ugye a technikai dolgokra térve, amit most elmondtál, ugye volt egy kategória vizsga nevezetű dolog minden cigány zenész számára, az egy működési engedély volt, ami évszámot nem tudok mondani sajnos, de mondjuk ilyen 40-es évektől, 50-es évektől kezdve, amikor betöltötte valaki a 18. életévet, akkor ugye bemehetett kategória vizsgára, és volt egy követelmény.
5: Ami az elég nehéz volt egyébként.
4: Elég nehéz
5: legalábbis volt. Legalábbis amennyire a primásokét ismerem, ott azért nagyon széles repertoárt kellett tudni. Tehát nótákat, kesergőket, népdalokat, klasszikusokat, természetesen. Hogyne. És van. Akkor a klarinétosoknál is ezek voltak.
4: Klarinétosoknál is ugyanilyen volt. Uh-huh. Csak ugye azért tudom elmondani meg, hogy A, B, C kategóriák voltak, akkor volt a regiszter, az ideglenes, stb. Uh-huh. stb.
5: És az A volt a legteteje, ugye? Ha jól
4: az A volt a legteteje, így van. Általában ugye rimások szoktak indulni ugye a vezetés miatt, mert aki A kategóriás volt, az több volt a pénze az 50-60-as években.
5: Ja, értem.
4: Nem tudom, hogy mennyi pénzzel volt több. Uh-huh. Tehát kategorizálva volt. Meg az, hogy most A, B kategóriával ugye lehetett menni hotelba, szállodába muzsikálni, uh-huh. de már C-vel nem. Uh-huh. Meg regiszterrel sem. A sima működésével. Tehát ugye a követelménnyel kapcsolatosan ugye a technikai rész, amit beszéltünk, hogy ugye például vannak etüdök. Uh-huh. Egy példát tudok mondani, mondjuk volt nagyon régen ugye a Balassa Berkes ugye nevezetű kötet, első, második. Ezt minden gyerek így kezdte annak idején. Most már ugye a Kovács Bélának vannak ugye a hogy hívják?
5: A
4: klarinét iskolája. Ezek az alapok. Meg nagyon régen volt, ami én szerintem a Váci Mihálynak volt. Az olyan skála iskola nagyon vastag kötettel. Olyan, hogy az nagyon-nagyon komoly volt. Ugye a régi öregek tanultak abból. Mi már nem. Amit én nagyon sajnálok, hogy mi nem tanultunk abból a skála kötetekből, a Váci Mihálytól, mert az új tördelő volt. Bármilyen hangszer, hogyha le kellett olvasni, az biztos, hogy nagyon komoly volt. Na és ő ugye, ami már felsőbb kategória volt, ugye az a Fritz Kröps etüdök voltak. Na most ugye megvolt az, hogy a C kategória, B kategóriára, ugye az első két oldalból kellett játszani, és kész. Na most mi ugye a Rajkó zenekarba ugye első, második, harmadik, negyedik kötetet ki játszottunk.
5: Uh-huh. Péter bácsi azért, Vámos Péter bácsi ezt megkövetelte.
4: Hogyne, igen, hogyne, főleg aki belátott anyagot. Uh-huh. Szóval meg is követelte, plusz ugye volt a Pau Zsanzsan, a francia kotta, ami nagyon-nagyon hatékony volt. Mondhatom, hogy technikai is, de az inkább muzikalitást vett igénybe a Zsanzsan. Ugye a beosztások, akkor egy romantikusot, hogy kell mégis milyen stílusában előadni. Ugye abban benne volt minden a Zsanzsanban. Tehát az azért volt nehéz. A Kröps azért, mert tele volt 32-edekkel, triolákkal, szextolákkal, ugye kvintolákkal, ugye, meg ugye voltak keresztek is, 3-4-5-6 kereszt, meg stb. Ugye, és azért az ő új tördelő volt. És nekem nagyon nagy példám volt a Németországban Sabina Meyernek hívják őt, az összes Weber koncertet lemezre fújta annak idején, és ugye hát akkor még ilyen lemezjátszó volt, ugye kazettás mondó, és ugye feladta nekem a Vámos Péter tanár úr, feladott nekem magamba, jó, hogy zongora, meg zongora, zongora kísérő, aláírom, de nem hallom az egészet. Nem, nem tudtam annak idején még, ugye se időm nem volt rá, se lehetőség nem volt rá, hogy én meghallgassam ezt a darabot bárhol. Mert amit én tanultam, azt mindig meghallgattam is. A Deák téren találtam egy olyat, a Szabó Ervin könyvtár, a fővárosi, és a Deák téren van egy olyan, nem tudom, hogy létezik-e még, hogy a kottát, amit megkaptam, ki lehetett bérelni kottát is a könyvtárba, kazettával együtt. És én ezt igen hazavittem. És ugye ezeket mindig így hallgattam meg. Tehát ez egy kis precizitás valahol, de hát nagyon-nagyon szerettem hallgatni is, meg csinálni is. Ugye? És akkor, amikor a zongora kíséretről volt szó, akkor már tudtam, hogy nem szabad, hogy a zongorista tartsa az embert a karóhoz, hanem előre kellett menni, mert ugye ez Sabina Meyer, ugye a német, ugye filharmoniával, ugye az nem akármi, mondjuk a kölni filharmonikusok, és ugye mondom, akkor csináljuk úgy. És akkor úgy lett. És ennek örültem.
5: Milyen élményeid vannak a Rajkó zenekarra? Hiszen hozzávetőlegesen 10 évig voltál akkor a Rajkó zenekarban.
4: Hogyne, 10 évet betöltöttem, sőt, többet is. Nagyon nagy élményeim vannak, hála Istennek, ugye, különböző fajta. Megfordultunk a világ, majdnem, hogy azt mondjam, az összes területén. Szóval Európában nem tudsz olyan országot mondani, ahol nem voltam. Ázsiába úgy szintén, Afrikába, Ausztráliába, ugye volt a zenekar, akkor én ott nem voltam régen, Amerikába is ugye volt a zenekar.
5: Több turné is volt Amerikában, 70-es évek tudom. Végén, 80-as igen. évek elején, igen.
4: Így van. És ugye nagyon sok emlékem van, most például vannak olyan emlékeim, amikor 91-ben Tájvánba jártunk a zenekarral, a Rajkó zenekarral, akkor még ugye, mert nekem gyerekkori barátom és évfolyam társam is volt a Mága Zoltán, Zoli, ugye együtt voltunk kint Tájvánba. Ugye a fényképek tömkelege van nál, meg minden, és egy olyan helyen voltunk, ahol minket elvittek, a tánckarral együtt mentünk, ugye, egy Shaolin templomba vittek el a zenekart és a tánckart. Na most képzelheted azt, hogy egy hegyre fölvittek busszal, ott már le kellett szállnunk, egy cseppkő barlangot, de vízesés belül meg minden, az elmondhatatlanul szép volt, és nekünk át kellett menni a másik hegyre. És kérdeztük, hogy fogunk átmenni, mert hát ugye le volt zárva ilyen korlátokkal, meg minden, és akkor mondta tájváni emberke, hogy hát azon a hídon. Azon a hídon? És képzeld el, ilyen indákból volt a híd.
5: Igen.
4: Most hát a romák, nem kell mondani, ilyen lécek voltak ugye a, ugye, az indákkal összekötve. Ugye hát nagyon rossz gyerekek voltunk amúgy. Ugye ugráltak a romák ugye a hídon. Hát, ha leesünk egy 400 métert, vagy 500-at. Tudod?
5: Nagyon bátrak, igen.
4: Igen, és akkor rángatott meg minden, és akkor hát ebbe benne volt, meg minden, ebbe minden benne volt, ott el tudsz képzelni. Nagy nehezen ugye átértünk a másik oldalra, ahol körülbelül számot, nem tudok pontos szám, de 200-300 ember biztos, hogy volt ülve, ilyen sárga ruhában, mint a filmekben, mint a karate filmekben. Mindenki kopasz volt, és ugye Shaolin tanítványok voltak, egyszer csak fölnézünk, egy nagyon nagy Buddha szobor volt. És ott az ottani, hát nem biztonsági, mert pap volt ő is, ugye csak ugye tolmácsolták nekünk, hogy ez a Buddha szobor, az 10 tonna, és 24 karátos arany. Színarany. 24 karátos. És amikor azt megtudtuk, hogy nem lehet egy kicsit csiszolni belőle. Képzeld el. És ugye ez egy hatalmas élmény, amit ugye a mai gyerekek ugye nem mindenki tudja ezt ugye megélni. Amit a filmben látsz, azt te látod személyesen.
5: Igen.
4: Ami nagyon nagy dolog.
5: meg hát akkoriban, ahogy már beszéltük, azért ez egy kiváltság volt, hogy ti utazhattok. Hiszen mostanában azért gyakran előfordul, hogy a szülők a gyerekeket viszik ide-oda, elutaznak tengerpartra, igen, mennek Dubajba. De azért azt gondolom, hogy a rajkósoknak abban az időben kivételes lehetőségeik voltak.
4: Ez pontosan így van, ahogy mondod.
5: Bár ez motiválta is őket.
4: Igen, meg az is motivált minket, hogy mit most mondtál, hogy ugye elmenek nyaralni ide-oda-amoda. Na most, ha hiszed, ha nem, én 52 éves vagyok, és még soha nem fizettem a nyaralásért. Komolyan mondom.
5: Hát persze.
4: Mert mindig nyaraltam.
5: Igen.
4: Mert állandóan olyan helyen volt, hogy nem kellett nyaralni, igen, mennem.
5: Ez teljesen igaz, hogy a zenészek még mai napig olyan lehetőségeik vannak, hogy utazhatnak ide vagy oda. Ez a szép része az utazásnak, igen, illetve a hivatásunknak. Igen. De viszont azért ezek az utazások nem mindig ötcsillagos szállodában, illetve repülőgéppel történnek. Tehát azért nyilván ennek van egy olyan része is, hogy igaz, hogy ingyen, és sőt, fizetnek
4: nem,
5: azért.
4: Nem, a pénzt is kaptunk.
5: Igen, persze. Tehát, hogy fizetnek is azért a zenészeknek, viszont azért ez mégiscsak egy kihívás. Tehát amikor mondjuk egy 100 tagú felül egy buszra, és mennek mondjuk Franciaországba, és órahosszákat utaznak, vagy napokat utaznak, azért ez nem gyerekjáték.
4: Igen, annyit tudok mondani, hogy a Rajkó zenekarral, amikor jártunk ugye nagyon sokat külföldre, mert borzasztó nagy igény volt rá. Főleg fiatal cigány gyerekek így muzsikálni, ilyen magas fokon. Ugye annak idején még a szállással kapcsolatosan, amit most mondtál, hogy volt ilyen is, volt olyan is. Mivel? Legelső körben azért a zenekarnak mindig meg volt a presztízs.
5: Ez igen.
4: Tehát azért most olyan helyre nem mentünk lakni, ahol most bogarak voltak, tudom. Mert van rá példa, ugye a keleten, nagyon sok helyen, ugye, meg a Balkánban, ugye, akarva akaratlanul vannak, de általában olyan helyre vittek minket, ahol egy 4-5 csillagos szállodákban. Viszont annak idején az utazással nagyon sokat jártunk Franciaországba, Németországba, az Icarus busszal. Még mindig döcögök tőle. Tehát az érzés megvan. Ugye azzal jártunk, aztán ugye, ahogy gondolom kapták a támogatást, akkor tudtak vásárolni buszokat, nagyobb, kényelmesebb, ugye törekedtek a luxusra is azért, hogy azért odafigyeltek rá. Viszont volt olyan, nem egyszer, nem kétszer, hogy leutaztunk 800 kilométert, nem szálltunk, meg egyből koncert volt, egyből előadás volt. Az előadás után nem hotelba mentünk, hanem megint mentünk 600 kilométert, meg hetet. És csak utána tudtunk megszállni. Tehát nekünk a szállásunk az utazás volt, és a busz.
5: Szóval... De gyerekként ezt nyilván az ember másként veszi föl, tehát akkor azért ez még egy buli, ha lehet valahol ezt így mondani. Annak ellenére, hogy ez nagyon kemény.
4: Buli is, de viszont tehát amit az előbb is említettél, hogy nyaralás. Hogy nyaraltunk is, és pénzt kaptunk is. Tehát motiváltak minket, hogy ugye hogy még jobb legyen az ember, ugye ambíciót adtak. Ugye, hát most azért attól függetlenül napi díjunk volt, meg stb. Azért jó kis pénzt kerestünk, plusz mi letanultuk azokat a pénzeket. Tehát a tanárokat, tehát most nagyon rossz példát fogok mondani, csak körülbelül erre. Kaptunk mondjuk 100 márkát naponta. Nem kaptunk annyit, csak 48-at. Készhez. Mert a másik felét mondjuk a tanárokra, meg az épületre kellett költeni. Például. Most egy rossz példát mondtam összegbe is, csak a hasonlóság. Tehát, és ugye mi kaptunk pénzt, ugye, és abban az időben az nem volt rossz. Nem volt rossz. A jó kis silingek voltak, meg ugye a francia frankok, ugye, a legnagyobb dolgokat meg tudtuk venni. Ugye még annak idején volt az Arany János utcában a Konzum. Most ott kártyája volt mindenkinek, ott ami megmaradt pénz, meg mit tudom én, valuta, ugyebár, ott le tudtad vásárolni. amit más egykorú velem nem tudott megcsinálni.
5: Így van.
4: Viszont, amikor én kimentem külföldre, és ugye, ahol én felnőttem gyerekek, akik nem voltak mondjuk muzsikusok, sportolók lettek, vagy polgári foglalkozást választottak, vagy más foglalkozást, ugye, azokra mindig hoztam külföldről csokit, és ők mindig alig vártak, hogy jöjjek haza. Hát most annak idején kim voltunk Svájcba, képzeld el, és csoki gyárba voltunk, bevittek minket a csokiek. Most képzeld el, ezt nem komolyan mondom, ilyen nagy bevásárló táskával, mindenki két csomaggal. És akkor annyira örültünk.
5: Hát persze, az egy teljesen más világ volt. Az egy nagyon szép időszak volt a cigány zenészeknek.
4: Nagyon.
5: Viszont miután kikerültél a Rajkóba, még egy ideig még a profi zenekarban is játszottál.
4: Így van. Így van. Én játszottam a profi zenekarban, viszont, ami most már felfedhetem a nagy titkot, de már nem vagyok ott, mert volt rá példa, ugye, hogy ugye, aki Rajkós volt, az mással nem mehetett, ugye? Uh-huh, uh-huh. Mert az annak, ez 95-ben történt, amit most mondok, még akkor szerződésem volt.
5: Ez az még a kis Rajkó zenekar volt. Illetve?
4: Hát nem, hát...
5: Ja, az már a szerződés. Igen.
4: Nem, hát ugye 10 éves szerződés volt, és aki megszegte a 10 évet, annak vissza kellett, ugye olyan, mint a kötbér, vissza kellett fizetni, uh-huh. meg mit tudom én miket. Ugye voltak ilyen büntetések annak idején, és ugye engem felhívott a Berki Laci bácsi, aki az igazi eredeti alapítója Száztagúnak, a Berki Laci bácsi. Engem nem felhívott, mert nem volt meg telefonom, megkeresett egyébként, hogy ő szeretne, hogyha járnák oda. Hát mondom, Laci bácsi, az az igazság, hogy próbára nem tudok jönni, de azt mondja, szükség lenne, azt mondja, mert azt mondja, én tudom, hogy fúj az első, második szólamot, stb. Stb. Hát mondom, igen, de mondom, nem tudom, hogy mit szólnának a Rajkóba. Nem ismertem, mert tudtam azt, hogy akkor szerződés szegés lenne, ugyebár. Uh-huh. De viszont magyarul bántott a fantáziában, ugye azért oda is akarok menni, meg minden, mert nagyon nagy nevek voltak azért.
5: Hát hogy?
4: Akkorjában Máté Rácz Laci, akkor a Kecskeméti Farkas Laci bácsi, a Suki Andris, ugye, akkor a Berki Laci, akkor a Laci bácsi, ugyebár, akkor a Bufó, a Csócsi Józsi bácsi, ugye ezek az akkori, ugye, hát már sajnos, hogy nincsenek köztünk sokan, de a nagyokat említettem most, ugye, a Lajos bácsi, a Boros Lajos, ugye, aki nagyon nagy név. És ugye hát most minden fiatal szeretne a közelükbe ott lenni, meg minden, ugye, és ugye én elmentem egy próbára, akkor ott próbáltak az Almási téren. Uszodába volt a próba helyiség, az Uszoda mellett, ugye, az egy ilyen kultúr helyisége, műfház volt akkorjában. Mondtam a Laci bácsinak, hogy nem szabad, meglátnak, mondom, végem van. Akkor jó, ekkor is ekkor külföld lesz, és akkor pont egy olyan időszak volt, hogy szünetünk volt, egy tavaszi szünet volt, akkor tudtam kimenni Franciaországba. De hála jó Istennek, hogy soha nem tudták meg. Soha nem tudták meg. Akkor nagy szerencsém volt. Meg egyszer egy olyan felkérésem volt, ez viszont 1990-ben volt, hogy akkor is úgy volt, hogy az útlevelek be voltak szedve. És mindezik az igazgatóságon voltak az útlevelek, és engem megkeresett akkorjában a Mátyás pincéből a Déki Lakatos Sándor, Sanyi bácsi, hogy szeretné, hogyha Rómába mennék a zenekarral, bővített zenekar lesz, repülővel megyünk, jövünk, egy óra hosszát kell játszani, hát most kimondom az összeget, komolyan mondom neked, leesel a székről. 90-ben $1000 annyit kínált, egy óra hosszára, és hogy jövünk meg, ennyi pénz, képzeld el, hogy mekkora valómenő, mekkora tekintet volt neki, tehát, hogy mekkora presztízse volt, hogy ennyit tudott tagembereknek fizetni, és egy fiatal emberről volt szó, hányos voltam, 17 éves voltam akkor. Nagyon nagy dolog volt, főleg nekem. És ugye azt kell tudni, hogy én szóltam ott az igazgatóság, és mondták, hogy nem adják ki az útlevelet. Mert ha kiadnák, akkor szerződést kellene bontani. Mondom, akkor hagyjuk. Akkor ennyi.
5: Végül nem mentél ki?
4: Nem mentem. Nem mentem. Hát igen. Sajnálom egyébként.
5: Igen.
4: Nagyon sajnálom.
3: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról és a zenészek kiváltságos helyzetéről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma származású színészek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak és játszanak a film és színház művészet fejlődésében. Munkásságuk nem csak művészi értéke miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a roma kultúra, történelem és identitás megismertetéséhez. A roma közösségek évszázadokon át gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel és előítéletekkel, ezért különösen nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik tehetségükkel és kitartásukkal nemzetközi vagy akár országos elismerést szereztek. A legismertebb roma származású színészek közé tartozik Yul Brynner, aki a 20. század egyik legnagyobb hollywoodi sztárja volt. Legismertebb szerepét a The King and I című filmben alakította, amelyért Oscar-díjat kapott. Emellett olyan alkotásokban is szerepelt, amelyek világhírűek. Brynner különleges megjelenése és erőteljes színészi jelenléte miatt a filmtörténet egyik ikonikus alakjává vált. A modern kor egyik legismertebb roma színésznője Lydia Danis, aki több nemzetközi produkcióban is szerepelt. Munkája fontos példája annak, hogy a roma művészek egyre nagyobb teret nyernek az európai filmművészetben, szerepei gyakran segítenek árnyaltabb képet kialakítani a roma közösségekről. A magyar művészeti életben is találhatunk jelentős roma származású színészeket. Közéjük tartozik Balogh Rodrigo, aki nem csak színészként, hanem rendezőként és kulturális szervezőként is sokat tett a roma kultúra bemutatásáért. Munkásságában kiemelt szerepet kapnak a roma identitás kérdései, valamint a társadalmi egyenlőség témái. Fontos megemlíteni Lakatos Menyhért nevét is. Bár elsősorban íróként vált ismerté, munkássága nagy hatással volt a roma kulturális életre és több színházi feldolgozás alapjául szolgált. Az ő példája is mutatja, hogy a roma művészek sokféle módon járulnak hozzá a kulturális örökség gazdagításához. A magyar filmgyártásban és színházi életben egyre több roma származású művész kap le